0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele. 6. rész. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez így igazságos, így helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig az, hogy jó legyen a dolgod, és hosszú életű legyél a földön. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne a szemnek, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, az Úrtól visszakapja, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők, hatalmak és fejedelemségek ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemi lényei ellen, amelyek a mennyei magasságokban vannak. Éppen ezért vegyétek föl az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve meg tudjatok állni. Álljatok meg tehát, övezzétek körül derekatokat igazság szeretettel, igaz lelkűséggel, és öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. Sarúzzátok föl a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, vegyétek föl mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek föl az üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, amely az Istennek beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért és én értem is. Hogy adassék nekem a szó, amikor beszédre nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsekben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan beszélnem kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tichikusz, az Úrban szeretett testvér és hű diakonus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik romlatlanságban szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.
0: Pál Efezus beliekhez írt levelének 6. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Vidám szép reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel a példabeszédek 20. részének 27. versét fogom felolvasni egy kibővített fordítás szerint. Az embernek szelleme, az emberi személyiség tényezője, alkotó eleme, amely egyenesen Istentől származik, az Úr szövétneke, aki megvizsgálja, fürkészi, kutatja az ember minden részét. Miután újjászülettél, Isten azt akarja, hogy növekedj és fejlődj szellemben, mert csak a szellemeden keresztül tudsz kapcsolatot tartani Istennel. Amikor az ember újjászületik, befogadja Isten életét és természetét a szellemébe. A Biblia azt mondja, hogy az Úrtól való szövétnek vagy lámpás az embernek a szelleme. Isten világossága nem a lelkedben, nem az elmédben, gondolataidban van, hanem a szellemedben. A szellemed az, ahol Isten beszéde világosságra gyúlik. Az emberi szellem Isten beszédével táplálkozik. Folyamatosan és szilárdan Isten beszédével kell gondoznod, táplálnod a szívedet. Most nem arról a szervről beszélek, ami a vért pumpálja keresztül a testedben, hanem az emberi szellemről, ami Isten beszédének a termőföldje. Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, amely Isten szájából származik, a Máté 4:4 szerint. Mikor a szellemed Isten beszéde, Isten szava által épül és táplálkozik, akkor még a gondolataid, az elméd is csiszolt lesz, termékeny lesz, gyümölcsöző, teljesen megújul, és teljesen elkerüli az ördögi gondolatokat és ötleteket. Az élet állandó bejelentett lakóhelye a te szellemedben van, tehát gondoznod kell őt. Isten élete, jelleme és természete bele lett helyezve az emberi szellemedbe, tehát foglalkoznod kell a szellemed ápolásával és táplálásával, azáltal, hogy Isten beszédét olvasod, megtanulod, megeszed. Péter első levele, 2. rész, 2. vers azt mondja, a tiszta és hamisítatlan tejre vágyakozzatok, és azon növekedjetek, mert ez az újjáteremtett ember szellemi tápláléka, és itt Isten beszédéről mondja ezt. Tehát vágyakozzál arra, hogy Isten beszédének a hamisítatlan táplálékát edd meg, és azzal tápláld a szellemedet, a mai napon is. Most elmondok egy imát, ha gondolod, mondhatod utánam. Mennyi atyám, hálát adok neked azért, hogy Jézus Krisztusban új teremtés lettem, és újjászülted a szellememet, ami által kapcsolatban lehetek veled. Hálát adok neked a te beszédedért. Köszönöm azt, hogy a te beszéded a lámpás az én lábaimnak, az én döntéseimben, és köszönöm, hogy ez a világosság vezeti a szellememet, hogy jó döntéseket hozzak, és odaszánom a mai napon arra magamat, hogy táplálkozzam a te beszédeddel, táplálkozzam a te szavaddal, a Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostolnak első levele. Első rész. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel is megérintettünk az életnek beszédéről, és az élet megjelentést láttuk, és tanúbizonyságot is teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával, és az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy az örömötök teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot cselekedjük. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől, minden céltévesztéstől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, akkor megcsaljuk magunkat, és az igazság nincs meg mi bennünk. De ha megvalljuk bűneinket, a céltévesztettségeinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, akkor hazuggá tesszük őt, és az ő beszéde nincs mi bennünk.
4: János első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik. Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
1: Vidám szép reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel a példabeszédek 20. részének 27. versét fogom felolvasni egy kibővített fordítás szerint. Az embernek szelleme, az emberi személyiség tényezője, alkotó eleme, amely egyenesen Istentől származik, az Úr szövétneke, aki megvizsgálja, fürkészi, kutatja az ember minden részét. Miután újjászülettél, Isten azt akarja, hogy növekedj és fejlődj szellemben, mert csak a szellemeden keresztül tudsz kapcsolatot tartani Istennel. Amikor az ember újjászületik, befogadja Isten életét és természetét a szellemébe. A Biblia azt mondja, hogy az Úrtól való szövétnek vagy lámpás az embernek a szelleme. Isten világossága nem a lelkedben, nem az elmédben, gondolataidban van, hanem a szellemedben. A szellemed az, ahol Isten beszéde világosságra gyúlik. Az emberi szellem Isten beszédével táplálkozik. Folyamatosan és szilárdan Isten beszédével kell gondoznod, táplálnod a szívedet. Most nem arról a szervről beszélek, ami a vért pumpálja keresztül a testedben, hanem az emberi szellemről, ami Isten beszédének a termőföldje. Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, amely Isten szájából származik, a Máté 4:4 szerint. Mikor a szellemed Isten beszéde, Isten szava által épül és táplálkozik, akkor még a gondolataid, az elméd is csiszolt lesz, termékeny lesz, gyümölcsöző, teljesen megújul, és teljesen elkerüli az ördögi gondolatokat és ötleteket. Az élet állandó bejelentett lakóhelye a te szellemedben van, tehát gondoznod kell őt. Isten élete, jelleme és természete bele lett helyezve az emberi szellemedbe, tehát foglalkoznod kell a szellemed ápolásával és táplálásával, azáltal, hogy Isten beszédét olvasod, megtanulod, megeszed. Péter első levele, 2. rész, 2. vers azt mondja, a tiszta és hamisítatlan tejre vágyakozzatok, és azon növekedjetek, mert ez az újjáteremtett ember szellemi tápláléka, és itt Isten beszédéről mondja ezt. Tehát vágyakozzál arra, hogy Isten beszédének a hamisítatlan táplálékát edd meg, és azzal tápláld a szellemedet, a mai napon is. Most elmondok egy imát, ha gondolod, mondhatod utánam. Mennyi atyám, hálát adok neked azért, hogy Jézus Krisztusban új teremtés lettem, és újjászülted a szellememet, ami által kapcsolatban lehetek veled. Hálát adok neked a te beszédedért. Köszönöm azt, hogy a te beszéded a lámpás az én lábaimnak, az én döntéseimben, és köszönöm, hogy ez a világosság vezeti a szellememet, hogy jó döntéseket hozzak, és odaszánom a mai napon arra magamat, hogy táplálkozzam a te beszédeddel, táplálkozzam a te szavaddal, a Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.
3: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
4: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
5: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
4: Az előző héten megígértük a kedves hallgatóknak, hogy folytatjuk a tanulás-tanítás témában, és ott hagytuk abba, hogy lehet, hogy nagyon sok fiatal vagy gyermek azért nem leli örömét a tanulásban, mert nem tanulta meg, hogy mi az a tanulási stílus, ami az ő stílusa, és abban élveznie a tanulást. Na most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz erre, milyen vannak különböző tanulási stílusok? Hogy tudom megtalálni a saját stílusomat, vagy segíteni a gyermekemet, hogy a saját stílusát megtalálja?
5: Talán a rádióhallgatók közül vannak olyanok, akik már hallottak a szeretett nyelvekről, és akkor beszéltünk, hogy ahogy ez is a szeretet kifejezése, csak különböző nyelvjárást beszélünk. A tanulásban, tanításban is vannak ilyen stílusok, ami egyik diáknak jobban megy, vagy jobban preferált, vagy azt is mondhatnám, hogy a saját adottságaihoz jobban alkalmazkodik, vagy illeszkedik. És tanárként is érdekes helyzet, hogy hajlamosak vagyunk egy stílusban tanítani, amiben mi tanulunk, de nem biztos, hogy a diákok is ugyanúgy tanulnak. Van egy kedves professzor, akivel volt lehetőségem élőben is találkozni, Herovan Brummelen, Kanadából való professzor, és ő írta az Istennel az osztályteremben című könyvet, és ő hozza be ezt a képet, hogy ha mi csak egyféleképpen tanítunk, akkor lehet, hogy az osztálynak a kétharmad része unatkozik. Uh-huh. Hogyha mondjuk egy tanár csak ír a táblára, akkor lehet, hogy az osztálynak a kétharmada unatkozik az egész előadás alatt. Azt szokták mondani, hogy amit hallok, annak körülbelül egy előadásból a hallott dolgoknak az 5%-ára emlékezem.
4: De akkor ezt úgy érted, hogy a tanárnak, a tanítónak kell többféle stílust produkálni a 45 perc alatt?
5: Igen, erre is ki fogok térni, illetve a diáknak is több stílusban meg kell tanulnia, de erre mindjárt kitérek. Tehát, hogy 5%-ára emlékezünk annak, amit hallunk csak. Ha látom is, tehát vizualitás is kapcsolódik hozzá, akkor olyan 10%-ra fölmegy. Hogyha valami aktivitást is kivált belőlem, akkor lehet, hogy 40-50%-ra is. De a legdurvább az, hogy arra emlékszem legjobban, amit úgy hívnak, hogy tanítva tanulás, amit másoknak megtanítok, abból, amit én megtanultam, ott 95%-os a hatékonyság. És a társas tanulás, amit említettem, hogy Bendel József, aki az örömmel tanulni, és a humanisztikus kooperatív technikákat először kezdte bevezetni, és a kooperatív tanítási módszert annak egy ilyen magyarországi professzor atya, az oktatás területén nagyon sokat tett ezért a dolog, ilyen több mint 40 éves a módszertana, és most kezdjük újra felismerni pedagógusok, hogy nem ugyanaz a gyerekanyag, és nem ugyanúgy működik minden, mint ahogy eddig, és nem minden helyzetben elég az, hogy előveszem a tavalyi óravázlatot, és újra leadom. Finországban volt egy érdekes kérdés, hogy az egyik pedagógus mondta azt, hogy a legfontosabb tantárgy az a finn nyelvnek a tanítása, a másik mondta, hogy a történelemnek a tanítása a legfontosabb tantárgy, a harmadik mondta, hogy a matematika. És az igazgató odaállt mind a háromhoz, és azt mondta, hogy kedves kolléga, téved. Ebben az iskolában nem a finn nyelvnek a tanítása a legfontosabb. Nem is a matematikájé, és nem is a történelemé. A pedagógusok így hátra hőköltek, és azt kérdezték, hogy akkor micsoda. Ebben a legfontosabb, ebben az iskolában az adott életkorú gyerek tanítása. Nem egy tantárgy tanítása, hanem a gyermek életkori sajátosságának megfelelő tanítása. És ezt olyan személy mondta nekem, Jukka Sinema, aki maga a Global Prize díjas pedagógus, ez a pedagógus Oscarnak megfelelő kategória, és volt lehetőségem ilyen személynek a tanóráját hallgatni.
4: Amikor kint jártál Finnországban, és tanulmányozhattad azt esetleg, hogy az ottani, ugye az ottani a finn oktatás ügyet, az oktatás politikát évtizedek óta dicsérjük. Rengeteget hallottunk már szerintem a finn oktatás politikáról, hogy mennyire gyakorlatias, hogy mennyire figyel az esélyegyenlőségre. Mi az, amit kiemelnél?
5: Ha egy szóba kéne meghatároznom a finn oktatás lényegét, akkor én azt szót használnám, hogy életre valóságra való nevelés.
4: Hát ez az életre nevelés, és, amit szoktunk
5: mondani. Igen, és hogy nem az érdekli, hogy múltban mi volt, hogyan csináltuk, hanem a legújabb technológiát már hogyan tudják a gyerekek már az iskolában alkalmazni. Tehát például egy egyszerű példát mondok, hogy ott az, hogy van egy 3D-s nyomtató, nem azt jelenti, hogy a tanár elzárja a 3D-s nyomtatót, és senki nem fér hozzá, csak a tanár, hanem mindenkit megtanítanak, hogyan kell a 3D-s nyomtatót használni, és minden projektben használják a 3D-s nyomtatót. Tehát az egyik a díjakat készíti belőle, hogy serleget nyomtat belőle, a másik az megtervezi, mert ő nagyon jó a tervezésben, a harmadik a grafikában megrajzolja, hogy milyen legyen az a serleg, és összedolgoznak. Ami érdekes volt látni, hogy sokkal inkább az együttműködésre építik az oktatást, nem pedig az egyéni teljesítményre, és a finn társadalomban, tehát a bizalom, mint kultúra, a sokkal erősebb. Egy tanár nem azt mondja, hogy a gyerek úgyis puskázni fog, hanem azt mondja a tanár, hogy vajon mi az a szükséglet, vagy az a hiány, vagy akár az ő oktatási hiányossága, hogy ez a diák arra kényszerül, hogy puskázzon. Mennyivel más ez a szemléletmód. Vagy Juka Sinem, akit az előbb említettem, egy matek órát láttunk nála, és kihívta az osztályból a 3 vagy 4 tanulót. És azt kérte, hogy választhatok magatok közül a feladatra 4 tanulót. És elmondta, hogy a feladat az lesz, hogy olyat választhatok, aki ismeri az osztályt, olyat választhatok, aki jól tud számolni, olyat választhatok, aki sportos, jól tud futni, és olyat választhatok, akinek megfelelő a szociális érzékenysége. Tehát kiválasztották a 4 szemét, és azt mondta, hogy itt van 10 euró, aminek a 85%-át lehet felhasználni, plusz-minusz 5%, tehát abba férjen bele a költés. Hozzatok chipset, kekszet, bármit az osztálynak, de 10 percen belül vissza kell érnetek. És ide kell hoznatok a számlát, és ha látom a számlát, és 10 percen belül visszaértetek, és megfelel minden paraméter, és egyétek figyelembe, hogy ki milyen allergiával van az osztályban, tehát hogyha valaki mogyoró allergiás, akkor nem hozhatok mogyoros dolgot. És azt mondta, vissza kell hozni a blokkot, és akkor van teljesítve a feladat. 4 fiatal kiment a közeli közértbe, szaladtak, ahogy csak tudtak, visszaértek, hozták az általuk vett édességeket, és mondta a Juka, hogy ha nem jót hoztok, akkor ő fogja megenni az egészet, és jót választottak, nem volt allergén senki az osztályban, időre visszaértek, csak elfelejtették elkérni a blokkot. És utána ennyit kérdezett tőlünk, hogy, és mondta, hogy hát akkor most ő kénytelen lesz megenni ezt az édességet, és kérdezte a gyerekeket, hogy mi volt ennek a tanulsága. És erre azt mondták, arra, hogy nem elég az utasítás részleteire odafigyelni, hanem minden pontosan tudni kell. A másik, hogy el kellett volna kérni a blokkot. Tehát, hogy kinek mi a szokása, és a blokkot az általában eldobják a fiatalok, és nem kérték el, és mivel nem volt ott a blokk, ezért nem tudták megvalósítani a feladatot, és ennyit kérdezett Juka, hogy szerintetek mit tanultak ebből a mateka órából? És azt mondtuk, hogy rengeteg sokat, még mi is. Hogy megbízott a gyerekekbe, hogy azok meg fogják oldani a feladatot a lehető legjobban, és még hogy az osztály közösségre is odafigyelnek, hogy ne hozzanak olyat, amit mondjuk valaki nem ehet. Ez mindenképpen a finn oktatás egyik érdekessége. A kérdésre meg visszatérve, hogy hogyan tanuljuk meg a stílusokat, szerintem ez egy külön adás lesz.
4: Igen, elborongoltunk Finnország felé, de rendkívül tanulságosak voltak ezek a történetek, akkor a tanulási stílusokkal folytatjuk a következő adásunkban. Köszönöm a mai gondolatokat.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
0: Szól a Biblia.
6: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
0: Részletek a Szentírásból.
7: A Rádió Sansz műsorán.
8: János apostol első levele, 2. rész. Fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért. De nem csak a mieinkért, hanem az egész világért is. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazudik, és nincs abban meg semmi igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy is kell járnia, ahogy ő járt. Atyám fiai, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely előttetek volt, kezdettől fogva. A régi parancsolat az a szó, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok nektek, ami igaz, ő benne és ti bennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli az ő atya fiát, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti az ő atya fiát, az a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Aki gyűlöli az ő atya fiát, az a sötétségben van. Az a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség az ő szemeit megvakította. Írok nektek, gyermekek, mert a ti bűneitek meglettek bocsátva az ő nevéért. Atyák, írok nektek, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Ifjak, írok nektek, mert legyőztétek a gonoszt. Fiaim, gyermekeim, írok nektek, mert megismertétek az atyát. Írtam nektek, atyák, hogy megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek is, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten szava megmaradt bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azokat, amelyek a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a testnek kívánsága, a szemeknek kívánsága, és az élet kérkedése, kevéssége, az nem az atyától van, hanem a világból van. És a világ elmúlik, és annak kívánságai is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az mindörökké megmarad. Fiacskáim, itt az utolsó óra. És amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, így most már sok Antikrisztus támadt. Ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájon közülünk valók. Nektek kenetetek van a Szenttől, és tudtok mindent. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincs az igazságból, ami hazugság lenne. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Senkiben nincs meg az atya, aki tagadja a fiút. Aki vallást tesz a fiúról, abban az atya is megvan. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az atyában és a fiúban maradtok. És az az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. Ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad. És így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz, és nem hazugság, amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. És most, gyermekeim, maradjatok ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.
9: János első levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
6: Részletek a Szentírásból.
7: Ez a Rádió Szansz.

0: marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az atyában és a fiúban maradtok. És az az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. Ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad. És így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz és nem hazugság, amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. És most, gyermekeim, maradjatok ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.
1: János első levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: János apostol első levele, 5. rész. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha az Isten szeretjük és az ő parancsait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, ami legyőzi a világot, az a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ez az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, a Szó és a Szent Szellem. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a szellem, a víz és a vér. És ez a három egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele pedig nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, annak bizonyossága van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtevés, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az örök élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet is. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez az a bizalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meg is hallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Ha valaki látja, hogy az ő atyafia vétkezik, nem halálos bűnt, az könyörögjön, és életet ad annak Isten, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn is, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, van nem halálos bűn. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, az nem vétkezik. Hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban van. De tudjuk azt is, hogy az Istennek fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Fiaim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Amen.
0: János első levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: always, it's a treat to be here with you.
1: Mint mindig, ez egy nagyszerű élmény és ajándék, hogy itt lehetek köztetek.
0: We love Hungary.
1: Nagyon szeretjük Magyarországot.
0: And we've had a good trip this time.
1: Nagyon jó volt az utazásunk most.
0: We got here last Saturday and we spent Sunday with Agape.
1: Múlt szombaton értünk ide, és a vasárnapot az Agape gyülekezetben töltöttük Budapesten.
0: Had time with their elders Monday, and then connected with Paul and Kati on Tuesday.
1: És időt töltöttünk ott a vezetőkkel hétfőn, és kedden pedig Palival és Katihoz csatlakoztunk.
0: I always enjoy worship. Your worship is unique.
1: Mindig élvezem itt a dicsőítés, a ti dicsőítésetek egyedi.
0: And that last song is one of my favorites for this whole year.
1: És az utolsó dal, ez az újra megteszedett, ez az erre évre vonatkozóan az egyik kedvenc dalom.
0: God doing it again.
1: Az, hogy Isten újra megteszi.
0: Because I believe not only that he can do it again, I believe he will do it again.
1: Mert nem csak abban hiszek, hogy meg tudja csinálni újra, hanem hogy meg is fogja csinálni újra.
0: I heard that song first in Debrecen at the prophetic worship school.
1: Először Debrecenben, dicsőítő is profita iskolában hallottam ezt a dalt.
0: It was in Hungarian and I thought it was probably a Hungarian song.
1: És ez magyarul volt, és azt gondoltam, hogy ez valószínűleg egy magyar dal.
0: And I find out we sing it in English in the US also.
1: És aztán rájöttem, hogy hát ezt Amerikában mi is énekeljük angolul.
0: I don't know why, I didn't know this, but...
1: Nem tudom, hogy ezt miért nem tudtam, de most már ezért.
0: But I also believe the song.
1: De el is hiszem ezt a dalt.
0: And I believe it for Europe.
1: És hiszek benne Európára nézve.
0: I believe that Europe is going to wake up.
1: Hiszek abban, hogy Európa felébred.
0: And to Jesus and to the things of God again.
1: Felébred újra Jézus és Isten dolgai felé.
0: And you may not see a lot of evidence of that now, but when I come here I feel it.
1: Lehet, hogy nem látjuk ennek túl sok bizonyítékát, de amikor idejövök, akkor érzem ezt.
0: And I will say the first time that I felt this was here in this church in Hungary.
1: És az első alkalom, amikor ezt éreztem, az itt ebben a gyülekezetben volt Magyarországon.
0: And, many of the countries on the eastern side of Europe is where I feel it stronger than in the west.
1: És nagyon ezt leginkább, vagyis erősebben a keleti oldalon, kelet-európai részen érzem, mint a nyugaton.
0: So you might feel that some of the countries in the west are stronger than here, but I believe in the awakening that you will probably lead.
1: És lehet, hogy úgy érezzük, hogy a nyugat-európai országok erősebbek sok mindenben, de az ébredésben a kelet-európai országok fognak vezetni.
0: I'm not a prophet, so you can ask Sharon Stone about those things.
1: Nem profita vagyok, szóval erről újra megkérdezhetitek meg Sharon Stone-t.
0: But in worship on Sunday, I felt this sense that Hungary was going to lead the way.
1: De a dicsőítésben vasárnap éreztem ennek egy benyomását, hogy Magyarország fog ebben vezetni.
0: I think in some ways you may be ahead of other nations in some things.
1: Bizonyos aspektusokban, bizonyos dolgokban előrébb lehettek más nemzeteknél.
0: I mean the worship and prophetic school last summer was fantastic.
1: Például a dicsőítő és proféta iskola múlt évben nagyszerű volt, fantasztikus volt.
0: We don't have anything like that in the US.
1: Semmi ilyesmi nincs Amerikában nálunk.
0: I'm not aware of any other country in Europe or anywhere that has something that's national like that.
1: És nem tudok más olyan országot, ami ilyen nemzeti szintű dicsőítés proféta iskola lenne.
0: And the youth movement called Upper Room.
1: Yes. És a felház ifjú segi mozgalom.
0: It reminds me of the Jesus people in the US back in the 70s.
1: Ez a Jézus mozgalomra emlékeztet Amerikában a 70-es években.
0: Most of you are too young to remember that.
1: Legtöbben túl fiatalok vagytok arra, hogy erre emlékezzetek.
0: Since I'm an old man at 60, I do remember.
1: Mivel én egy idős ember vagyok, 60 éves, én ezt erre emlékszem.
0: Hundreds of thousands of young people were swept into the kingdom through that movement.
1: És több százezer fiatal jött be a királyságba ezáltal a mozgalom által.
0: It happened outside the church and it was very controversial.
1: Az egyházon kívül történt, és ez nagyon ellentmondásos és ilyen megosztó volt.
0: But today most of our church leaders that we have came out of that movement.
1: Viszont a mai legtöbb gyülekezet vezető, aki szolgálatban van, az ebből a mozgalomból jött ki.
0: And I grew up in a Mennonite church, but the Jesus people influenced me when I was 17.
1: Én ugye Mennonita gyülekezetben nőttem fel, de ez a Jézus mozgalom engem is befolyásolt, amikor 17 éves voltam.
0: And we were arrogant and we thought we had all the answers.
1: What was the first?
0: Arrogant.
1: Arrogant. Yeah. Arrogánsak voltunk és azt gondoltuk, hogy minden válasz nálunk van.
0: The traditional church didn't like us very much.
1: A tradicionális egyház nem nagyon szeretett minket.
0: That changed over time.
1: Ez idővel megváltozott.
0: But oftentimes new wine is very disturbing and agitating to existing churches.
1: De az új bor gyakran nagyon nagyon zavaró és felkavaró a létező gyülekezetek és felekezetek számára.
0: So I'm thrilled that you want to learn about church growth because I think you're going to need it.
1: És nagyon örülök annak, izgatott vagyok, hogy szeretnétek tanulni a gyülekezet növekedésről, mert úgy érzem, szükségetek lesz rá.
0: I taught on this topic in our church probably 15 years ago.
1: A mi gyülekezetünkben erről a témáról valószínűleg 15 éve tanítottam.
0: But nowhere else.
1: De sehol máshol.
0: Most churches don't really like to talk about the topic.
1: A legtöbb gyülekezet nem szeret erről a témáról beszélni.
0: And there's a couple reasons for that.
1: Van erre néhány ok.
0: But I'm thrilled that you've asked me to talk about this.
1: De nagyon izgatott vagyok arról, amiatt, hogy engem erre kiáltatok, hogy erről beszéljek.
0: So last night I spoke to just a small group of the leaders from the church.
1: Tegnap este az itteni vezetők egy kis csoportjához beszéltem.
0: We talked about some very practical matters.
1: Beszéltünk néhány nagyon gyakorlati dologról.
0: And I want to be clear that I believe that each church needs to find their own way of addressing church growth.
1: És szeretnék világos lenni, hogy szerintem minden gyülekezetnek meg kell találni a saját módját, ahogy hozzááll, ahogy megvalósítja a gyülekezet növekedést.
0: Every season and every culture is a little different.
1: Minden korszak és minden kultúra egy kicsit más.
0: So I gave stories from my experience because that's my testimony, but I don't mean to impose that on you.
1: Ezért a saját életemből, saját tapasztalataimból adtam történeteket, mert ez az én bizonyságom, de nem kényszerítek rá ezeket a dolgokat senkire.
0: Maybe the next session, but sometime in the next few sessions, Cheryl will share a little bit of the story so you understand what happened.
1: A következő tanítások valamelyikében Cheryl meg fog osztani velünk a történetből részleteket, hogy tudjuk, hogy lássuk, hogy miről van szó.
0: So we give it as a testimony, and I think you can learn some things from it.
1: De, tehát ezt bizonyságként mondjuk el, és hiszem, hogy lehet belőle mit tanulni.
0: But you will still be unique.
1: De ti ennek ellenére egyediek lesztek.
0: And probably sometime today we'll have some more time for questions.
1: És ma valamikor lesz egy kicsit több időnk majd kérdésekre is.
0: And Tom will answer them.
1: És majd Tom válaszol.
0: Tom graduates this week.
1: Tom ezen a héten végez.
0: He already knows everything that there is to
1: Már
0: know.
1: Már mindent tud, amit tudni lehet.
0: I'll relax and Tom can answer questions.
1: Mi pihenhetünk.
0: So let me tell you a story.
1: Hogy mondjak el egy történetet.
0: Many of you know I passed the church over to Kevin, who's now our new pastor.
1: Sokan tudjátok, hogy a gyülekezetünk vezetését átadtam Kevinnek, aki az új pásztor.
0: Kevin and his wife have two children, a son and a daughter.
1: Kevinnek és a feleségének két gyerekük van, egy fiúk és egy lányuk.
0: The oldest is the girl.
1: Az idősebb a lány.
0: And a few years ago, they realized that they couldn't find her anywhere in the house.
1: És néhány éve egyszer csak rájöttek, hogy nem találják a házban.
0: And so they called for her, she didn't answer.
1: Hívták, kiabáltak utána, de nem válaszolt.
0: They went outside and searched all around the property, they searched the neighbors, and they couldn't find her anywhere.
1: Kimentek, keresték az udvaron, a telken, mindenhol a szomszédok között, és sehol nem találták.
0: And if you have a child, you could imagine what that would feel like.
1: És amikor ha van gyereked, akkor úgy el tudod képzelni, hogy ez milyen érzés volt számukra.
0: They started to panic.
1: Elkezdtek pánikolni.
0: And they not only asked neighbors to help find them, but eventually they called the police.
1: Nem csak a szomszédokat kérdezték meg, hanem egy idő után már hívták a rendőrséget.
0: The police dispatched several cars who combed the town and the neighborhood to see if they could find her.
1: A rendőrség kiállított sok járőrkocsit, hogy fésüljék át a környéket, a várost, hogy megtalálhassák a lányt.
0: They visited her friends' houses to be sure that she didn't go there to play and didn't tell her mom.
1: Elmentek a barátainak a házához, hogy megnézik, hogy oda ment el esetleg játszani, és nem mondta el az anyukájának.
0: Finally, they assumed that she must have been kidnapped, so they put out a missing person report.
1: Végül arra jutottak, hogy valószínűleg elrabolták, ezért kiadtak egy ilyen körözést, hogy megtalálják.
0: That escalated the problem to statewide problem.
1: Ez állami szintre emelte a problémát.
0: So they put her identity out there so people could be on the watch for Hannah is her name.
1: Kirakták az ő identitását, arcképét, adatait, hogy Hannának hívják, hogy meg tudják őt keresni.
0: So they had looked everywhere and they were at home waiting for the police to find her.
1: Otthon maradtak és csak várták, hogy a rendőrök megtalálják.
0: I don't know of a more difficult thing to have than knowing that you're one of your children is somewhere, perhaps unprotected, somewhere with danger, and you can't find her.
1: És nem tudok elképzelni annál rosszabb dolgot, mint hogy azt tudni, hogy a lányod ott van valahol, valószínűleg veszélyben, és nem tudod, hogy hol van.
0: And they're waiting in the living room for the police to call.
1: És várják a nappaliban a rendőröket, hogy hívják őket.
0: And a closet door opens, and she walks out of the closet.
1: És kinyílik egy szekrényajtó, és kisétál a szekrényből a lány.
0: She had taken one of her dolls in the closet to play.
1: Megfogta az egyik babáját, és bement a szekrénybe játszani.
0: And she fell asleep.
1: És elaludt.
0: So they called the police and called the search off.
1: És ezért gyorsan felhívták a rendőrséget, és mondták, hogy minden rendben van, leállították a körözést.
0: So the story ends well.
1: Szóval jó a történet vége.
0: But I told that story for a purpose because I want you to emotionally connect to what God must feel like when his children are lost.
1: De okkal mondtam ezt a történetet, szeretném, hogyha érzelmileg összekötnénk magunkat azzal, hogy Isten, az Atya hogy érzi magát, amikor az ő gyermekei elvesznek.
0: Every human being is created in the image of God.
1: Minden emberi lény Isten képmására lett teremtve.
0: Just like our children look like us.
1: Ugyanúgy, ahogy a mi gyerekeink úgy néznek ki, mint
0: because
1: mi.
0: Because we come from him.
1: Mert Istenből jövünk.
0: Every human being on the earth was God's idea.
1: Minden emberi lény a Földön Isten ötlete volt.
0: He loves every one of them.
1: Mindegyiket szereti.
0: Billions of them.
1: Több milliárdot.
0: And he wants them all to be saved or found.
1: És szeretné, ha mindannyian megmenekülnének és megtalálná őket.
0: In our life, even if we have only a few children and one of them are lost, our life stops till we find them.
1: Mi életünkben, hogyha kevés gyerekünk van, és ha csak az egyik is veszik el, akkor is megáll az életünk addig, amíg meg nem találjuk őket.
0: Everything else that we have planned or that we were going to do is put on hold until we find the child.
1: Minden más, amit terveztünk, amit meg akartunk csinálni, az leáll addig, amíg meg nem találjuk a gyereket.
0: And at that point, there's nothing that's more important than finding the lost.
1: És abban, azon a ponton semmi nem fontosabb annál, mint hogy megtaláljuk azt, aki elveszett.
0: So when I'm speaking of the lost, I'm speaking of unbelievers, people that do not know Christ at all.
1: Amikor az elveszettekről beszélek, akkor olyan emberekről beszélek, akik nem ismerik Krisztust.
0: And God... This is, I believe, God's highest value.
1: És azt hiszem, hogy ez Isten számára a legmagasabb érték.
0: It's hard for us to believe that he would love others more than he loves us.
1: Nagyon nehéz számunkra elhinni, hogy jobban szerethet másokat, mint ahogy minket szeret.
0: Because we're special.
1: Mert hogy mi különlegesek vagyunk.
0: And we love him.
1: És mi szeretjük őt.
0: But he also values and loves those who do not yet love him.
1: De ő azokat is szereti és értékeli, akik még nem szeretik őt.
0: The Bible tells us that before we ever loved him, he first loved us.
1: A Biblia azt mondja, hogy mielőtt mi valaha is szerettük volna, ő már szeretett minket.
0: He loved us when we were unlovable.
1: Szeretett minket, amikor nem voltunk szerethetőek.
0: He loved us when we were rebellious toward him.
1: Szeretett minket akkor, amikor lázadtunk ellene.
0: When we didn't care about him.
1: Amikor nem foglalkoztunk vele.
0: He loved us when we had our own goals and ignored him.
1: Szeretett minket akkor, amikor megvoltak a saját céljaink, és figyelmen kívül hagytuk őt.
0: But he found us.
1: De megtalált minket.
0: We think we found him.
1: Mi úgy gondoljuk, hogy megtaláltuk őt.
0: Jesus says, you didn't choose me, but I chose you.
1: Jézus azt mondja, hogy ti nem választottatok, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.
0: And then he tells us why he chose us, that we would bear fruit.
1: És aztán megmondja, hogy miért választott minket, azért, hogy gyümölcsöt teremjünk.
0: So very high on God's priority list is this matter of the lost all being found and brought back to him.
1: Tehát Istennek a fontossági listáján nagyon magasan van az, hogy az elveszetteket megtalálja, és hogy hozzá menjenek.
0: And I want to read a parable to you.
1: És szeretnék elolvasni egy példázatot.
0: From John 15.
1: A János 15-ből.
0: And you've heard me talk before about the fact that I was a farmer.
1: És hallottatok már, hogy beszéltem arról, hogy én farmer voltam, földműves.
0: And my dad and his brothers all had separate farms, but during harvest time we worked together.
1: És az apumnak és a testvéreimnek külön farmjaik voltak, de az aratáskor együtt dolgoztunk.
0: Because the priority is to bring the harvest into the barn before it rots in the field.
1: Mert ekkor a legfontosabb az, hogy az aratást bevigyük a csőrbe, mielőtt elrohadna a mezőn.
0: So I cannot see other churches, other pastors as my competitor.
1: Ergo nem nézhetek rá más pásztorokra, más vezetőkre úgy, mint akikkel versenyzek.
0: Because we're all fellow workers in the same field.
1: Mert ugyanaz abban a mezőben dolgozunk együtt.
0: We're all a little different.
1: Mindegy picit különbözünk.
0: And of course the others are partially wrong and we're right.
1: És persze a többiek részben tévednek, és mi nekünk igazunk van.
0: That's what we think.
1: Ezt gondoljuk.
0: But the priority is the harvest.
1: De a legfontosabb dolog az aratás.
0: And Cheryl will tell the story, but when we began our church, we really started it for ourselves.
1: És Cheryl elmondja majd a történetet, hogy amikor mi elindítottuk a gyülekezetet, akkor magunknak indítottuk
0: el. And it took me almost 20 years to figure out that we didn't exist for ourselves.
1: És 20 évig tartott nekem rájönni arra, hogy nem saját magunkért létezünk.
0: We'll come back to that thought later.
1: Erre majd visszatérünk később.
0: So in John 15 verse 1.
1: A János 15:1-ben.
0: This is the parable of the lost sheep.
1: Ez az elveszett bárányoknak a példázata.
0: It says now the tax collectors and sinners were all drawing near to Jesus to hear him. And the Pharisees and scribes grumbled saying this man receives sinners and eats with them.
1: It's Luke 15.
0: Oh, I'm sorry. Did I have
1: you said John.
0: So you knew which gospel it was? This guy's a genius.
1: No. No, I had John 15 here in Hungarian, and I was okay. Now
0: so I got the what is it? Luke 15.
1: Luke 15.
0: Ah, I apologize. So I need to change my notes. I have the text here, but.
1: Tehát,
0: you read it.
1: So verse 1 and 2 or 1.
0: I just read 1 and I'll make some comments.
1: Közelektek őhozzá, Jézushoz, a vámszedők és a bűnösök, mint hogy hallgassák őt.
0: And 2, did you read 2?
1: És zúgolódtak a farizeusok és az írástudók, és mondták, ez bűnösséget fogad magához, és velük együtt eszik.
0: So two things I want to point out here. First,
1: két dolgot szeretnék itt bemutatni, az egyik.
0: The sinners all wanted to get close to Jesus.
1: Az összes bűnös közel akart menni Jézushoz.
0: They liked him.
1: Szerették őt.
0: He didn't put them off at all.
1: Egyáltalán nem távolodott el tőlük így.
0: But they wanted to draw near so they could hear him.
1: Hanem közel akartak menni hozzá, hogy hallgassák őt.
0: It says something about Jesus.
1: Ez mond valamit Jézusról.
0: Then it says that the religious people, the religious leaders grumbled about this.
1: És azt mondja ezután, hogy a vallásos emberek, a vallásos vezetők zúgolódtak.
0: Sinners would never draw close to them.
1: A bűnösök soha nem mennének az ő közelükbe.
0: Because they always act like they are more righteous than sinners.
1: Mert mindig úgy viselkedtek, minthogyha igazságosabbak lennének a bűnösöknél.
0: They point their finger at their sin.
1: Rámutatják az új, rámutogatnak újjal a bűnjükre.
0: They judge them.
1: megítélik őket.
0: And the sinners don't want to be with them.
1: És a bűnösök emiatt nem akarnak velük lenni.
0: They complain about the fact that Jesus received sinners and he actually ate with them.
1: És panaszkodnak amiatt, hogy Jézus befogadta a bűnösöket és konkrétan velük együtt evett.
0: Obviously they wouldn't eat with sinners.
1: Sorry.
0: The fact that religious leaders wouldn't eat with sinners.
1: Természetesen ezek a vallási vezetők nem ennének együtt a bűnösökkel.
0: I believe they should have.
1: Viszont én abban hiszek, hogy kellett volna.
0: I don't know how it is in Hungary.
1: Nem tudom, hogy hogy van Magyarországon.
0: But in America, if you are a really strong, mature Christian.
1: De Amerikában, hogyha egy nagyon erős, érett keresztény vagy.
0: You eat with other Christians.
1: Akkor más keresztényekkel eszel együtt.
0: And if you are seen hanging out with sinful people, other Christians would say that he's keeping bad company.
1: És hogyha azt látják körülötted az emberek, hogy ilyen bűnös emberekkel vagy együtt, akkor a többi keresztény az így mondaná, hogy ó, nem rossz társaságban vagy.
0: The Jewish leaders were afraid that if they were with these sinful people, they would contaminate them.
1: A zsidó vezetők féltek attól, hogyha együtt vannak ezekkel a bűnös emberekkel, akkor megfertőzik őket.
0: They would get dirty.
1: Akkor piszkosak lennének.
0: And the big evil demons would get them.
1: És a nagy gonosz démonok elkapnák őket.
0: Now there are dangers when Christians flirt with sin and there are dangers there.
1: Tehát léteznek veszélyek, amikor a keresztények játszanak a bűnnel, de léteznek veszélyek.
0: But isn't he who is in us stronger than he that is in the world?
1: De nem erősebb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van.
0: Why should we be afraid of their sin?
1: Miért féljünk az ő bűnüktől?
0: Plus we should love them as God loves them.
1: Ezen kívül ugyanúgy kell szeretnünk őket, mint ahogy Isten szereti őket.
0: So to defend his practice of loving sinners, Jesus told a parable.
1: Hogy azt védje, hogy úgy szereti a bűnösöket, hogy mennyire szereti a bűnösöket, Jézus mondott egy példázatot.
0: I'm going to read verses 3 to 7.
1: És 3-tól 7-ig olvasom.
0: So he told them this parable. What man of you, having 100 sheep, if he lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep that was lost. Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance.
1: Ő pedig ezt a példázatot mondta nekik, és mondta, melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elvezett után, míg nem megtalálja azt. És ha megtalálta, felveti az ő vállára, és örül. És hazamegy, egybehívja barátait és szomszédjait, és mondja nekik, örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhamat, amely elveszett. Mondom nektek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akiknek nincs szüksége megtérésre.
0: So, remember, Jesus is defending himself. He's talking about himself as the good shepherd.
1: Tehát emlékezünk, hogy Jézus itt megvédi magát, saját magáról beszél, mint a jó pásztorról.
0: And he's saying that even if I had many sheep who were safe in my care, I would still leave them to go get one, even only one that was lost.
1: És azt mondja, hogy ha vannak rám bízott juhok, és van nagyon sok, aki megmenekült, aki megtért, de van egy, eltávolodik, aki bűnös, akkor otthagynám azokat, akik megmenekültek, hogy visszavegyem azt, aki bűnös.
0: I don't believe this parable is talking about when people leave our church.
1: Nem hiszek abban, hogy ez a példázat arról szólna, amikor az emberek elhagyják a gyülekezetünket.
0: I believe the parable is about God.
1: Úgy hiszem, hogy ez az példázat Istenről.
0: And his value for those who are outside his flock.
1: És arról szól, hogy mennyire értékeli azokat az embereket, aki az ő aklán kívül van.
0: And he's saying if you had sheep and one was lost, you would go find them. He's telling us you should understand my value for the lost.
1: És azt mondja nekünk, hogyha nektek van bárányatok, és egy elveszik, akkor utána mennétek az egy elveszett után, és hogy azt mondja, hogy meg kell értenetek azt, hogy én mennyire értékelem az elveszetteket.
0: He's explaining why he eats with sinners.
1: Tehát elmagyaráz azt, hogy miért vacsorázik együtt a bűnösökkel.
0: He accepts them at his table and into his company because he hopes to save them.
1: És elfogadja őket az ő társaságába, az ő asztalára, mert abban reménykedik, hogy megmenekülnek ezáltal.
0: Christians are oftentimes critical of those who are unbelievers.
1: A keresztények gyakran kritikával tekintenek azokra, akik nem hívők.
0: But God actually values them.
1: De Isten értékeli őket.
0: This could be other students at school.
1: Ez lehet osztálytársak az iskolában.
0: Or other people you work with.
1: Vagy munkatársak.
0: They don't know. I believe the parable is about God.
1: Úgy hiszem, hogy ez az példázat Istenről.
0: And his value for those who are outside his flock.
1: És arról szól, hogy mennyire értékeli azokat az embereket, aki az ő aklán kívül van.
0: And he's saying if you had sheep and one was lost, you would go find them. He's telling us you should understand my value for the lost.
1: És azt mondja nekünk, hogyha nektek van bárányatok, és egy elveszik, akkor utána mennétek az egy elveszett után, és hogy azt mondja, hogy meg kell értenetek azt, hogy én mennyire értékelem az elveszetteket.
0: He's explaining why he eats with sinners.
1: Tehát elmagyarázza azt, hogy miért vacsorázik együtt a bűnösökkel.
0: And he accepts them at his table and into his company because he hopes to save them.
1: És elfogadja őket az ő társaságába, az ő asztalára, mert abban reménykedik, hogy megmenekülnek ezáltal.
0: Christians are oftentimes critical of those who are unbelievers.
1: A keresztények gyakran kritikával tekintenek azokra, akik nem hívők.
0: But God actually values them.
1: De Isten értékeli őket.
0: This could be other students at school.
1: Ez lehet osztálytársak az iskolában.
0: Or other people you work with.

0: elveszik a krutána ment, utána mennétek az egy elveszett után, és hogy azt mondja, hogy meg kell értenetek azt, hogy én mennyire értékelem az elveszetteket.
1: He's explaining why he eats with sinners.
0: Tehát elmagyaráz azt, hogy miért vacsorázik együtt a bűnösökkel.
1: He accepts them at his table and into his company because he hopes to save them.
0: És elfogadja őket az ő társaságába, az ő asztalára, mert abban reménykedik, hogy megmenekülnek ezáltal.
1: Christians are oftentimes critical of those who are unbelievers.
0: A keresztények gyakran kritikával tekintenek azokra, akik nem hívők.
1: But God actually values them.
0: De Isten értékeli őket.
1: This could be other students at school.
0: Ez lehet osztálytársak az iskolában.
1: Or other people you work with.
0: Vagy munkatársak.
1: They don't know God.
0: Nem ismerik Istent.
1: They have bad habits.
0: Rossz szokásaik vannak.
1: They look at things differently.
0: Máshogy néznek dolgokra.
1: They don't value the same things we value.
0: Nem értékelik ugyanazokat a dolgokat, amelyeket mi értékelünk.
1: But God loves them.
0: De Isten szereti őket.
1: He values them.
0: És értékeli őket.
1: The hard thing about this parable.
0: A nehéz dolog ebben a példázatban.
1: Is Jesus saying that he would leave us?
0: Jézus azt mondja ezzel, hogy ott hagyna minket azért, hogy őket megtalálja.
1: I think he is.
0: És szerintem igen.
1: I don't think we should be shocked that sinners sin.
0: Szerintem nem kellene meghökkennünk a bűnösök bűnein.
1: That's all they know to do.
0: Mert ez egyetlen dolog, amit tudunk csinálni.
1: And if God hadn't saved us, we'd be doing the same thing.
0: És ha Isten nem mentett volna meg minket, akkor még mindig ugyanazokban a bűnökben lennénk.
1: It's understandable.
0: Ez érthető.
1: And so we can't look down on them.
0: Nem nézhetünk le rájuk.
1: They need to meet Jesus.
0: Találkozniuk kell Jézussal.
1: So Jesus as the good shepherd leaves the 99 in the open country.
0: Tehát Jézus, mint a jó pásztor, ott hagyja a 99-et a nyílt mezőn.
1: Unprotected?
0: Védelem nélkül?
1: And we gather and we create what we believe is the perfect meeting.
0: Mi összegyűlünk és létrehozzuk azt, amiről azt hisszük, hogy a tökéletes konferencia találkozó istentisztelet.
1: Is it possible that while we're creating the perfect meeting for him to join us, he actually is more interested in the lost that are not in the meeting?
0: Lehet-e az, hogy amíg mi azzal vagyunk elfoglalva, hogy a tökéletes konferenciát, istentiszteletet létrehozunk, addig ő azzal van elfoglalva, hogy megtalálja az elveszetteket?
1: So God is everywhere present.
0: Isten mindenhol
1: so
0: ott
1: he
0: van.
1: Can be with us when we're singing and worshiping.
0: Tehát együtt lehet velünk akkor, amikor éneklünk és dicsőítünk.
1: But if you ask him what his priorities are,
0: de ha megkérdezné tőle, hogy mi a fontossági listája,
1: right now, before Jesus comes back, I believe his priority is to see the lost reached.
0: Ebben az időben, mielőtt Jézus visszajönne, úgy hiszem, hogy az az ő prioritása, hogy az elveszettek megmenekülésén dolgozzon.
1: So what I discovered is that I needed to rearrange my priorities and the priorities of our church to align with God's priorities.
0: Tehát azt találtam, hogy helyre kell igazítanom az én prioritásaimat és a gyülekezetünk fontossági sorrendjeit, hogy egybehangozzon Isten fontossági sorrendjével.
1: So some of the things that were important to me, I had to move down a little bit.
0: Tehát néhány dolgot, ami fontos volt számomra, azokat lejjebb kellett vinnem ezen a listán.
1: It seems unreasonable and unreasonable and irresponsible for Jesus to say that he would leave his flock to go find a lost one.
0: Ez nem tűnik túl logikusnak és felelősnek Jézustól, hogy ott hagyná az ő juhait azért, hogy ezt az egy elveszettet megkeresse.
1: But it's very clear he values the one that is still outside.
0: De ebből egyértelmű az, hogy értékeli azt az egyet, aki kívül van.
1: And his great commission to us underscores the importance of this.
0: És a nagy küldetése számunkra többszörösen aláhúzza ennek a fontosságát.
1: What I won't do all day today and tomorrow is make you feel guilty for not evangelizing the lost.
0: Azt nem fogom ebben a két napban csinálni, hogy bűntudatot ébresztek bennetek, amiért nem evangelizáltok az elveszetteknek.
1: I don't think that really works.
0: Szerintem ez nem működik.
1: I've seen pastors and missionaries do that.
0: Láttam, ahogy pásztorok és misszionáriusok ezt csinálják.
1: Make you feel guilty because you haven't left your home and traveled to Africa as a missionary.
0: Bűntudatot ébresztenek benned, mert nem hagytad ott az otthon.

0: És nem utaztál el Afrikába
1: missionáriusnak. Call you to the altar to cry and repent for the fact that you didn't leave.
0: És odahívnak az oltárhoz, hogy sírj és térj meg, amiért nem hagytad az otthonodat.
1: I'm not going to do that.
0: Ezt nem fogom csinálni.
1: And usually the preachers emphasize the word go.
0: És általában a prédikátorok a menj szóra, mármint hogy menjünk, arra helyezik a hangsúlyt.
1: Yet as I understand the Greek, it really means as you go.
0: És ahogy én értelmezem a görögöt, ez igazából az, hogy ahogy mentek.
1: It's almost as if as you, while you go about your life, make disciples.
0: Tehát mint hogyha úgy lenne ez, úgy értelmezhetnénk, hogy ahogy mész és végzed a te mindennapi életedet, úgy tegyél tanítvánnyá minden népet.
1: So I think this is a very high value for God.
0: Így azt gondolom, hogy ez a Istennek egy nagyon fontos dolog, nagyon értékes dolog.
1: The other thing that this story talks about is the kind of excitement and party atmosphere that heaven turns into when one is found.
0: És ami másik dolog, amiről ez a példázat beszél, az ez az izgatottság és ez a parti hangulat, ami kialakul a mennyben, amikor egy elveszett megtér.
1: You would think that the angels would get more excited about our preaching or our worship or something like that.
0: Azt gondolnánk, hogy az angyalok jobban izgatottak a mi prédikálásunk vagy dicsőítésünk miatt.
1: But I believe that the thing that they get the most excited about is when even one is found.
0: De úgy hiszem, hogy az a dolog, ami által leginkább izgatottak lesznek, az az, amikor egyetlen egy elveszett megtér.
1: And the parable also emphasizes the word until.
0: És a példázat az amíg szóra is hangsúlyt fektet.
1: The search continues until there's success.
0: A keresés addig folytatódik, amíg sikerrel nem járnak.
1: And I hear preachers say, well, only God can save people.
0: És hallom, hogy mondják prédikátorok, hogy hát csak Isten tudja megmenteni az embereket.
1: The results are up to him.
0: Csak tőle függnek az eredmények.
1: That's fair enough, that's true.
0: Ez végül is igaz.
1: And yet the search continues until there's success.
0: Mégis az van, hogy az keresés addig folytatódik, amíg sikerrel nem járunk.
1: I'm going to read verse 8.
0: Elolvasok a 8-as verset.
1: Or what woman having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and seek diligently until she finds it? I'll read till 10. And when she finds it, when she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, rejoice with me, for I have found the coin that I lost. Just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. So it's like up to verse 10.
0: Vagy ha valamely asszonynak 10 drachmája van, és egy drachmát elveszt, nem gyújt a gyertyát, és nem söpri-e ki a házat, és nem keresi-e gondosan, míg nem megtalálja. És ha megtalálta, egybehívja az ő asszonybarátait és szomszédjait, és mondja, örüljetek én velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. Ugyanígy, mondom nektek, örvendezés van Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén.
1: So again, the parable is about value.
0: Tehát ismét a példázat az értékekről
1: szól. And the lengths that we will go or should go to find something that's valuable.
0: És arról a munkáról, arról az odaszánásról, aminek meg kell lennie bennünk ahhoz, hogy megkeressük az elveszetteket.
1: So I don't think it's about us just doing something. I think it's about us continuing to find that or to search for that which is valuable until we find it.
0: Tehát úgy hiszem, hogy ez nem csak arról szól, hogy valamit tegyünk, hanem hogy addig menjünk, addig keressük azt, amíg elveszett, amíg meg nem találjuk.
1: We can't say, well, the sheep doesn't want to be found.
0: Nem mondhatjuk azt, hogy hát a bárány nem akarja, hogy megtalálják.
1: Or the coin doesn't want to be found.
0: Vagy a drachma nem akarja, hogy megtalálják.
1: We tried.
0: És hogy mi megpróbáltuk,
1: they don't want to be found,
0: nem akarják, hogy megtaláljuk
1: so
0: őket, úgyhogy elfelejtjük őket.
1: I believe the world actually is searching for God, even though they may not admit it.
0: Úgy hiszem, hogy a világ keresi Istent, akkor is, ha nem vallja be ezt magának.
1: In Ecclesiastes it says that God has set eternity in the hearts of men.
0: A prédikátor azt mondja, hogy Isten az örökkévalóságot helyezte az emberek szívébe.
1: So an atheist will deny this.
0: Egy ateista ezt tagadni fogja.
1: It's a defense mechanism.
0: Ez egy védekező mechanizmus.
1: And I'm not sure that it helps to engage them defensively when they're that way.
0: És nem hiszem úgy azt, hogy ilyen védekezően kell megnyilvánulnunk feléjük, amikor ilyenekké válnak.
1: But I believe every person living in Székesfehérvár.
0: De hiszem azt, hogy minden Székesfehérváron élő ember.
1: So I get a C plus maybe on that.
0: ez olyan hármas.
1: Every person in this city.
0: Minden ember ebben a városban.
1: Every person in Hungary.
0: Minden ember Magyarországon.
1: Every person in the world.
0: Minden ember a világon.
1: God has hidden or set something inside them that they realize that there is more than what they have here.
0: Valamit elhelyezett Isten a szívükben, ami által észreveszik, hogy van annál több, mint amit itt látnak.
1: And we have to take this worldview by faith and know that every person is seeking for a connection with God.
0: És azt egyszerűen ezt a világnézetet egy hittel el kell fogadnunk, hogy minden ember keresi az Istennel való kapcsolatot.
1: So there's a lie that the enemy has sown to many Christians, and that is that most people in the world really don't want Jesus.
0: És van egy hazugság, amit az ellenség sok keresztény szívében elültetett, hogy hát a világ nagy része nem is akar Jézussal találkozni.
1: That makes us feel that it's not worth the effort.
0: Ettől úgy érezhetjük magunkat, hogy nem érdemes belefektetni a munkát.
1: And that people don't care about God.
0: És hogy az embereket nem érdekli Isten.
1: The world is evil and it's getting worse all the time.
0: Hogy a világ gonosz és egyre rosszabb lesz folyamatosan.
1: The truth is that in every person's heart there is a desire for God.
0: Az igazság az, hogy minden ember szívében van Isten felé egy vágy.
1: I'm not sure the world actually is getting worse.
0: És nem vagyok abban biztos, hogy a világ egyre rosszabbá válik.
1: And I don't want to go off on eschatology right here.
0: És nem szeretnék az üdvtörténetbe belemenni most.
1: But it would be interesting to try to prove that numerically that the world is getting worse.
0: De érdekes lenne ezt úgy numerikusan számokkal bebizonyítani, hogy a világ egyre rosszabb lesz.
1: I think the kingdom is still growing on the earth.
0: Hiszem azt, hogy a királyság még mindig növekszik a földön.
1: And his government and his peace is increasing.
0: És hogy az uralkodásának és békességének mértéke növekszik.
1: And more people are finding it.
0: És egyre több ember találja őt meg.
1: And the more it increases, the more people will find it.
0: És minél inkább növekszik, annál több ember fogja megtalálni.
1: The more they taste it and experience it, the more they will want it and come to it.
0: Minél inkább érzik és tapasztalják, annál inkább akarnak majd felé jönni.
1: So the idea that we only have to protect ourselves and wait until Jesus rescues us.
0: Tehát az ötlet, hogy csak meg kell védenünk magunkat és várni addig, amíg Jézus meg nem ment minket.
1: It gives us a very depressing view of the future.
0: Az egy nagyon lehangoló képet ad a jövőről.
1: Till noon. Oh yeah? Good. All right. I can finish easy. So many of the church, many Christians worldwide have been sold some lies about the future.
0: Sok kereszténynek a világon eladtak egy hazugságot a jövőről.
1: And it affects our view and our choices of how we live our life.
0: És ez befolyásolja a nézeteinket és a döntéseinket, hogy hogyan éljük az életünket.
1: Matthew 12 says that in the name of Jesus the Gentiles will hope.
0: A Máté 12 azt mondja, hogy Jézus nevében reménykednek a pogányok.
1: Now the word here that's translated Gentiles.
0: Ez a szó, amit itt pogányokra fordítanak.
1: Means ethnos.
0: Ez az ethnos.
1: Which means cultures. People groups.
0: Ami a kultúrákat és a népcsoportokat jelenti.
1: So I believe that every person of every ethnicity will find hope in Jesus.
0: De hát hiszem, hogy minden féle etnicitású nemzetiségű ember reménységet talál Jézusban.
1: I believe that Jesus is the heart's desire of all of them.
0: Hiszem azt, hogy mindannyiuknak a szíve vágya Jézus.
1: Sometimes it's the church that they don't want.
0: Sokszor az egyházat, a gyülekezeteket nem akarják.
1: We were in India in February.
0: Indiában voltunk februárban.
1: And we have HarvestNet has 8 apostolic networks in India.
0: A HarvestNetnek 8 apostoli hálózata van Indiában.
1: Probably about 4,000 churches.
0: Ez nagyjából 4,000 gyülekezet.
1: And the one church planting movement in Gujarat in the north.
0: És az egyik gyülekezet plantálási mozgalom Gujaratban északon.
1: Their office building is right beside the bungalow where Gandhi lived.
0: Az ő irodájuk az közvetlenül amellett a bungalow mellett van, ahol Gandhi lakott.
1: And I admire Gandhi.
0: És én csodálom Gandhit.
1: But I don't think he became a Christian.
0: De szerintem nem lett keresztény.
1: If you read his writings and the things in the museum, he quoted the Beatitudes and the Sermon on the Mount.
0: Hogyha olvassátok az írásait a múzeumban, akkor a boldog mondásokat és a hegyi beszédet idézte.
1: And the building had the title was my life is my message.
0: És az volt a címe, hogy az én életem az én üzenetem.
1: But he said that it was not the Christ of the Christians that he had a problem with, but the Christians of the Christ.
0: És azt mondta, hogy nem a keresztények Krisztusával van problémája, hanem a Krisztus keresztényeivel.
1: So one of my passions is to see the church represent Christ accurately to the world.
0: És az egyik szenvedélyem pásztorként, hogy az egyház úgy képviselje Krisztust, ahogy a világba jött.
1: I believe that the gospel needs to be shared with love and with power.
0: Hiszem azt, hogy az evangéliumot szeretetben, tel és hatalommal kell megosztani, erővel.
1: And I believe that if people actually meet Jesus, Jesus is irresistible.
0: És hiszek abban, hogyha az emberek konkrétan találkoznak Jézussal, akkor Jézus ellenállhatatlan.
1: So the gospel needs to be good news.
0: Tehát azt kell, hogy az evangélium jó hír legyen.
1: It's not bad news.
0: Nem rossz hír.
1: So I don't think the gospel is you're going to hell unless you become like us.
0: Tehát nem hiszek abban, hogy az evangélium az, hogy te a pokolra mész, hogyha nem leszel olyan, mint mi.
1: The good news is there's an opportunity for you to align with this new king that's actually taking over the world.
0: És az evangélium, hogy van egy lehetőséged, hogy csatlakozz egy szövetségbe, lépj egy olyan királlyal, aki átveszi a föld felett az uralmat.
1: And he's here now to liberate you from the oppressors that you live under.
0: És most itt van, hogy megszabadítson azoktól az elnyomóktól, akik alatt élsz.
1: So I believe that if people actually meet Jesus, they will be drawn to him.
0: Tehát abban hiszek, hogy ha az emberek konkrétan találkoznak Jézussal, akkor Jézus vonzani fogja őket.
1: Just like the parable said, the sinners were drawn to Jesus.
0: Ugye, ahogy a példázat mondta, hogy a bűnösök vonzoltak Jézushoz és hallgatták őt.
1: They loved to come and have dinner with him.
0: Nagyon szerettek vele vacsorázni.
1: They didn't feel condemned or uncomfortable around him because he's irresistible.
0: Nem érezték kárhoztatva vagy kényelmetlenül magukat körülötte, mert ellenállhatatlan volt.
1: Sometimes we're the problem.
0: Néha mi vagyunk a probléma.
1: They don't always want the church.
0: Nem akarják a gyülekezetet, az egyházat.
1: I think we need to ask the question why.
0: És el kell kezdenünk kérdezni azt, hogy miért.
1: Christian means little Christ.
0: A keresztény azt jelenti, hogy kis Krisztus.
1: Or little anointed one.
0: Vagy kis felkent.
1: And we are supposed to be little copies, little representations of Jesus.
0: És ilyen Jézusnak ilyen kis másolatai, megnyilvánosai, reprezentációi kell, hogy legyünk.
1: Our attitude towards sinners or unbelievers should be the same as Jesus, so that they find us and him irresistible.
0: Tehát a bűnösökhöz és a meg nem tértekhez való hozzáállásunknak ugyanolyannak kell lenni, mint Jézusé volt, hogy minket is, mint Jézust ellenállhatatlannak tartsák.
1: One of the biggest shifts that I'll talk about several times the next 2 days is that we need to get our eyes off of ourselves.
0: Az egyik legnagyobb változás, irányváltásnak annak kell lenni, hogy a szemünket, és amiről beszélek a következő két napban, hogy a szemünket le kell venni saját magunkról.
1: It's natural human nature for us to take care of ourselves.
0: Ez a természetes emberi természet része az, hogy foglalkozunk magunkkal és gondozzuk magunkat.
1: Every healthy person, if they're healthy psychologically, they will take care of themselves.
0: Minden ember, hogyha egészséges pszichológiailag, akkor gondozza magát.
1: It's natural.
0: Ez természetes.
1: So no condemnation there.
0: Tehát nincs ebben kárhoztatás.
1: The problem is, once we are saved,
0: a probléma az, hogyha megmenekülünk, megtérünk,
1: and we're sheep in God's flock,
0: és benne vagyunk Istennek az aklában juhokként.
1: We cannot say that now that we're saved, we're just... We're okay with that while there's others that are not.
0: Nem mondhatjuk azt, hogy na most már mi megmenekültünk, és nekünk ez jó, úgyhogy vannak kint is emberek.
1: That's why Jesus says, lift up your eyes and look.
0: Ezért mondja azt Jézus, hogy emeljétek fel a szemeteket, és lássátok.
1: The harvest fields are ready.
0: Hogy fehérek a mezők az aratásra.
1: I believe there are seasons for harvest. I know that as a farmer.
0: Hiszek abban, hogy vannak korszakai az aratásnak, hiszek ebben, mint földműves farmer.
1: But I do believe there will be time where there will be endless harvest.
0: De hiszek abban, hogy lesz olyan idő, amikor végtelen aratás lesz.
1: And I believe that there are people ready to be reaped for with the gospel all the time.
0: És hiszek abban, hogy folyamatosan vannak emberek, akik készen állnak arra, hogy az evangélium által learassuk őket.
1: And for us to say, well, the culture doesn't want Jesus.
0: És hogyha azt mondjuk, hogy a kultúra nem akarja Jézust.
1: I don't believe that's true.
0: Nem hiszem, hogy ez igaz.
1: So we have to take our eyes off ourselves and put it on the harvest.
0: És tehát le kell venni a szemeinket saját magunkról, és az aratásra kell helyeznünk.
1: You know, the early church was given the Great Commission.
0: A korai gyülekezetnek megadták a nagy küldetést.
1: Jesus says, not many days from now, you're going to receive power when the Holy Spirit comes on you, and you're going to be my witness in all the nations.
0: És Jézus azt mondta, hogy kevés nap múlva vesztek erőt, amikor a Szent Szellem rátok jön, és tanúim lesztek nekem a nemzetekben.
1: Few days later, the Holy Spirit fell.
0: Néhány nappal később leesett a Szent Szellem rájuk.
1: They had a big party.
0: Volt egy nagy party.
1: 3,000 people meet Jesus that day.
0: 3,000 ember találkozik Jézussal azon a napon.
1: The church exploded.
0: A gyülekezet felrobbant létszámilag.
1: Within, I think, 2 years, the church in Jerusalem, they think, was about 20,000.
0: Néhány év alatt az, hogy 20,000 főre nőtt a jeruzsálemi gyülekezet az adatok szerint.
1: One church.
0: Egy gyülekezet.
1: But they never left the city.
0: De nem hagyták el a várost.
1: It wasn't until there was persecution that they went to other places.
0: Addig, amíg üldöztetésben nem részesültek, addig nem mentek más helyekre.
1: It's almost that they were so happy to have the Holy Spirit.
0: Annyira örültek a Szent Szellemnek.
1: And the Holy Spirit drew people that saw it to the church, of course.
0: És természetesen az, hogy az emberek látták a Szent Szellemnek a dolgait, az odavonzotta őket a gyülekezethez.
1: But they didn't go out and find the other lost people.
0: De nem mentek ki és akarták megtalálni a többi elveszettet.
1: So when persecution drove them out, some of them went to Antioch.
0: Ezért, amikor az üldöztetés kiűzte őket erről a helyről, akkor néhányan Antiókiába mentek.
1: And at Antioch, the church first focused on the world rather than itself.
0: És Antiókiában a gyülekezet előbb a világra koncentrált, mint saját magára.
1: That is a huge paradigm shift.
0: Ez egy hatalmas paradigmaváltás.
1: I started our church with an emphasis on community and fellowship.
0: A gyülekezetet mi a közösségre és az együttlétre való fókusz alapján alapítottuk.
1: And I wrote this into the DNA of the church.
0: És ezt beleírtam a gyülekezet DNS-ébe.
1: And then when I realized that we didn't have a value for the lost there, I had to sort of rewrite the DNA with God's help. Change the DNA of our church.
0: És amikor észrevettem, hogy nincsen bennünk egy szenvedély az elveszettek felé, akkor újra kellett írnom Isten segítségével a gyülekezet DNS-ét.
1: But I believe it's possible.
0: De hiszek ebben, hogy ez lehetséges.
1: And when the church, not just the pastor, but when the whole church changed its focus, The church began to grow.
0: És amikor a pásztorok és az egész gyülekezet megváltoztatta a fókuszát, akkor elkezdett növekedni a gyülekezet.
1: Do you remember the command that God gave Adam and Eve in the garden?
0: Emlékeztek arra, hogy mit parancsolt Isten Ádámnak és Évának a kertben?
1: It says that God created them in his image and in the likeness of God he created them male and female.
0: És azt mondja itt, hogy Isten a saját képmására és az ő hasonlatosságára teremtette őket, férfiúnak és nőnek teremtette őket.
1: That speaks of sonship and daughterhood right there.
0: Ez már rögtön a fiúságról és leányságról beszél.
1: We have some children in our church that I think they're clones. They look a lot like their parents.
0: Van néhány gyerek a gyülekezetünkben, akiről úgy hiszem, hogy klónok. Nagyon,
1: I tell them cloning is illegal.
0: Nagyon úgy néznek, mint a szüleik, és mondom nekik, hogy a klónozás az illegális.
1: They bear the image of their parents.
0: A szüleik képmását hordozzák.
1: I've seen people that I never knew when they were young, but when I saw them, I thought they have to be the son or daughter of someone else I met because they look like them.
0: Van néhány ember, akit soha nem láttam fiatalként, viszont amikor láttam őket idősebbként, akkor tudtam, hogy valakinek a fia vagy lánya kell, hogy legyen, mert ugyanúgy néz ki, mint ő, mint az apja.
1: He created Adam and Eve as his children.
0: Tehát Ádámot és Évát az ő gyerekeként teremtette Isten.
1: We talk about the fatherhood of God, I start here.
0: Istennek az atyaságáról beszélünk, akkor itt kezdődik.
1: But then it says he blessed them and he gave them a command.
0: Aztán azt mondja, hogy megáldotta őket és adott nekik egy parancsot.
1: He said be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it.
0: És azt mondja, hogy gyümölcsözzetek, sokazatjatok, szaporodjatok, és foglaljátok el a földet, és bírjátok azt.
1: This is called the creation mandate.
0: Ezt hívják az ilyen teremtési küldetésnek.
1: And I believe that this is still in effect.
0: És hiszem, hogy ez még mindig hatályban van.
1: It's not part of the Old Testament law.
0: Ez nem az ószövetségi törvény része.
1: And God wanted us to multiply.
0: Isten azt akarta, hogy szaporodjunk.
1: He wanted us to have babies.
0: Azt akarta, hogy legyenek gyerekeink.
1: More babies.
0: Több gyerekünk.
1: Many babies.
0: Sok gyerekünk.
1: Because he wanted us to be fruitful.
0: Mert azt akarta, hogy gyümölcsözzünk.
1: It's interesting that Jesus says, "You didn't choose me, but I chose you that you may bear fruit and that your fruit would remain."
0: Érdekes, hogy azt mondja Jézus, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök megmaradjon.
1: And he wasn't talking addition, he was talking multiplication.
0: Nem összeadásról beszélt, hanem szorzásról, sokszorozódásról.
1: This is why God loves cities.
0: Ezért szereti Isten a városokat.
1: He loves people.
0: Szereti az embereket.
1: And the more there are, the more he loves.
0: És minél többen vannak, annál jobban szereti.
1: I'm a farmer. I live on a farm outside of town.
0: Én fölműves vagyok, farmer vagyok, én a városon kívül lakom.
1: The creation mandate was to make babies and fill the earth with people.
0: De a teremtési küldetés az megbízás, köszi. A teremtési megbízás az volt, hogy legyenek gyerekük és töltsék be a földet.
1: It's a fun command to obey.
0: Ez egy jó parancsot, ennek könnyű engedelmeskedni.
1: Then he also talks about our authority over the earth and that we are to subdue it or rule over it.
0: De azt is mondja, hogy bírnunk kell a földet, tehát uralkodni kell fölötte, és van egy tekintélyünk a föld fölött.
1: What it means is that Adam and Eve were caretakers.
0: Ez azt jelenti, hogy Ádám és Éva gondviselői voltak a földnek.
1: They were given authority over the garden, responsibility and authority.
0: Tekintélyt és felelősséget kaptak a kert fölött.
1: Did you ever think about the fact that when Jesus gave the Great Commission, it sounds a lot like this?
0: Gondolkoztatok már azon, amikor Jézus a nagy küldetést mondta, az nagyon hasonlít erre.
1: The same two principles of multiplication and authority are in the Great Commission.
0: A nagy küldetésben ugyanúgy ott van a sokszorozódás és a tekintének az elve.
1: Now we are not only making physical babies, but spiritual babies.
0: Most már nem csak fizikailag vannak gyerekeink, hanem szellemileg is.
1: People that are born again.
0: Az emberek, akik újjászületnek.
1: He wants them multiplied.
0: Szeretné is, hogyha ezek sokszorozódnak.
1: Wants them filling the earth.
0: Hogy betöltsék a földet.
1: And he wants them to govern the earth.
0: És hogy kormányozzák a földet.
1: I'll read this in Matthew 28.
0: Elolvasom ezt a Máté 28-ban.
1: 18-20. And Jesus approached and spoke to them, saying, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Because of this, therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe everything I commanded you, and behold, I am with you all the days until the end of the age.
0: És hozzájuk ment Jézus, és szólt nekik, mondta, nekem adatott minden hatalom, a mennyen és a földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítványokká minden népeket, merítsétek be őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellem nevében, és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen.
1: So we're already living in the new creation. We're new creatures.
0: Tehát már az új teremtésben élünk, új teremtések vagyunk.
1: Adam was the first Adam.
0: Ádám volt az első Ádám.
1: Jesus is the second Adam.
0: Jézus a második Ádám.
1: He's the second beginning of a new race.
0: Ő a második elkezdése egy új fajnak.
1: And so Jesus is saying, I have been given all authority now.
0: Tehát Jézus azt mondja, hogy már minden hatalom az enyém.
1: Just like in the beginning when you were given authority, but then you lost it, I now have it back.
0: Ugyanúgy, ahogy nektek adatott hatalom, és aztán elvesztettétek ezt, most ez nálam van.
1: And because I have authority, we are now going to set up a new kingdom on the earth.
0: És mivel visszaszereztem ezt a hatalmat, most felállítunk egy új királyságot a földön.
1: And then he tells them to be fruitful and multiply through disciple making.
0: És aztán azt mondja nekik, hogy gyümölcsözzenek, sokasodjanak és szaporodjanak a tanítvány képzés által.
1: And by their choice, by Adam and Eve's choice, they lost their authority and the devil gained control on the earth.
0: És ugyanúgy, hogy Ádám és Éva döntése által elvesztették a hatalmat, és az ördögnek lett hatalma a földön.
1: But now, through new birth, there will be a new race.
0: De most az újjászületés által egy új faj jön létre.
1: And our task is to make disciples.
0: És a mi feladatunk az, hogy tanítványokat kell tegyünk, embereket.
1: And it's a command.
0: És ez egy parancs.
1: It's a clearly an imperative in the Greek language.
0: Ez egyértelműen felszólító módban van a görög nyelvben.
1: We have thou shalt not kill.
0: Tehát van az, hogy ne ölj.
1: And thou shalt not commit adultery.
0: És hogy ne paráználkodj.
1: These are things that the church considers horrible sins.
0: Ezeket a az egyház szörnyű bűnöknek tart.
1: But we don't always consider it sinful to neglect the great commandment, which is, the great commission, which is this.
0: De gyakran nem tekintjük bűnnek azt, hogy nem tekintjük fontosnak ezt a nagy küldetést, és elhanyagoljuk ezt.
1: I still believe the creation mandate is in effect.
0: Mi hiszek abban, hogy a teremtési megbízás az egy Mózesben az még mindig áll.
1: Muslims believe that they will change the world through the womb of Muslim women.
0: A muszlimok úgy hiszik, hogy meg fogják változtatni a világot a muszlim nők méhei által.
1: They get the fact that multiplying gives influence.
0: Értik azt az elvet, hogy a sokszorozódás befolyást hoz.
1: And I believe that we can do the same.
0: És hiszek abban, hogy mi is tudunk hasonlóan cselekedni.
1: I remember when I was pastoring when it dawned on me that biological growth was a very valid form of church growth.
0: Pastor voltam, vezető voltam, amikor észrevettem, leesett az, hogy a biológiai növekedés az egy teljesen helyes módja a gyülekezet növekedésnek.
1: I believe that ministry to children and youth are very important for a church.
0: És hiszek abban, hogy a gyerekek felé való szolgálat nagyon fontos egy gyülekezetben.
1: But actually, when we have babies, we can disciple them from the day they're born until they're adults.
0: Viszont, hogyha nekünk vannak gyerekeink, akkor tanítványozhatjuk őket a születésük napjától addig, amíg fel nem nőnek.
1: It's biological growth.
0: Ez a biológiai növekedés.
1: And then there's also the growth we have through the new birth of others outside the church.
0: És van az a növekedés is, ami az által van, hogy újjászületnek azok az emberek, akik a gyülekezeten kívül voltak.
1: Do you know that every day there are 49,000 people that die who have never had the opportunity to hear the gospel.
0: Tudjátok, hogy minden nap 49,000 ember hal meg, úgy, hogy nem volt lehetősége meghalani az evangéliumot.
1: Now there are many, many more that die that have heard the gospel and have rejected it.
0: És sokkal-sokkal többen vannak, akik hallották az evangéliumot, de megtagadták azt, és úgy halnak meg.
1: But there's 49,000 people, we understand, that have never had the opportunity.
0: De a legjobb tudásunk szerint 49,000 ember van, akinek soha nem volt lehetősége.
1: So, I have a friend of mine who says that the gospel is not good news unless it arrives in time.
0: Van egy barátom, aki azt mondja, hogy az evangélium nem jó hír, ha nem időben érkezik.
1: So I'm glad that God is a righteous but merciful judge.
0: És örülök annak, hogy Isten igazságos, de irgalmas bíró.
1: So I don't know how he handles that.
0: Szóval nem tudom, hogy ezzel mit csinál igazából.
1: But I do believe we have a responsibility to find ways to share the good news so that everybody at least has heard.
0: De hiszek abban, hogy van egy felelősségünk megosztani a jó hírt, hogy legalább az emberek hallják.
1: I can't live my life and be okay with the fact that there's 49,000 died yesterday that never heard, and today will the same.
0: Nem élhetem úgy az életemet, hogy okénak találom, helyénvalónak találom azt, hogy tegnap 49,000 ember meghalt úgy, hogy nem hallott az evangéliumot, és ma is így lesz.
1: So again, I'm not trying to make you feel guilty.
0: Ismét csak nem bűntudatot szeretnék ébreszteni bennetek.
1: Evangelism has never been something that comes easy for me.
0: Az evangelizáció számomra sem jött mindig egyszerűen.
1: And all the classes I took made me memorize a presentation.
0: És minden óra, amit ez alapján amit tanultam, amit vettem órát ezzel kapcsolatban, azokban megjegyeztettek velem egy prezentációt az evangéliumnak.
1: Sort of like being trained as a door-to-door salesman.
0: Úgy, mint ezekről az ajtóról ajtóra járó eladókat képzik.
1: A memorized presentation.
0: Megjegyeztem, memorizáltam bemutatásait, prezentációit az evangéliumnak.
1: What that does to me is it makes me even more afraid to share the gospel because I'm afraid I'll say it wrong.
0: Ezáltal még inkább féltem attól, hogy megosztam az evangéliumot, mert féltem attól, hogy rosszul mondom.
1: I think the best gospel presentation that I can think of in the Bible is this one.
0: Szerintem a legjobb bemutatás az evangéliumnak az a Bibliában, ami eszembe jut, az ez.
1: The one guy said, "All I know is that once I was blind and now I see."
0: Azt mondta az egyik férfi, hogy eddig vak voltam, most pedig látok.
1: And that guy over there is the one that prayed for me.
0: És ő volt az, aki imádkozott értem.
1: So I just want to challenge you that you can share whatever Jesus did for you.
0: Tehát csak szeretnék ebbe egy kihívást intézni felétek, hogy bármit megoszthattok, amit Jézus tett veletek.
1: God invites you as a partner to let them know.
0: Isten ebben partner együttműködést szeretne veletek, hogy tudassátok az emberekkel, hogy mit tett.
1: I don't think you need a fancy presentation with a lot of scripture.
0: És nem hiszem, hogy kell egy ilyen nagyszabású prezentáció sok Biblia verssel.
1: But we can say little things that will put thirst into people to find out more.
0: De mondhatunk kis dolgokat, ami szomjúságot ébreszt az emberekben, hogy többet találjanak. Hogy tanuljanak erről.
1: So I think we'll stop.
0: Szerintem most megállunk.
1: Time for a break.
0: Lesz egy szünet.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
3: Aktuális bibliai tanítások.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent, Dávid Sátora című tanítássorozatának 6. részét hallhat.
3: Tegyen ma valamit mélyet bennünk.
4: Father, we want to thank you for the power of your word.
3: Atyám, meg akarjuk köszönni neked a te igéd erejét.
4: And we choose today to submit ourselves.
3: És úgy döntünk ma, hogy alávetjük ennek magunkat.
4: We submit to the power of your word.
3: Alávetjük magunkat a te igéd erejének.
4: Let it break mindsets.
3: Hagy törjön az meg bizonyos beállítottságokat.
4: But let it impart revelation and truth.
3: Hadd adjon nekünk kinyilatkoztatást és igazságot.
4: Let it impart life in Jesus' name.
3: Hadd kapjunk életet Jézus nevében belőle.
4: And we pray for Alan right now.
3: És most imádkozunk Ellenért.
4: For strength and energy.
3: Hogy ereje legyen és energiája.
4: And that anointing of the Spirit.
3: És a Szentlélek kenete legyen rajta.
4: To impart the word of God.
3: Hogy átadhassa nekünk Isten igéjét.
4: With revelation.
3: Kinyilatkoztatással.
4: In Jesus' name.
3: Jézus nevében.
4: Amen.
3: Amen. Köszönöm, Gordon.
5: Amen.
3: Amen.
5: Is a little important poem you need to learn.
3: Van egy fontos kis versike, amit meg kell tanulnatok.
5: It sounds fantastic in English. I don't know how it'll translate into any other language.
3: Angolul nagyon jól hangzik, de hát magyarra versben azért nem olyan könnyű lenne.
5: Mary had a little lamb.
3: De ez így szól. Máriának volt egy kis báránya.
5: It never grew to be a sheep.
3: Soha nem nőtt fel juhvá.
5: It came to the grass school of the word and died of lack of sleep.
3: Eljött Grászba az ige iskolájába, és belehalt az álmatlanságba.
5: Amen. Turn to page 30 in your notes, please.
3: Jegyzetbe lapozzatok a 30. oldalra.
5: And we're going to look first of all today at in the context of David's tabernacle.
3: Ma először azt szemléljük meg, hogy Dávid sátorának az összefüggésében.
5: We're going to look at the power of corporate action.
3: Megfigyeljük a testületi cselekvés erejét.
5: There's a tendency among Christians to misread the scriptures.
3: A keresztények hajlamosak félreolvasni az igét.
5: And they take individually what the Bible teaches corporately.
3: És egyéni módon értelmezik azt, amit a Biblia testületi módon tanít.
5: And there are many things which we will never accomplish on our own, but we can accomplish them together.
3: Sok dolog van, amit egyedül soha nem tudunk elvégezni, de együtt igen.
5: And I'll give you some examples.
3: És mondok néhány példát erre.
5: In Matthew chapter 6.
3: A Máté 6-ban.
5: Jesus teaching on prayer and fasting. Every noun and verb is in the plural, it's not in the singular.
3: Amikor Jézus a böjtről és az imáról tanított, minden főnév és ige többes számban van, nem pedig egyes számban.
5: Matthew 18, verses 18 through 20.
3: A Máté 18-20-ig terjedő verseiben.
5: All the verbs and nouns are in the plural, they're not in the singular.
3: Itt is minden ige és főnév többes számban van, nem egyes számban.
5: But it's also interesting to note that the minimum quorum in the spirit is 2.
3: De azt is érdekes megfigyelni, hogy szellemi szinten a döntéshozatalhoz szükséges minimális mennyiség a 2 ember.
5: 2 can take a city.
3: Ketten elfoglalhatnak egy várost.
5: 2 can change their world.
3: Ketten megváltoztathatják a világot maguk körül.
5: But it's better if there are more than 2.
3: De jobb, hogyha többen vannak, nem csak ketten.
5: Amen.
3: Now, így van.
5: Acts Chapter 4. I want you to come to the book of Acts for a moment.
3: Az Apostolok 4-ben egy pillanatra lapozzunk az apostolok cselekedeteihez.
5: The disciples gather in the upper room.
3: Abban a pillanatban, amikor a tanítványok összegyűltek a felházban.
5: We find a new phrase comes. I want to pick it up in a few places.
3: Azt találjuk, egy új kifejezés jön be a képbe, és szeretném néhány helyen ezt megmutatni.
5: Let's start in Acts chapter 1.
3: Kezdjük az Apostolok 1-ben.
5: And verse 14.
3: A 14. versben.
5: And we're just going to read the phrase, not the whole verse.
3: Nem az egész verset olvassuk föl, csak ezt a kifejezést.
5: They all continued with one accord in prayer.
3: Ezek mindjárt egy szívvel lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban.
5: Acts chapter 2, end of verse 1.
3: Apcsel 2, az első vers vége.
5: They were all with one accord in one place.
3: Mindjárt egy akarattal együtt valának.
5: No, verse 1, end of chapter 2. And then again chapter 2, verse 46.
3: Szintén az Apcsel 2-ben a 46. versben.
5: They continued daily with one accord in the temple.
3: És minden nap egy akarattal kitartottak a templomban.
5: Acts chapter 4, verse 24.
3: Negyedik rész, 24. vers.
5: So when they heard that, they raised their voice to God with one accord.
3: Ezek pedig mikor hallották, egy szívvel lélekkel felemelik szavukat az Istenhez.
5: Acts chapter 5, verse 12.
3: 5:12.
5: And the end of the verse, and they were all with one accord in Solomon's porch.
3: A vers második fele, és egy akarattal mindjárt a Salamon tornácában valának.
5: Now I could go right through the book of Acts, and you'll find this phrase coming again and again.
3: Az Apcselt végig olvashatnánk, és újra megtaláljuk ezt a kifejezést bennem.
5: But it's never used until they come together for the first time in the upper room.
3: De soha nem találjuk ezt a kifejezést a Bibliában, amíg a tanítványok először össze nem jönnek a felházban.
5: Now, the first 10 days of that early church was they were together in the upper room.
3: Az egyháza kezdeti napjaiban, az első 10 napján az életének együtt volt a felházban
5: and
3: mindenki.
5: The Spirit fell upon them, but only upon those who were in the upper room.
3: És a Szentlélek rájuk száll, de csak azokra, akik a felházban voltak.
5: And you find again and again in the book of Acts.
3: És újra megtaláljuk az Apcselben újra és újra.
5: That when they faced an obstacle, there was a blockage to advancing the kingdom.
3: Hogy amikor a hívők egy akadállyal találkoztak, ami gátolta a királyság terjedését.
5: They would go into upper room mode and break that obstacle and advance again.
3: Átmentek egy ilyen felházas módszerbe, és megtörték ezt az akadályt, és így mentek tovább.
5: And I want you to see that in many respects, the upper room community was a David's tabernacle community.
3: És szeretném, hogyha látnátok, hogy sok szempontból a felházban összegyűlt csoport az olyan volt, mint egy Dávid sátorában összegyűlt
5: társaság. So the church was born in that atmosphere.
3: Tehát az egyház ebben a légkörben született meg.
5: And it continued to forcefully advance the kingdom by continuing in that way.
3: És erővel tovább terjesztette Isten királyságát azon a módon, hogy így voltak együtt. Kitartottak ebben az életmódban. Szeretném, hogyha ezt az egy szívvel lélekkel kifejezést közelebbről megnéznénk.
5: Because there's also, it says quite frequently that they were of one heart and of one soul.
3: Tehát a magyar fordítás ezt is mondja, hogy egy szívvel lélekkel összhangban.
5: It also speaks of their unity.
3: Ez a kifejezés beszél az ő egységükről.
5: But there's a quality about one accordness which I want us to understand.
3: Szeretném, hogy megértenénk a tulajdonságát, milyen ez az egy szívvel lélekkel levés.
5: Now the Greek word, if you want to write it down for this one accord, is this word.
3: Ez egy szívvel lélekkel görögül a következőképpen hangzik.
5: Homothumadon.
3: Homothumadon.
5: No, homothumadon.
3: Homothumadon.
5: And you want to write it down, here it is in English.
3: És most angolul el fogja betűzni.
5: H-O-M-O. T-H.
3: H-O-M-O.
5: U-M.
3: M-A.
5: D-O-N.
3: D-O-N.
5: Homothumadon.
3: Homothumadon.
5: And this is what it means. It's made up of two words.
3: És ez egy két szóból álló összetett szó.
5: Let's take the word thumadon for the moment.
3: Akkor a thumadonnal kezdjük.
5: It means a violent, persistent passion with heavy breathing.
3: Azt jelenti, hogy egy ilyen erőteljes, erős lihegéssel együtt járó forró szenvedély. So kitartó szenvedély.
5: That's expressing the way they prayed.
3: Tehát ez kifejezi azt, hogy hogyan imádkoztak ezek az emberek.
5: There was a violent, persistent passion with heavy breathing.
3: Volt egy erőszakos, kitartó szenvedély bennük, ami erős lihegéssel, levegővétellel járt együtt.
5: And when we put the prefix homo in front of this, This is what it means.
3: És hogyha elétesszük ennek a szónak a homo előtagot, akkor a következőt jelenti.
5: It means a gathering of people of the same kind of violent, persistent passion with heavy breathing.
3: Tehát olyan emberek összegyűlökezése, akikben közös az a vonás, hogy van egy ilyen kitartó erőszakos szenvedély bennük, amilyen erőteljes légzéssel jár együtt.
5: So that they didn't just come together.
3: Tehát nem csak összejöttek ezek az emberek.
5: They came together with the same kind of violent, persistent passion about what they were praying.
3: Hanem ugyanazzal a kitartó és erőszakos szenvedéllyel jöttek össze azzal kapcsolatban, amiért imádkoztak. Mindegyikükben ez benne
5: and
3: volt.
5: That produced a certain kind of praying.
3: És ebből egy bizonyos fajta imádkozás jött ki.
5: And it produced a certain kind of action.
3: És egy bizonyos fajta cselekvés jött ki belőle.
5: Now, to understand this better, I want you to come with me now to Acts chapter 7.
3: Ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, most jöjjetek az Apcsel 7-hez vele.
5: And we have there the great preaching of Stephen.
3: Ebben a fejezetben van István nagyszerű prédikálása.
5: And when he finished preaching,
3: és amikor befejezte a prédikálást István,
5: his hearers became absolutely furiously mad at him.
3: Akkor a hallgatói teljesen bedühödtek rá, nem láttak.
5: And so they responded like this.
3: És a következő módon reagáltak rá.
5: Come to verse 56.
3: Nézzétek az 56. verset.
5: 56. And he said, look, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God.
3: És mondta, íme látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani.
5: Now see the response of the multitude.
3: Na figyeljétek a sokasságnak a reakcióját erre.
5: Verse 57.
3: 57. vers.
5: They cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him with one accord.
3: Felkiáltván pedig nagy fennszóval füleiket bedugták, és egy akarattal reárohanának.
5: Now this is exactly the same word.
3: Ez pontosan ugyanez a szó.
5: So the passion which drove them to kill Stephen is the passion that God is looking for in his church.
3: Tehát az a Isten azt a fajta szenvedélyt keresi az egyházban, ami olyan erőteljes, hogy ezeket az embereket arra készítette, hogy megkövezzék Istvánt.
5: Now that was an evil passion.
3: Ez egy gonosz szenvedély volt ebben az esetben.
5: But God wants a divine passion of the same intensity.
3: De Isten azt mondja, azt akarja, hogy bennünk isteni szenvedély legyen ugyanilyen erőteljes módon.
5: Now the early church had that kind of prayer life.
3: Az első egyházban ilyen volt az ima élet.
5: They didn't just gather in the same room.
3: Nem csak ugyanabban a teremben gyűltek össze.
5: They came together with the same violent passion.
3: Hanem ugyanazzal az erőszakos szenvedéllyel jöttek össze.
5: And they were motivated by this same violent passion.
3: És mindegyiket ez az erőteljes szenvedély motiválta.
5: And what drove them was a passion for the glory of their Lord Jesus Christ.
3: És az Úruk Jézus Krisztus dicsőségét akarták ilyen szenvedélyes mértékben elérni.
5: Against Satan and his wicked works.
3: Ugyanilyen módon utálták, gyűlölték a sátánt és az ő gonosz munkáit.
5: And the determination to change the environment in which they were presently living.
3: És ugyanilyen erőteljesen eltökélték magukban, hogy megváltoztatják a környezetüket, amiben élnek.
5: So that Satan on the one hand was rendered powerless.
3: Tehát egyrészt a sátánt erőtlenné tették.
5: And Jesus on the other hand was glorified.
3: Másrészt pedig megdicsőítették Jézust.
5: Hello.
3: Halljátok?
5: The moment the church got into the David tabernacle mode, that was the passion which consumed them.
3: Abban a pillanatban, hogy az egyház olyan lett, amilyen a Dávid sátorában levő közösség, ez volt az a szenvedély, ami emésztette őket, ami működtette őket.
5: And it went on and on and on, right through the book of Acts, they never prayed any other way.
3: És az Apcselben mindvégig soha semmi más módon nem imádkoztak, csak így.
5: Now, as we saw last night, yesterday morning,
3: ahogy tegnap délelőtt láttuk, és
5: it
3: tegnap
5: begins
3: este,
5: with a personal violent passion which you will learn when you pray to God on your own.
3: Ez azzal kezdődik, hogy személyes életében kialakuljon Isten iránt egy erőteljes szenvedély, amit akkor tanulunk meg, amikor egyedül imádkozunk.
5: You find the right prayer partnership because you can fuel each other to a greater intensity of heat.
3: És aztán meg kell találni a megfelelő imatársat, hogy egymást kölcsönösebb, nagyobb hőfokra fűtsük fel ebben.
5: And when these individual firebrands come together,
3: és amikor ezek az egyéni zsarátnokok összejönnek,
5: we have a forest fire that can sweep across a nation.
3: Akkor olyan erdőtűz lesz az eredmény, ami egy egész nemzeten végig söpörhet.
5: Amen. It says in Hebrews chapter 1.
3: A zsidók egy azt mondja.
5: He makes his ministers a flame of fire.
3: Hogy Isten az ő szolgáit tűzlángjává teszi, és ezt nagyon szeretem.
5: He makes his ministers a flame of fire.
3: Tűzlángjává teszi a szolgálóit.
5: And Jesus said, "You will be baptized with the Holy Spirit and with fire."
3: És Jézus azt mondta, hogy Szentlélekben és tűzbe fogtok megkeresztelkedni.
5: And the fire is this passion.
3: És az a tűz, ez a szenvedély.
5: It's the zeal of God.
3: Az Istennek a lelkesedése.
5: God is zealous about His kingdom.
3: Isten nagyon szenvedélyes az ő királyságával kapcsolatban.
5: It's the zeal of the Lord of hosts.
3: Ez a seregek urának szenvedélye.
5: When Moses met God in the wilderness.
3: Amikor Mózes találkozott Istennel a pusztában.
5: God portrayed himself as a burning passionate bush.
3: Isten egy égő szenvedélyes bokor ruhájában jelent meg neki.
5: And the fire never went out.
3: És ez a tűz soha nem aludt ki.
5: And the bush was not consumed.
3: És mégsem emésztetett meg a bokor.
5: And so God's called us all to be bushes like that bush in the wilderness.
3: Isten mindannyiunkat arra hív, hogy olyan bokrok legyünk, mint az a bokor a pusztában.
5: The passion is God's.
3: Istené a szenvedély.
5: And the fire is God's.
3: A tűz is Istené.
5: And God never grows weary.
3: És Isten soha nem merül
5: God
3: ki.
5: He never gets tired.
3: Soha nem fárad el.
5: He doesn't get old.
3: Nem öregszik meg.
5: He's the same at 90 as he is at 15.
3: Ő 90 éves korában ugyanolyan, mint 15 évesen.
5: Amen. Now that's the corporate life that we're looking for.
3: Na, ilyen testületi életet akarunk elérni.
5: And that's what the coming together is that God wants.
3: És ilyenfajta összejöveteleket akar Isten.
5: Because they came together in one accord.
3: Mivel összhangban egy szívvel lélekkel jöttek össze.
5: Acts chapter 4 verse 24.
3: Az Apcsel 4:24 szerint.
5: Then we read in verse 31.
3: Utána azt olvassuk a 31. versben.
5: The place where they prayed was shaken.
3: Hogy mindenek utána könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek.
5: And the prayers they prayed were immediately answered.
3: És azonnal választ kaptak az imáikra.
5: They said, "God, give us boldness to speak your word."
3: Azt mondták, Uram, adj nekünk bátorságot a te igéd szólásához.
5: And what it literally says in the Greek manuscript is this: "Give us boldness to speak your word through mighty or because of mighty signs and wonders."
3: És az eredeti görög azt mondja, hogy Uram, adj nekünk bátorságot hatalmas jelek és csodák által ahhoz, hogy bátorsággal szóljuk a te igédet.
5: In other words, it's the signs and wonders that make you bold.
3: Más szóval a jelek és csodák tesznek bátorrá minket.
5: If miracles are working through you, then you've got something to talk about. Hello.
3: Hogyha csodák történnek rajtad keresztül, akkor van miről beszélned.
5: You can show them something.
3: Akkor mutathatsz valamit az embereknek.
5: It's not argument against argument, it's power versus powerlessness.
3: Akkor nem érvek érvek ellen dúl a csata, hanem az erő az erőtlenséggel szemben.
5: Now these things are beginning to happen even in Europe now.
3: Ezek a dolgok már Európában is kezdenek megtörténni.
5: It's been working in India for 40 years, to my knowledge. We've seen the power of God in amazing ways.
3: Az én tudásom szerint már 40 éve történik az Indiában. Hatalmas módokon láttuk Isten erejét működni.
5: God's been working this way in Africa for several decades.
3: Isten már több évtizede működik Afrikában hatalmas módon így.
5: At last, it's beginning to happen in Europe.
3: Végre kezd megtörténni Európában.
5: A friend told me this story just a week ago.
3: Egy barátom egy héttel ezelőtt mondta el a következő történetet.
5: They were doing a preparatory meeting with young people. In London, England. London, England.
3: Angliában, Londonban, Angliában, Londonban tartottak előkészítő összejövetelt fiataloknak.
5: Mainly young people responding to this message.
3: Főleg fiatalok reagáltak erre az üzenetre.
5: And there was an impartation and anointing to go out and begin to do the works of Jesus.
3: Aztán imádkoztak értük, felkenték őket, hogy kimenvén Jézus cselekedeteit tudják tenni.
5: And I believe this is to be the focus of our meeting on the Thursday night. We're going to have an impartation time.
3: És úgy hiszem, hogy a mi csütörtök esti összejövetelünkben is ez lesz a középpontban, hogy átadunk nektek valamit, imádkozunk értetek.
5: We're going to pray this on Thursday night.
3: Csütörtök este fogjuk ezt imádkozni.
5: And it will begin to happen on Friday.
3: És pénteken elkezd majd történni.
5: Because this is what happened with the early church.
3: Mert az ősegyházban ugyanígy volt.
5: It wasn't 10 years later, it was the next day, beloved.
3: Nem 10 év múlva, hanem a következő napon, szeretteim.
5: So these young people received their impartation.
3: Tehát ezek a fiatalok megkapták a kenetet.
5: There were three teenagers between 15 and 17.
3: És 3-10 éves, ilyen 15-17 évesek voltak együtt.
5: Standing at the bus stop waiting for their bus to come.
3: Elmentek az összevetelről és beálltak a busz megállóba és várták a buszukat.
5: On the other side of the road there was another bus stop going the opposite direction.
3: Az út túloldalán volt egy másik busz megálló, amiből a busz a másik irányba ment.
5: And a man was in the bus queue on crutches.
3: És volt ott egy ember a busz megállóban, aki mankóval járt.
5: And they said, "Hey, look at that guy that's got in crutches there."
3: És mondták egymásnak ezek a fiatalok, hogy nézzétek, az az ember ott mankóval van. Akkor kezdjük el.
5: So they went across the road.
3: És átmentek az utca túloldalára.
5: And they said to this man,
3: azt mondták ennek az embernek,
5: in the name of Jesus, do you want to be healed?
3: Jézus nevében imádkozni akarunk önért, akar meggyógyulni?
5: Hold on, we got some feedback. And so he said, "Yeah, you can pray for me."
3: Azt mondta ez az ember, igen, imádkozzatok értem.
5: So they laid hands on him and prayed for him.
3: Tehát rátették a kezüket, imádkoztak érte.
5: The power of God hit him.
3: Isten ereje rászállt az emberre.
5: He was immediately healed.
3: Azonnal meggyógyult.
5: He threw his crutches away, began running up and down the sidewalk.
3: És eldobta a mankóit és elkezdett lefelé rohangálni ott a járdán.
5: Yeah. Now listen.
3: Na figyeljetek.
5: He was just going.
3: És aztán elmondta a fiataloknak, hogy hova tartott éppen.
5: He said, "I for years have been a chronic diabetic."
3: Azt mondta, évek óta cukorbeteg vagyok.
5: And I was on my way to hospital to have my leg amputated.
3: És éppen a kórházba tartottam, hogy amputálják a lábamat.
5: Because I have gangrene in my leg.
3: Mert már vérfertőzés volt a lábamban.
5: He said, "It's completely healed and I feel fantastic."
3: És tökéletesen meggyógyultam és fantasztikusan érzem magam.
5: Then, oh. Amen. This is London, England.
3: És ez Londonban volt, Angliában.
5: This is London, England, 2 weeks ago.
3: Két héttel ezelőtt.
5: And then there was a woman with a tumor in her abdomen. They prayed and she was the big lump disappeared and she was healed.
3: Aztán ugyanott a busz megállomban volt egy nő, akinek a hasában volt egy nagy daganat. Ő érte és imádkoztak, és az a nagy daganat is teljesen eltűnt.
5: Oh, tell us about this Jesus, this powerful Jesus that you know.
3: Aztán mindenki a busz megállóban azt mondta a fiataloknak, hogy majd beszéljetek nekünk erről az erőteljes Jézusról, akit ti szolgáltok.
5: 5 or 6 people gave their life to Jesus at the bus stop.
3: Úgyhogy ők hirdették az evangéliumot, és ott a busz megállóban 5-6 ember rögtön meg is tért.
5: These are the days that are coming.
3: Ilyen napok jönnek ránk.
5: Now, when you pray with one accord praying,
3: amikor ilyen egy akarattal imádkoztok,
5: the place where you pray is shaken,
3: megrázkodik a hely, ahol összegyűltetek,
5: and the prayers that you ask are immediately answered.
3: És azonnal választ kaptok az imáitokra.
5: They said, "Give us boldness to speak your word because of the mighty signs and wonders which you're doing through us."
3: Azt mondták ezek az első tanítványok, hogy add nekünk a bátorságot, hogy bátran szóljuk a te igédet hatalmas jelek és csodák által. És Isten azonnal válaszolt erre az imára.
5: And as a result, we read in the next chapter, chapter 5.
3: És ennek eredményeként azt olvassuk az 5. részben.
5: 5,000 people turned to the Lord.
3: Hogy 5,000-en fordultak az Úrhoz.
5: Because of a great miracle.
3: Egy hatalmas csoda miatt.
5: And so many miracles were happening that they couldn't even begin to number them.
3: És olyan sok csoda történt, hogy el se kezdték megszámolni őket.
5: My wife and I went the first time to Prayer Mountain in Seoul, South Korea.
3: A feleségemmel, amikor először mentünk el Szöulba, az Imahegyre.
5: This was in late 70s, early 80s.
3: Ez a 70-es évek végén, 80-as évek elején volt.
5: My wife said to Dr. David Yonggi Cho's mother-in-law, I can't remember her name right now.
3: A feleségem megkérdezte Dr. David Yonggi Cho feleségét, most nem emlékszem a nevére.
5: He said to her, "Could you?" She said, "Do you have a record of the miracles that take place here?"
3: Hogy vannak önöknek feljegyzéseik arról, hogy milyen csodák történnek itt?
5: Because Eileen was writing a book which has become a bestseller on that church.
3: Mert Eileen írt egy könyvet erről a gyülekezetről, ami bestseller lett.
5: So this lady, she took a book bigger than my Bible.
3: Tehát ez a hölgy fogott egy könyvet, ami nagyobb, mint az én Bibliám itt.
5: And she said, "This is the record of what God has done in the past month."
3: És azt mondta, ezek a feljegyzések arról, hogy Isten mit cselekedett az elmúlt hónapban.
5: And there were hundreds and hundreds of well-documented miraculous healings.
3: És több száz csodálatos gyógyulás volt ebben a könyvben, ami jól volt dokumentálva orvosilag.
5: Many took place in Prayer Mountain.
3: Ezek közül sok az Imahegyen történt.
5: But the majority happened in the house groups because of the power of prayer mounting, which was covering the house groups. Can you?
3: De a többség a házi csoportokban történt, amiket befedezett az imahegynek a szellemi ereje. Tehát ezt értsétek meg.
5: Now that was in the early, late 70s.
3: És ez az 1970-es évek végén volt.
5: Now, David's tabernacle, we're going to see later on today, or definitely tomorrow morning, we're going to see that the dimension of David's tabernacle is a powerful healing ministry.
3: Majd látni fogjuk, vagy ma később, vagy a holnapi napon biztosan, hogy Dávid sátorának van egy olyan dimenziója is, hogy erőteljes gyógyító szolgálat van benne.
5: Which empowers those miracles to take place.
3: De a testületi imádkozás az, ami az üzemanyagot jelenti ezeknek a csodáknak.
5: Amen. In Ephesians chapter 6,
3: az Efézus 6-ban,
5: where we talk about wrestling against principalities and powers,
3: ahol az van, hogy hatalmasságokkal és erőkkel tusakodunk,
5: we talk about putting on the whole armor of God,
3: és szó van ott arról, hogy felvegyük Isten teljes fegyverzetét,
5: every noun,
3: ott minden főnév,
5: every verb is in the plural,
3: és minden ige is többes számban van.
5: It's something the church does corporately. It is not something the church does individually.
3: Ez olyasmi, amit az egyház testületileg tesz, és nem olyasmi, amit egyénileg teszünk.
5: Our impregnability is in our corporate impregnability.
3: Azért vagyunk támadhatatlanok, mert testületileg vagyunk bevehetetlenek.
5: And because of our individualism, there are a lot of unnecessary casualties.
3: De nagyon sok önállóskodás van a gyülekezetben, és ez okoz nagyon sok szükségtelen áldozatot.
5: Amen. And we've got to learn how to so make David's tabernacle so powerful that there's no crack for the devil to come through.
3: Meg kell tanulnunk, hogy hogyan tegyük Dávid sátorának a működését olyan erőteljessé a körünkben, hogy az ördögnek ne legyen egy rés sem, ahol hozzánk férhet.
5: So we come together in one place.
3: Tehát összejövünk egy helyen.
5: Now in San Antonio right now we are desperately fighting the devil to have a place permanently for prayer. We're having a tremendous battle over this.
3: Most San Antonióban nagyon erőteljes harcunk van az ellenséggel, a sátánnal amiatt, hogy kapjunk egy állandó helyet, amit Dávid sátoraként működtethetünk.
5: Across
3: nagyon erőteljes harcaink vannak ezzel kapcsolatban.
5: People, we have 900 people committed to pray 1 hour during the day or night.
3: Egész San Antonióban, ahol 1,2 millió ember él, nekünk 900 emberünk van, aki elkötelezte arra magát, hogy napi 24 órán keresztül napi 1 órát imádkozott éjjel, imádkozik éjjel vagy nappal.
5: A significant protective wall around our city.
3: Ez egy egész erőteljes védőfalat jelent a város körül.
5: So every hour of the day or night there are some people praying.
3: Tehát a nappal is az éjszaka minden órájában imádkoznak néhányan.
5: The city is permanently covered with a protective prayer covering.
3: A várost állandóan befedezzük egy ilyen védő imafallal.
5: I'm waiting with excitement to see what happens when we start coming together in the one place.
3: De már nagyon izgatottan várom, hogy mi fog történni, amikor lehetőségünk lesz egy helyen összegyűlni erre a célra.
5: We've already seen significant change.
3: Már láttunk jelentős változásokat.
5: I could tell you stories of things that have already happened.
3: Mondhatnék történeteket nektek olyan dolgokról, amik már megtörténtek.
5: But when we start to fulfill the scripture completely.
3: De amikor elkezdjük maradéktalanul betölteni az igét.
5: Definitely for prayer. We're having a tremendous battle over this.
3: Most San Antonióban nagyon erőteljes harcunk van az ellenséggel, a sátánnal amiatt, hogy kapjunk egy állandó helyet, amit Dávid sátoraként működtethetünk.
5: Across
3: nagyon erőteljes harcaink vannak ezzel kapcsolatban.
5: People. We have 900 people committed to pray 1 hour during the day or night.
3: Egész San Antonióban, ahol 1,2 millió ember él, nekünk 900 emberünk van, aki elkötelezte arra magát, hogy napi 24 órán keresztül napi 1 órát imádkozott éjjel, imádkozik éjjel vagy nappal.
5: A significant protective wall around our city.
3: Ez egy egész erőteljes védőfalat jelent a város körül.
5: So every hour of the day or night there are some people praying.
3: Tehát a nappal is az éjszaka minden órájában imádkoznak néhányan.
5: The city is permanently covered with a protective prayer covering.
3: A várost állandóan befedezzük egy ilyen védő imafallal.
5: I'm waiting with excitement to see what happens when we start coming together in the one place.
3: De már nagyon izgatottan várom, hogy mi fog történni, amikor lehetőségünk lesz egy helyen összegyűlni erre a célra.
5: We've already seen significant change.
3: Már láttunk jelentős változásokat.
5: I could tell you stories of things that have already happened.
3: Mondhatnék történeteket nektek olyan dolgokról, amik már megtörténtek.
5: But when we start to fulfill the scripture completely,
3: de amikor elkezdjük maradéktalanul

0: descargo.
1: So every hour of the day or night there are some people praying.
0: Tehát a nappal és az éjszaka minden órájában imádkoznak néhányan.
1: The city is permanently covered with a protective prayer covering.
0: A várost állandóan befedezzük egy ilyen védő imafallal.
1: I'm waiting with excitement to see what happens when we start coming together in the one place.
0: De már nagyon izgatottan várom, hogy mi fog történni, amikor lehetőségünk lesz egy helyen összegyűlni erre a célra.
1: We've already seen significant change.
0: Már láttunk jelentős változásokat.
1: I could tell you stories of things that have already happened.
0: Mondhatnék történeteket nektek olyan dolgokról, amik már megtörténtek.
1: But when we start to fulfill the scripture completely.
0: De amikor elkezdjük maradéktalanul betölteni az igét.
1: The power of this is going to blow our city apart.
0: Akkor ennek az ereje szét fogja szinte robbantani a várost.
1: And we'll have a visitation of God like the world will soon be talking about.
0: És olyan meglátogatása lesz Istennek a városunkban, hogy a világ hamarosan beszélni fog
1: okay,
0: róla.
1: Let's go.
0: Akkor folytassuk.
1: So we're told, you know the scriptures.
0: Ismeritek az igéket.
1: Five of you will chase 100, 100 shall chase, put 10,000 to flight.
0: Tudjátok, hogy egy megszalaszt 1000-et, kettő megszalaszt 10,000-et.
1: Now, notice the purpose always is to chase the enemy, not just have blessed times with Jesus.
0: Figyeljétek meg, hogy a fő cél mindig az, hogy megszalasszuk az ellenséget, nem csak az, hogy nagyon áldott időszakokat éljünk át Jézussal.
1: Now, the power to chase the enemy goes up exponentially with the degree of our coming together.
0: Az összejövésünk mennyiségével exponenciálisan növekszik az ellenség megszalasztásának képessége.
1: Gather together to do something together.
0: Össze kell jönnünk, hogy együtt tegyünk valamit.
1: And it's not enough just to come as a group of individuals.
0: És nem elég az, hogy egyszerűen összejön egy csoport ember, egy csoport egyén.
1: I've been to a number of churches in the United States.
0: Én Amerikában már számos gyülekezetben voltam.
1: And also to other nations.
0: És más országokban is.
1: Africa is a good example.
0: Afrika jó példa erre.
1: And in many of those situations, they come together to pray.
0: Sok ilyen helyzetben, amikor összejönnek imádkozni.
1: But everybody's walking around in the prayer meeting doing their own thing.
0: Az ima összevetelen össze-vissza sétálnak az emberek, és mindenki a maga imáit imádkozza.
1: So they're all praying and everybody's in one corner, this corner, walking around, and obviously it's a good and something is happening.
0: És mindenki imádkozik így külön-külön egy-egy sarokban, vagy sétálgatva a fal mellett, és mindenki a saját dolgát, ez sem rossz persze egy bizonyos fokig. De így nem érjük el a teljes erejét annak, ami igénybe vehető az összejövés által. Csak a környezetet felhasználjuk arra, hogy az egyéni imáinkat imádkozzuk.
1: Now in the tabernacle of David, it was not like that. It was corporately led and corporately they were involved together in this one thing.
0: Dávid sátorában ez nem így volt, hanem ott a testület vezetve volt valaki által, hogy hogyan imádkozzon, miért imádkozzon, és az
1: now
0: egész testület
1: happen,
0: imádkozott. Ahhoz, hogy ez megtörténjen,
1: you need a prayer leader.
0: Szükség van egy ima vezetőre.
1: It's amazing how many churches have seen the necessity to have a worship leader which they hire full time to lead the worship.
0: Megdöbbentő, hogy hány gyülekezet rájött már arra, hogy szükség van egy főállásos dicsőítés vezetőre a gyülekezetben, hogy vezesse a dicsőítést.
1: They've seen the necessity to develop proper worship. They've got to have a person devoted to that dimension of church life.
0: Meglátták, hogy szükséges a jó dicsőítő élet érdekében a gyülekezetben egy függetlenített ima vagy dicsőítés vezető, aki ennek szenteli oda az életét.
1: But how many churches have seen the same priority when it comes to the prayer life?
0: De hány gyülekezet jött rá arra, hogy ugyanilyen fontos ez az ima élettel kapcsolatban is?
1: I mentioned this one church in Miami in Florida in America.
0: Említettem Floridában, Miami-ban ezt az egy gyülekezetet.
1: Yonggi chose the only other church that I've known for years where prayer was given that first priority.
0: Ezen kívül csak Yonggi Cho gyülekezete az a világon, amely évek óta már az imának adja az első helyet az életében.
1: So we need to find those who are anointed by God to be the leaders of the prayer in the tabernacle of David.
0: Tehát meg kell találnunk azokat, akiket Isten felkent arra, hogy Dávid sátorában vezessék az imát.
1: It's a very skillful calling. You have to be tuned into God to be able to function in this way.
0: Ez egy nagyon fontos elhívás, jó képességek kellenek hozzá, és nagyon Istenre hangoltnak kell lenni ahhoz, hogy egy
1: When
0: ilyen feladatot el tudjon valaki látni.
1: When I led a group of five churches in England, this was our priority.
0: Amikor egyszer Angliában egy öt gyülekezetből álló csoportot vezettem, akkor ez volt nekünk is a legfontosabb.
1: And for a while, I myself would lead those corporate prayer times because no one else was quite ready to do that.
0: És egy darabig én vezettem ezeket a közös ima alkalmakat, mert senki más nem volt kész arra, hogy ebben ezt megtegyem.

0: Wherever I was in the nation or the nations, I would be back for that prayer meeting.
1: Bárhol is voltam belföldön vagy külföldön, mindig visszamentem haza erre az ima alkalomra.
0: It had in my mind the highest priority.
1: A gondolataimban ez volt a legfontosabb tevékenységem.
0: And I would prepare for those meetings more carefully than if I was going to preach.
1: És gondosabban készültem ezekkel az összejövetelekre, mint hogyha prédikálnom kellett volna.
0: I usually fasted for the whole day before I led that evening prayer meeting.
1: Általában az egész megelőző napon imádkoztam, aminek az estején volt ez az ima alkalom.
0: And I would seek God for a general strategy.
1: És kértem Istentől egy általános stratégiát erre az alkalomra.
0: And I'd have some sense of direction from God.
1: És Istentől akkor érzékeltem valamilyen iránymutatást.
0: At the same time, I would have to be flexible to move as the Spirit of God showed us. Different things.
1: És ugyanakkor rugalmasnak kellett lennem, hogy mindig abba az irányba mozduljak, amerre a Szentlélek éppen mutatta, hogy mit akar cselekedni.
0: It's a very necessary leader that we have.
1: Ez nagyon szükséges, hogy legyen egy ilyen vezető a gyülekezetben.
0: And because someone is a great prayer, it does not mean they're necessarily a great prayer leader.
1: És az, hogy valaki nagyon jó imádkozó, nem jelenti azt szükségszerűen, hogy nagyon jó imavezető lesz belőle.
0: Because when you lead these prayer meetings, you must not dominate them.
1: Mert amikor ima összejövetelt vezet az ember, nem szabad uralnia a többieket.
0: You mustn't use it to keep preaching your favorite things.
1: Nem szabad arra használni az alkalmat, hogy a kedvenc témádról prédikálj.
0: You see, you mustn't control, you've just got to facilitate the body participation in this.
1: Nem szabad kontrollálnod az eseményeket, csak segítened kell, hogy az egész test részt vegyen az eseményekben.
0: And you've got a sense, where is God working? Who's got the next thing to contribute to that evening?
1: És érzékelned kell, hogy Isten éppen mit cselekszik, és kinél van a következő dolog, amivel az estéhez hozzájárulhat imával vagy hasonló.
0: The worship and the praise. The worship and the praise in with the periods of prayer.
1: Az ima idők közé be kell keverni a dicsőítés és imádás időszakait is.
0: And your objective is to get the whole church praying, not just have a separate meeting for the intercessors.
1: És az a cél, hogy az egész gyülekezet imádkozzon, nem az, hogy a közbenjáróknak legyen egy külön alkalom.
0: Now our warring praise nights were so blessed that we had more than 80% of the church would look forward with excitement to those meetings.
1: Ami harcos ima esteink annyira sikeresek voltak, hogy a gyülekezeti tagok 80%-a nagy lelkesedéssel várt, hogy mikor jöhet már a következőre. Annyira jó volt.
0: We learned from God how to keep everybody involved.
1: Megtanultuk Istentől, hogy hogyan kell mindenkinek a részvételét biztosítani.
0: And you find that to do this, you've got to be sensitive to the weaker prayers rather than be dominated by the stronger prayers.
1: És rá fogtok jönni, hogyha ezt el akarjátok érni, akkor inkább a gyengébb imádkozókat kell figyelembe venni, nem annyira az erős imádkozókra kell figyelni.
0: Now we've discovered the average prayer attention span of the average church member is between 3 and 5 minutes.
1: Rájöttünk, hogy az átlag gyülekezeti tag átlagosan az imára körülbelül 3 és 5 perc közötti időig képes oda koncentrálni.
0: So if you want to keep everybody involved, you've got to keep changing every 3 to 5 minutes.
1: Tehát, hogy azt akarod, hogy mindenki részt vegyen a dolgokban, akkor 3-5 percenként váltani kell.
0: And God will give you great wisdom as to how to keep doing this.
1: És Isten nagy bölcsességet fog adni nektek abban, hogy ezt hogy tegyétek meg.
0: Now this is not a seminar on running a prayer meeting, but we need to learn all these instructions from the Spirit of God.
1: Ez a konferencia nem arról szól, hogy hogyan vezessünk ima összeveteleket, de mégis ezeket az útmutatásokat meg kell tanulnunk Isten szellemétől.
0: You see, you don't have great worship without a great worship leader.
1: Tudjátok, nagyszerű dicsőítés vezető nélkül nincs nagyszerű dicsőítés.
0: But if you get a few professional musicians performing to a spectator crowd, that's not worship.
1: Hogyha néhány profi zenész előad valamit egy hallgatóságnak, az nem dicsőítés.
0: The skill of a great worship leader is to involve everybody in worship.
1: A nagyszerű dicsőítés vezetőnek az a tulajdonsága, hogy mindenkit be tud vonni a dicsőítésben. Be.
0: The skill of a great prayer leader is to involve everybody in prayer.
1: A nagyszerű imavezetőnek az a nagyszerű tulajdonsága van meg, hogy mindenkit be tud vonni az imádkozásba.
0: In worship, sometimes the professional musicians get a bit frustrated because they're not going to the height of their gift.
1: A dicsőítésben néha a profi zenészek egy kicsit frusztráltak lesznek, mert nem mutathatják be az adományukat a legfelsőbb szinten.
0: But for the sake of the body, they will hold back their gift in order to bring everybody into involvement.
1: Mégis a test kedvéért kicsit visszafogják magukat az ajándék kifejezésében, hogy mindenki részt tudjon venni a dicsőítésben.
0: It's the same with prayer and intercession.
1: Ugyanígy van ez az imával és a közbenjárással.
0: Okay, let's just hold it while we change the tape.
1: Akkor addig megvárjuk, míg megfordítják a kazettát.
0: All right, let's move on.
1: Menjünk tovább.
0: End of page 32.
1: A 32. oldal vége a jegyzetben.
0: Frequent changes are necessary to maintain the attention of the majority.
1: A többség figyelmének ébrentartása érdekében szükséges a sűrű változtatás.
0: Come to page 33.
1: 33. oldal.
0: The individual exhortive prayer.
1: Az egyéni bátorító ima.
0: There's a moment, and my wife Eileen is probably the best example I know.
1: Valószínűleg a feleségem Eileen a legjobb példa erre, akit ismerek. Eljönnek azok a percek,
0: she shakes the gates of hell.
1: Hogyha megkapja Eileen a mikrofont, hogy imádkozzon, akkor ő megrázza a pokol kapuit.
0: But she stirs everybody with a passion to pray.
1: De mindenki másban is felgerjeszti az imádkozásnak a szenvedélyét.
0: Her 5 minutes of exhortive prayer will give 20 minutes of prayer fuel for everybody to participate in.
1: Hogyha 5 percig ilyen bátorító módon imádkozik, akkor ettől mindenki 20 percen keresztül még az egyéni imáit tudja mondani, és ébren marad ez a lelkesedés.
0: They're the sort of prayers you need sporadically through the prayer meeting.
1: Ilyen fajta imákat elszórtan kell majd mondani az ima összejövetelek ideje alatt.
0: And then we have the individual prophetic prayer.
1: Aztán van az egyéni profétikus ima.
0: And this is something that I find again and again I'm anointed for.
1: És újra azt találom, hogy én erre felkent vagyok.
0: Now for me it usually begins with a scripture.
1: Számomra ez általában egy igével kezdődik.
0: You probably noticed the same thing with Angie here, that she gets a scripture, and then from the scripture she brings a prophetic word that sets us all aflame.
1: Bizonyára észrevettétek, Angie-nél is ugyanez működik, hogy ő először mond egy igét, és utána egy profétai kijelentést, ami mindannyiunkat lángra gyújt.
0: Other people see a vision.
1: Mások látásokat látnak.
0: Others hear a conversation.
1: Mások hallanak egy beszélgetést.
0: But the prophetic spark sets us all aflame to pray in the mode of that prophetic word.
1: De egy profétai szikra mindannyiunkat lángra gyújt, hogy annak a profétai üzenetnek a fényében és értelmében imádkozzunk.
0: The actual everybody praying together.
1: Aztán jön az, amikor mindenki együtt egyszerre imádkozik.
0: I first experienced this in northeast India on the Burma-China border.
1: Én a burmai kínai határon észak-nyugat-Indiában éltem át ezt először.
0: Primitive tribe who were headhunters until Jesus visited them.
1: Egy primitív törzsnél voltam, akik fejvadászok voltak, amíg Jézus meg nem váltotta őket.
0: They'd walked 4 days to come to this series of meetings.
1: Ezek az emberek 4 napot gyalogoltak azért, hogy eljussanak erre az összejövetel sorozatra.
0: I had to preach 9 hours a day, otherwise they would take my head off.
1: Napi 9 órát kellett prédikálnom, különben levették volna a fejemet.
0: I've never seen such incredible hunger.
1: Soha nem láttam még ilyen hihetetlen éhséget.
0: And then maybe there were 20, maybe 25,000 people.
1: Körülbelül lehet, hogy olyan 25,000 ember volt ott.
0: But what amazed me was when the leader said, right, we will now pray to God.
1: De az döbbentett meg engem, hogy amikor a vezető azt mondta, hogy most pedig Istenhez fogunk imádkozni.
0: And all 25,000 stood up, raised their voices, and roared with a roar that shook the place.
1: És akkor mind a 25,000-en felálltak, és elkezdtek hangosan imádkozni, és olyan dübörgés lett ebből, hogy megrázkódott a föld alattunk.
0: I've never heard anything like it in my life. It just...
1: Életemben soha nem hallottam semmi hasonlót.
0: And since... You didn't translate that properly.
1: A lány nem fordította a dübörgést megfelelő módon.
0: And I realized, you know, that in those 5 minutes of prayer, we've done more praying than the church normally does in 5 weeks.
1: És rájöttem, hogy ezelőtt az 5 perces imádkozás alatt valószínűleg több imát elvégeztünk, mint egy gyülekezet általában 5 hét alatt.
0: I remember in Kenya just a year or two back.
1: Emlékszem, Kenyában 1-2 évvel ezelőtt voltam.
0: We were having a conference in Nakuru, Kenya.
1: Nakuruban, Kenyában volt egy konferenciánk.
0: At one point God told us to turn and face Mount Kenya, where the greatest demonic stronghold is over the nation of Kenya.
1: Egy ponton Isten azt mondta nekünk, hogy mindannyian forduljunk a Kenya-hegy felé, amin a nemzet fölött uralkodó legerősebb démoni fejedelemség vagy erődítmény van.
0: There's an ancient historic monument on the top of Mount Kenya, which is not touched because it's historic.
1: A Kenya-hegy tetején van egy ilyen ősi történelmi emlékmű, amihez nem érhetnek hozzá, mert egy történelmi emlékmű.
0: God said he wanted it physically removed and a tabernacle of David raised in its place.
1: Isten azt mondta, hogy azt akarja, hogy fizikailag megszűnjön az az építmény a hegy tetején, és egy Dávid sátrai létesüljön a helyén.
0: All the slopes of Mount Kenya were used for growing an opium type crop. The whole slopes were covered with this plant and thousands and thousands were in bondage to this foul drug.
1: A Kenya-hegynek minden oldalán egy ilyen ópium jellegű növényt termelnek, és ennek a piszkos, szennyes kábítószernek több ezer ember a rabja ott a környéken.
0: So God told us to turn to it and speak to that mountain.
1: Tehát Isten azt mondta, hogy forduljunk e felé a hegy felé, és szóljunk hozzá.
0: Which we did.
1: Meg is tettük.
0: And all of us about 8,000 people.
1: Körülbelül ez egy ilyen 8000 fős tömeg volt, akik voltunk.
0: The spirit of the lion came upon us.
1: Mindannyiunkra rászállt az oroszlán szelleme.
0: And all of us, including myself.
1: És mindannyian magamat is beleértve.
0: We roared like a lion for 45 minutes.
1: 45 percig ordítottunk, mint az oroszlán.
0: And we later heard that they approached the government and the government is sympathetic to removing that and putting up a tabernacle of David to glorify Jesus Christ.
1: És később hallottuk, hogy ezek az emberek a kormányhoz fordultak, és a kormány egyetértett azzal, hogy ezt az emlékművet bontsák le, és valóban Jézus dicsőségére egy Dávid sátorát építsenek a helyére.
0: But within 5 days of that occasion, I had excited emails from some of the great apostolic leaders in that nation.
1: Ezután az esemény után körülbelül 5 nappal izgatott e-maileket kaptam annak az országnak néhány erőteljes apostoli vezetőjétől.
0: They sent us the headline news in the newspapers.
1: Akik elküldték nekünk, hogy milyen főcímek jelentek meg az újságban.
0: A cankerworm had come into the crop of opium and had destroyed, I think it was 35,000, but let me get it into, about 15,000 hectares of it had been destroyed by this cankerworm.
1: Jött egy bizonyos féreg, ami megtámadta ezt az ültetvényt, és körülbelül 15 ezer hektár ópium ültetvény pusztult el ennek a rovarnak a hatására. És az egész vetés tulajdonképpen, az egész ültetvény kipusztult.
0: Amen! So there is the proper place for one accord prayer.
1: Tehát megvan a megfelelő helye az egy szívvel, lélekkel való imádkozásnak.
0: Amen!
1: Amen.
0: Small group praying.
1: Kis csoportos imádkozás.
0: Within the context of a large group, you can come together in twos and threes to pray over something specific.
1: Hogyha egy nagy csoportban vagytok együtt, akkor ezen belül alkothattok 2-3 fős kis csoportokat, hogy különböző konkrét dolgokért imádkozzatok kis csoportokban.
0: And so we need to be disciplined, we need to stay on target.
1: De ilyenkor fegyelmezetnek kell lennünk, és meg kell tartanunk azt az ima témát, amiért imádkozunk.
0: And we need to intersperse the times of prayer with praise and worship, which is appropriate to what we're praying.
1: És az ima időszakokat össze kell, hogy kössék, ilyen különböző dicsőítő és imádó időszakok olyan énekekkel, amelyek illeszkednek az ima témához.
0: To do that, and of course, when we're multilingual, it's even more difficult.
1: Ehhez nagy érzékenység kell, és természetesen, hogyha több nyelvű, több anyanyelvű a csoport, akkor még nehezebb megoldani.
0: Because when we are multilingual, it gets even more difficult. I don't know. So, but we will learn.
1: De meg fogjuk tanulni.
0: And you've got to be sensitive to this and
1: és erre érzékenyek kell lennünk.
0: And you should never have a prayer meeting without proper praise and worship also.
1: Soha nem szabad ima összevetel tartani megfelelő dicsőítés nélkül.
0: Amen. It's got to be bathed in prayer and worship. It's got to be punctuated with praise and worship.
1: Az egész összevetelt meg kell fürdetni dicsőítésben és imádásban, és különböző helyeken az összevetel ideje alatt el kell helyezni ilyen imádó dicsőítő szakaszokat.
0: Praise and worship are joined together. You cannot separate them.
1: Mert a dicsőítés és az ima nem elválasztható egymástól.
0: And a great part of these events is to pray and to sing the scriptures.
1: És ezeknek az összejöveteleknek jelentős részét teszik ki az igéknek az imádkozása és éneklése.
0: And to prophetically speak the scripture into manifestation.
1: És az, amikor profetikus módon az igéket megvalósulásra szóljuk.
0: Now there are just a few instructions.
1: Néhány útmutatás ehhez.
0: And the Spirit of God will lead us into particular scriptures.
1: És Isten szelleme majd bizonyos igékhez fog minket vezetni ezzel kapcsolatban.
0: And we've got many examples of this kind of thing.
1: Nekünk is van sok példánk erre.
0: And the Psalms particularly come into their own in such a setting.
1: A zsoltárok különösen elemükben vannak egy ilyen összefüggésben.
0: Now let's move on into the middle of chapter, page 35.
1: Menjünk tovább a 35. oldal közepére.
0: Now I want to make a distinction between one accord praying and unity.
1: Szeretnék különbséget tenni az egy szívvel lélekkel való imádkozás és az egység között.
0: One accord means to come together with people of the same passion and heart and spirit.
1: Az egy szívvel lélekkel az azt jelenti, hogy olyan emberek jönnek össze, akiknek ugyanaz a szenvedélyük a szívükben, ugyanaz van a lelkükben, egyformák.
0: Coming together must be include a tremendous unity.
1: De ennek az összegyűlésnek ugyanakkor nagyon nagy egységben kell történnie.
0: So let's go to Psalm 133.
1: Tehát lapozzunk a 133. zsoltárhoz.
0: Where was Psalm 133 written?
1: Hol íratott a 133. zsoltár?
0: In the tabernacle of David.
1: A Dávid sátrában.
0: It was a message which God gave during the tabernacle of David to increase the power of that tabernacle.
1: Ez egy olyan üzenet volt, amit Isten adott Dávid sátrának a működése ideje alatt, hogy még erőteljesebbé váljon a Dávid sátra ezáltal. Ez egy rövid zsoltár, de nagyon erős az üzenete.
0: It's a psalm of David.
1: Dávid zsoltára.
0: It's part of the song of ascents.
1: A grádicsok énekei közé tartozik.
0: Part of the song of ascents. It's a series of psalms.
1: Mert van egy sorozat zsoltár.
0: And you go from step to step to step to get higher and higher and higher in the presence of God.
1: Amelyek során lépésről lépésre egyre feljebb hatolhatunk Isten jelenléte közelébe.
0: And you need to study this series of psalms called the Song of Ascents, because you've got to go step by step by step into the fullness of His power and His presence.
1: Tanulmányoznunk kell a grádicsok énekei nevezetű zsoltár sorozatot, mert ezek által fokozatosan egyre közelebb kerülünk Isten jelenlétének az erejéhez és valóságához. Egyre mélyebben belekerülünk.
0: The Psalms and what they teach us today about taking our nations for God.
1: Egyszer egy hétig tanítottam a zsoltárokról és arról, hogy a zsoltárok mit mondanak arról, hogy a nemzetünket hogyan foglalhatjuk el Isten számára. Tehát a 133. zsoltár nézzük
0: meg. Behold how good and how pleasant it is for brethren, and that's not the men, it's everybody, dwelling together in unity.
1: Ime mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak, de ez nem csak férfiakra vonatkozik, hanem a testvérekre. Tehát itt két állítás van.
0: It's good and it's also pleasant.
1: Az ugye ez jó és gyönyörűséges is. Kellemes.
0: Now, good is a moral word.
1: A jó az egy erkölcsi kifejezés.
0: And pleasant is a feeling word.
1: A gyönyörűséges az pedig egy érzékeléssel kapcsolatos
0: Now,
1: kifejezés.
0: The language of our generation is if it feels good, do it.
1: A mai nemzedék azt mondja, hogy ha valami jól esik, akkor tedd meg.
0: But the language of the kingdom is if it's good, do it because it's good.
1: És Isten királyságának a nyelvezete azt mondja, hogy ha valami jó, helyes, akkor tedd meg, mert jó.
0: Whatever it feels like, do it because it's good.
1: Teljesen mindegy, hogy milyen érzés megtenni, tedd meg, mert jó.
0: Now, if you're doing the good will of God,
1: hogyha Isten jó akaratát cselekesszük,
0: it will also be a pleasant experience.
1: Akkor ez ugyanakkor egy kellemes élmény is lesz.
0: But what must drive you is not the pleasant experience, it's the goodness of what you're doing.
1: De nem szabad, hogy a kellemes élmény motiválja minket valami megtételére, hanem az, hogy az egy jó, helyes
0: Hello,
1: dolog.
0: Can you hear what I'm saying?
1: Halljátok, amit mondok?
0: Because we do so many things because it feels. Who cares what it feels? Do it because it's good.
1: Mert sok dolgot azért teszünk, mert jó érzés, meg ilyen érzés, meg olyan, de kit érdekel, hogy milyen érzés, tedd meg, mert jó.
0: It's good to dwell together in unity.
1: Jó dolog együtt lakozni egységben.
0: It also happens to be pleasant.
1: De történetesen kellemes is.
0: Amen. And David's saying this in the tabernacle because he knows the kingdom depends upon that goodness being the life of those leaders.
1: És Dávid ezt a Dávid sátrában írja ezt a zsoltárt, mert tudja, hogy Isten királyságának a működése azon múlik, hogy annak a vezetői ebben a jó minőségű életben
0: Now,
1: maradjanak meg.
0: His natural habitation is goodness. He cannot live in evil.
1: Isten természetes közege a jóság. Isten nem tud együtt élni a gonoszsággal.
0: In Mark 10, the young nobleman came to Jesus and said, "Good master, what shall I do to inherit eternal life?"
1: A Mark 10-ben a gazdag ifjú odament Jézushoz és azt mondta neki, hogy jó mester, mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem.
0: Jesus said, "Why do you call me good? There is no one good but God."
1: És Jézus azt mondta neki erre, hogy miért nevezel engem jónak, hiszen csak egy jó van, az Isten.
0: what he's saying is if I'm good, then I must be God. That's what he's really saying.
1: Ezzel igazából Jézus azt mondja, hogy ha én jó vagyok, akkor én nekem Istennek kell lennem.
0: Because God is good.
1: Mivel Isten jó.
0: And God can only live in goodness.
1: És Isten Hello? Csak jóságban lakozhat.
0: On the other hand,
1: másrészt,
0: Satan is evil.
1: Sátán gonosz.
0: And he can only live in an environment of evil.
1: És ő csak gonosz környezetben tud megmaradni.
0: God cannot dwell in evil.
1: Isten nem lakozhat a gonoszságban.
0: And Satan cannot dwell in goodness.
1: Have és a sátán nem lakozhat a jóságban. Értitek az üzenetét
0: it's
1: ennek?
0: That simple, but it's that profound.
1: Ez ennyire egyszerű, de ennyire fontos.
0: So if brethren dwell together in unity.
1: Tehát amikor az atyafiak együtt lakoznak egységben.
0: And this is written in the context of leadership particularly.
1: És ez különösen a vezetőkre vonatkozik, ez a szöveg.
0: And those that have governmental authority.
1: Azokra, akiknek kormányzási hatalmuk van.
0: If they dwell in goodness.
1: Hogyha ők jóságban lakoznak.
0: Then God is automatically present.
1: Akkor Isten automatikusan jelen van köztük.
0: And Satan is automatically excluded.
1: És a sátán automatikusan ki van zárva.
0: Now the reverse is equally true.
1: De ennek az ellenkezője is ugyanígy igaz.
0: How evil and how unpleasant it is if brethren do not dwell together in unity.
1: Mennyire gonosz és kellemetlen dolog, amikor az atyafiak nem lakoznak együtt egységben.
0: Amen.
1: Így van.
0: So if you don't dwell together in unity,
1: tehát ha nem lakoztok együtt egységben,
0: there is no goodness, there's only evil.
1: Akkor nincs jóság, csak gonosz van.
0: And who comes to live in the evil?
1: És ki költözik oda a gonosz helyzetbe?
0: Who comes to live in evil?
1: Na, ki költözik be a gonosz helyzetbe? Sátán.
0: Who has to leave because of the evil?
1: És kinek kell távoznia a gonosz helyzet miatt?
0: So if you have a home where the husband and wife are not dwelling together in unity.
1: Tehát, hogyha olyan otthonod van, ahol a férj és a feleség nem lakozik együtt egységben.
0: Who comes to live in the house?
1: Akkor ki fog beköltözni a házba?
0: The devil does.
1: Az ördög.
0: And because of the God has had to leave and the devil is joyfully able to come.
1: És mivel Istennek távoznia kellett, az ördög meg boldogan beköltözik.
0: And then he will harass the kids and if possible destroy them.
1: És zaklatni fogja a gyerekeket és a lehetséges tönkre is fogja őket tenni.
0: Why are so many children taken away by the devil and perverted when they are the children of Christian parents?
1: Miért sodor el és tesz tönkre és torzít el az ördög olyan sok gyereket, aki keresztény szülőktől származik?
0: Without exception in 45 years of pastoral experience, it's been the non-unity of the parents which has allowed the devil to attack the children.
1: 45 évi pastori tapasztalat alapján mondom, hogy minden esetben, amikor a gyerekeket elsodorta az ördög, az azért volt lehetséges, mert a szülők nem lakoztak együtt egységben.
0: Fathers, and I'm not going to go into that right now.
1: Én sem voltam a legjobb apa a világon, és most nem fogok ennek a részleteibe belemenni.
0: I didn't know about fathering till the Spirit showed it to me.
1: Mert nem tudtam, hogy milyennek kell lenni egy jó apának, amíg a Szentlélek meg nem mutatta.
0: But the one thing my wife and I always did we were together in unity.
1: De egy dolog mindig igaz volt, a feleségem és én mindig egységben voltunk együtt.
0: We took the scripture very seriously.
1: Nagyon komolyan vettük az igét.
0: Don't let the sun go down on your anger.
1: Le ne menjen a nap a ti haragotokon.
0: Don't give that kind of opportunity to the devil.
1: Ne adjatok az ördögnek ilyen lehetőséget.
0: So we get into bed with our bottoms towards each other.
1: Tehát úgy feküdtünk le, hogy hátat fordítottunk az ágyban egymásnak.
0: And then that verse would come convicting us.
1: És akkor eszünkbe jutott ez az igevers és meggyőzött minket.
0: In the end,
1: végül
0: we had to turn around.
1: Meg kellett fordulnunk.
0: And say I'm sorry.
1: És azt mondani bocsánat.
0: Now, sometimes it wasn't very pleasant, but it was good.
1: Néha ez nem volt nagyon kellemes, de kétségtelenül jó volt.
0: The initial step was painful.
1: Az első lépés fájdalmas volt.
0: But the fruit was wonderful.
1: De ennek gyümölcse csodálatos volt.
0: And because of our unity,
1: és az egységünk miatt,
0: and not because of our great parental methodology,
1: és nem pedig a nagyszerű szülői módszereink miatt,
0: the devil has never been able to put his dirty fingers on our children.
1: Az ördög soha nem tudta piszkos kezét a gyerekeinkre tenni.
0: Amen. If you get Amen. The leadership of a church.
1: Hogyha összeszedsz egy gyülekezeti vezetőséget.
0: If they do not dwell together in unity.
1: Hogyha a vezetők nem lakoznak együtt egységben.
0: Who comes to live in the church?
1: Akkor ki fog beköltözni a gyülekezetbe?
0: The devil does.
1: Az ördög.
0: And so he starts to harass and give problems to all the church members because of the disunity of the leadership.
1: És akkor el fogja kezdeni zaklatni a gyülekezeti tagokat és problémákat hozni az életükbe azért, mert a gyülekezet vezetői nincsenek egységben.
0: But if they come together in unity,
1: de hogyha egységben összejönnek a vezetők,
0: then all that they have governmental authority over is protected by that unity from devil's attacks.
1: Akkor az egységük mindent, ami az ő kormányzói hatalmuk alatt van, megvéd az ördög támadásaival szemben.
0: Many, many sheep are attacked and torn away by the devil because the leaders do not take this seriously.
1: Nagyon sok bárányt megtámad az ördög és elszakít a nyájtól, azért mert a vezetők ezt nem veszik komolyan.
0: Because where this scripture is fulfilled,
1: mert ahol ezt az igét betöltik,
0: it tells us that God commands a blessing.
1: Azt olvassuk, hogy oda Isten áldást parancsol.
0: And we're told it's like the precious oil that runs down to the extremities of the garment.
1: És azt olvassuk, hogy ez olyan, mint a drága olaj a fején, ami lefoly a ruha a köntös prémjére és szélére.
0: And I've seen this happen again and again.
1: És én láttam ezt megtörténni újra
0: There's
1: és újra.
0: A church with all kinds of devilish activity going on.
1: Van egy gyülekezet, ahol mindenféle ördögi tevékenység zajlik.
0: Oh, we're being attacked by the devil. This is happening, that's happening.
1: És az ördög állandóan támadja őket, ez történik, az történik.
0: Or here's a married couple. We're having so many problems. Our children are not obeying the Lord. They're rebelling and all.
1: Vagy van egy házas pár, hogy a gyerekek lázadók és nem engedelmeskednek az Úrnak, stb.
0: Where, how good is the unity?
1: Akkor az első kérdésem az, hogy mennyire jó az egység itt.
0: And if the husband and wife get back together in true unity.
1: És hogyha a férj és a feleség újra igazi egységbe összejön egymással.
0: Then the oil of God flows to the extremities of their governmental responsibility.
1: Akkor Istennek az olaja le fog folyni az ő kormányzói felelősségük és hatókörüknek a legszéléig.
0: Without doing anything directly to the children, they just get into line, they come back into submission, and the peace of the house is wonderful.
1: Nem csináltunk semmi különöset a gyerekekkel, és mégis alávetik magukat a szüleiknek, újra beállnak a sorba, a rendbe, és nagy békesség van az otthonban.
0: And the same is true of churches.
1: Ugyanez igaz gyülekezetekre.
0: Now if we go to a city,
1: hogyha elmegyünk egy városba,
0: just think what would happen if the brethren dwelt together in unity.
1: Nézzétek, mi történne, hogyha az atyafiak együtt lakoznának egységben egy városban.
0: Jesus said, a kingdom divided against itself cannot stand.
1: Jézus azt mondta, hogy egy önmagával meghasonlott királyság nem állhat meg.
0: He said, a house divided against itself cannot stand.
1: És egy önmagával meghasonlott ház sem állhat meg, ezt mondta Jézus.
0: He said, a city divided against itself cannot stand.
1: És egy önmagával meghasonlott vagy megoszlott város sem állhat meg.
0: Now just imagine in the city that you represent.
1: Képzeljétek el abban a városban, ahonnan jöttetek.
0: If the whole city of God's people came together in unity, what a power there would be in that city.
1: Hogyha az egész városban Isten népe egységben összejönne egymással, akkor micsoda erőt jelentene az a város számára?
0: Now these things are beginning to be taken seriously.
1: Ezeket a dolgokat már néhány helyen kezdik komolyan venni.
0: And amazing things are beginning to happen.
1: És megdöbbentő dolgok kezdenek történni.
0: Because these scriptures are being obeyed.
1: Mert engedelmeskednek az igének.
0: Amen.
1: Amen.
0: Okay. In Romans 12 verse 18.
1: A Róma 12:18-ban.
0: We're commanded that as much as it lies with us, we are to live at peace with all men.
1: Azt a parancsot kapjuk, hogy amennyire rajtunk áll, mindenkivel békességben éljünk.
0: Now, do you understand my teaching on peace?
1: Értitek a tanításomat a békességről?
0: I think most of you must have heard that.
1: Azt gondolom, hogy már a legtöbben biztos hallottátok.
0: If not, you better get a tape on blessed are the peacemakers.
1: Hogyha nem, akkor legjobb, hogyha megszerzitek a kazettát, aminek az a címe, hogy áldottak a békességteremtők.
0: Because the word peace, the Greek word peace, Irene.
1: Mert a görög szó a békességre az Irene.
0: And the Hebrew word shalom or Shiloh.
1: És a héber szó, ami a shalom vagy a Shiloh, ami ezt
0: this
1: jelenti.
0: This word is not like the English word peace. I don't know what it's like in the other language.
1: Ezek a szavak nem azt jelentik, amit az angol vagy a magyar akár békesség szó.
0: This word,
1: ennek a szónak az elsődleges jelentése
0: is the mending of a broken relationship.
1: Az, hogy egy összetört kapcsolat megjavítása.
0: And that relationship was formerly hostile.
1: Egy olyan kapcsolatról van szó, ami korábban ellenséges volt.
0: It's been so mended,
1: de annyira megjavult,
0: that True unity has come.
1: Hogy megérkezett az igazi egység.
0: And unbreakable love now exists between those broken parts.
1: És most már törhetetlen szeretet uralkodik a korábban egymástól elszakadt felek között.
0: So a peacemaker is not someone who lives in tranquility.
1: Tehát a békességcsináló nem olyan ember, aki nyugalomban él.
0: He's someone who mends broken relationships.
1: Hanem olyan ember, aki megjavít összetört kapcsolatokat.
0: God is the great peacemaker.
1: Isten a nagy békességcsináló.
0: He went to the cross and gave his life and died to make peace.
1: A keresztre ment, az életét adta és meghalt azért, hogy békességet hozzon létre.
0: Amen. Now I'm told I have peace with God through our Lord Jesus Christ.
1: És most már azt olvassuk magunkról, hogy békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztusunk által.
0: Adam walked with God in innocence.
1: Ádám ártatlan életben járt együtt Istennel. Ártatlanul.
0: It was an untested relationship.
1: De az a kapcsolat akkor még nem volt megpróbálva.
0: When Adam decided to step into independence.
1: És amikor Ádám úgy döntött, hogy függetleníti magát,
0: the relationship was broken.
1: Akkor eltört a kapcsolata Istennel.
0: Like a fractured bone.
1: Ez olyan, mint egy eltört csont.
0: So God then came and made peace.
1: Aztán jött Isten és békességet csinált.
0: And the broken bone was mended.
1: És megjavult, összefort az eltört csont.
0: And mended so strongly that it's now unbreakable.
1: És olyan erősen fort össze, hogy most már nem is lehet eltörni.
0: So I have a relationship, excuse me. I have a relationship with God.
1: Tehát olyan kapcsolatom van Istennel.
0: Which is unbreakable.
1: Amit nem lehet eltörni.
0: And so the mending of the relationship through grace is more powerful than the original relationship of innocence.
1: És így ez a kapcsolat, amit a kegyelem megjavított, sokkal erősebb most, mint az eredeti kapcsolat, ami még az ártatlanság alapján működött.
0: Nothing can separate me from the love of God.
1: Semmi nem választhat el engem Isten szeretetétől.
0: The same word Irene.
1: Ugyanez az Irene szó.
0: Was used in the medical profession at the time the Bible was written.
1: Használatos volt az orvostudományban is abban az időben, amikor a Bibliát írták.
0: When a bone was fractured,
1: amikor eltört egy csont,
0: and then the bone came back together,
1: utána összeillesztették az eltört darabokat,
0: and it calcified over,
1: aztán megcsontosodott, összefort,
0: and was properly healed,
1: megfelelő módon meggyógyult.
0: When that process is complete,
1: amikor befejeződött ez a folyamat,
0: that broken part now becomes the strongest part of the bone.
1: Akkor onnantól kezdve annak a csontnak a legerősebb része ez az összefort rész.
0: It's usually unbreakable at the point of fracture.
1: Általában a korábbi törés helyén nem lehet újra eltörni.
0: When the bone was completely mended,
1: amikor már teljesen helyre jött a csont,
0: a doctor would use this same word.
1: Akkor az orvos ugyanezt a kifejezést használná rá.
0: He would say that fractured bone has now come to peace. How
1: is it? Azt mondaná, hogy ez az eltört csont most már békességre jutott. Milyen érdekes,
0: Hallelujah.
1: Nem?
0: It says that Jesus keeps all his bones, not one of them shall be broken.
1: Azt olvassuk az igében, hogy Jézus minden csontját megtartja épségben, egyet sem törnek el.
0: So when the broken bones are mended,
1: tehát amikor az eltört csontok megjavulnak,
0: and there's no broken bone in the whole body of Christ,
1: és utána Krisztus testében már nincsen tört csont,
0: it becomes a powerful warrior to destroy the works of the devil.
1: Akkor ez a test, ez egy erőteljes harcos lesz, aki elpusztítja az ördög munkáit, összezúzza őket. Most gondoljatok valakire a ti saját országotokban.
0: And he's a member of the crack troops in your particular nation.
1: Aki a ti országotokban, a hadseregben, a különleges erőknek egyik tagja.
0: Army units which are particularly strong and
1: minden nemzetben van a hadseregben egy olyan egység, amelyek különösen jól vannak kiképezve, ami különösen erős emberekből áll.
0: In Austria, what do you call them in Austria?
1: Most megkérdezi, Ausztriában hogy hívnák ezeket? Hát mondjuk őket különleges erőknek vagy kommandónak.
0: Tell me so I can hear. Okay. So here's one of your special forces soldiers walking down the street in Graz.
1: Tehát képzeljük el, hogy Grazban egy ilyen kommandós sétál az utcán.
0: He's tough and he's strong.
1: De kemény fickó, nagyon erős.
0: Terrible weapons.
1: Rettenetes fegyverei vannak.
0: But then he gets hit by a truck.
1: De elüti egy teherautó.
0: And many bones are broken.
1: És nagyon sok csontja eltörik.
0: And there he is in hospital with all these broken bones.
1: Aztán ott fekszik a kórházban, azzal a sok összetört csonttal.
0: He's got all his military expertise in his mind.
1: A fejében ott van az összes katonai szaktudás.
0: He's got these mighty weapons that he could use.
1: Hatalmas fegyverei vannak, amiket használhatna.
0: But with all these broken bones, he's absolutely useless.
1: De mivel sok összetört csontja van, ő teljesen használhatatlan.
0: Now this is the church in all our cities.
1: Minden városunkban így néz ki az egyház.
0: This is the church in all our cities.
1: Minden városunkban ilyen az egyház.
0: It has great potential, but its potential is neutralized by the broken bones.
1: Nagy lehetőségei vannak, de ezeket a lehetőségeket semlegesíti a rengeteg eltört csont.
0: But if we come together,
1: de ha összejövünk,
0: and every broken bone is mended,
1: és minden összetört csont megjavul,
0: complete peace is now made in the body of Christ.
1: Akkor teljes békesség jön létre Krisztus testében.
0: Then the church will come out of hospital.
1: Akkor kijön az egyház a kórházból.
0: Mean and ready for war.
1: Teljesen kész a háborúra is, eltökélt és kérlelhetetlen.
0: And ready to destroy all the work of the evil one.
1: És kész arra, hogy a gonosz minden munkáját lerontsa.
0: Amen. Amen. Well, let's stop there and have our break.
1: Akkor itt most abba hagyjuk és szünetet tartunk.
0: Would you want to announce the break or say anything?
1: Be akarod jelenteni a szünetet vagy ilyesmi?
2: I'm a mighty force for the Lord.
1: Szeretnénk hatalmas erő lenni az Úr számára.
2: God, the Holy Spirit will continue to work in us and bring about.
1: A Szentlélek Isten munkálkodjon köztünk továbbra is és hozza létre ezt az egységet.
2: Because we want to advance the kingdom with power.
1: És akkor előre tudjuk vinni Isten királyságát.
3: Elhangzott Ellen Vincent, Dávid sátora című tanítássorozatának 6. része.
4: Ez volt a Hitünk Alapjai.
5: Hitünk Alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sansz műsorán.

0: most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Az előző héten megígértük a kedves hallgatóknak, hogy folytatjuk a tanulás-tanítás témában, és ott hagytuk abba, hogy lehet, hogy nagyon sok fiatal vagy gyermek azért nem leli örömét a tanulásban, mert nem tanulta meg, hogy mi az a tanulási stílus, ami az ő stílusa, és abban élvezné a tanulást. Na most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz erre, milyen vannak különböző tanulási stílusok? Hogy tudom megtalálni a saját stílusomat, vagy segíteni a gyermekemet, hogy a saját stílusát megtalálja?
2: Talán a rádióhallgatók közül vannak olyanok, akik már hallottak a szeretett nyelvekről, és akkor beszéltünk, hogy ahogy ez is a szeretet kifejezése, csak különböző nyelvjárást beszélünk. Tanulásban, tanításban is vannak ilyen stílusok, ami egyik diáknak jobban megy, vagy jobban preferált, vagy azt is mondhatnám, hogy a saját adottságaihoz jobban alkalmazkodik, vagy illeszkedik. És tanárként is érdekes helyzet, hogy hajlamosak vagyunk egy stílusban tanítani, amiben mi tanulunk, de nem biztos, hogy a diákok is ugyanúgy tanulnak. Van egy kedves professzor, akivel volt lehetőségem élőben is találkozni, Herovan Brummelen, Kanadából való professzor, és ő írt az Istennel az osztályteremben című könyvet, és ő hozza be ezt a képet, hogy ha mi csak egyféleképpen tanítunk, akkor lehet, hogy az osztálynak a kétharmad része unatkozik. Hogyha mondjuk egy tanár csak ír a táblára, akkor lehet, hogy az osztálynak a kétharmada unatkozik az egész előadás alatt. Azt szokták mondani, hogy amit hallok, annak körülbelül egy előadásból a hallott dolgoknak az 5%-ára emlékezem.
1: De akkor ezt úgy érted, hogy a tanárnak, a tanítónak kell többféle stílust produkálni a 45 perc alatt?
2: Igen, erre is ki fogok térni, illetve a diáknak is több stílusban meg kell tanulnia, de erre mindjárt kitérek. Tehát, hogy 5%-ára emlékezünk annak, amit hallunk csak. Ha látom is, tehát vizualitás is kapcsolódik hozzá, akkor olyan 10%-ra fölmegy. Hogyha valami aktivitást is kivált belőlem, akkor lehet, hogy 40-50%-ra is. De a legdurvább az, hogy arra emlékszem legjobban, amit úgy hívnak, hogy tanítva tanulás, amit másoknak megtanítok, abból, amit én megtanultam, ott 95%-os a hatékonyság. És a társas tanulás, amit említettem, hogy Benda József, aki az örömmel tanulni, és a humanisztikus kooperatív technikákat először kezdte bevezetni, és a kooperatív tanítási módszert annak egy ilyen magyarországi professzora atya, az oktatás területén nagyon sokat tett ezért a dolog, én több mint 40 éves a módszertana, és most kezdjük újra felismerni pedagógusok, hogy nem ugyanaz a gyerekanyag, és nem ugyanúgy működik minden, mint ahogy eddig, és nem minden helyzetben elég az, hogy előveszem a tavalyi óravázlatot, és újra leadom. Finországban volt egy érdekes kérdés, hogy az egyik pedagógus mondta azt, hogy a legfontosabb tantárgy az a finn nyelvnek a tanítása, a másik mondta, hogy a történelemnek a tanítása a legfontosabb tantárgy, a harmadik mondta, hogy a matematika. És az igazgató odaállt mind a háromhoz, és azt mondta, hogy kedves kolléga, téved. Ebben az iskolában nem a finn nyelvnek a tanítása a legfontosabb. Nem is a matematikáé, és nem is a történelemé. A pedagógusok így hátrahőköltek, és azt kérdezték, hogy akkor micsoda. Ebben a legfontosabb, ebben az iskolában az adott életkorú gyerek tanítása. Nem egy tantárgy tanítása, hanem a gyermek életkori sajátosságának megfelelő tanítása. És ezt egy olyan személy mondta nekem, Jukka Sinem, aki maga a Global Prize díjas pedagógus, ez a pedagógus Oscarnak megfelelő kategória, és volt lehetőségem ilyen személynek a tanóráját hallgatni.
1: Amikor kint jártál Finnországban. országban. És tanulmányozhattad azt esetleg, hogy az ottani, ugye az ottani a finn oktatás ügyet, az oktatáspolitikát évtizedek óta dicsérjük. Rengeteget hallottunk már szerintem a finn oktatáspolitikáról, hogy mennyire gyakorlatias, hogy mennyire figyel az esélyegyenlőségre. Mi az, amit kiemelnél?
2: Ha egy szóba kéne meghatároznom a finn oktatás lényegét, akkor én azt szót használnám, hogy életre, valóságra való nevelés.
1: Hát ez az életre nevelés, amit szoktunk
2: mondani. Igen, és hogy nem az érdekli, hogy múltban mi volt, hogyan csináltuk, hanem a legújabb technológiát már hogyan tudják a gyerekek már az iskolában alkalmazni. Tehát például egy egyszerű példát mondok, hogy ott az, hogy van egy 3D-s nyomtató, az nem azt jelenti, hogy a tanár elzárja a 3D-s nyomtatót, és senki nem fér hozzá, csak a tanár, hanem mindenkit megtanítanak, hogyan kell a 3D-s nyomtatót használni, és minden projektben használják a 3D-s nyomtatót. Tehát az egyik a díjakat készíti belőle, hogy serleget nyomtat belőle, a másik az megtervezi, mert ő nagyon jó a tervezésben, a harmadik a grafikában megrajzolja, hogy milyen legyen az a serleg, és összedolgoznak. Ami érdekes volt látni, hogy sokkal inkább az együttműködésre építik az oktatást, nem pedig az egyéni teljesítményre. És a finn társadalomban, tehát a bizalom, mint kultúra, az sokkal erősebb. Egy tanár nem azt mondja, hogy a gyerek úgyis puskázni fog, hanem azt mondja a tanár, hogy vajon mi az a szükséglet, vagy az a hiány, vagy akár az ő oktatási hiányossága, hogy ez a diák arra kényszerül, hogy puskázzon. Mennyivel más ez a szemléletmód. Vagy Juka Sinem, akit az előbb említettem, egy matek órát láttunk nála, és kihívta az osztályból a 3 vagy 4 tanulót. És azt kérte, hogy választhatok magatok közül a feladatra 4 tanulót. És elmondta, hogy a feladat az lesz, hogy olyat választhatok, aki ismeri az osztályt, olyat választhatok, aki jól tud számolni, olyat választhatok, aki sportos, jól tud futni, és olyat választhatok, akinek megfelelő a szociális érzékenysége. Tehát kiválasztották a 4 szemét, és azt mondta, hogy itt van 10 euró, aminek a 85%-át lehet felhasználni, plusz-minusz 5%, tehát abba férjen bele a költés. Hozzatok chipset, kekszet, bármit az osztálynak, de 10 percen belül vissza kell érnetek. És ide kell hoznatok a számlát, és ha látom a számlát, és 10 percen belül visszaérzetek, és megfelel minden paraméter, és egyétek figyelembe, hogy ki milyen allergiával van az osztályban, tehát hogyha valaki mogyoró allergiás, akkor nem hozhatok mogyoros dolgot. És azt mondta, vissza kell hozni a blokkot, és akkor van teljesítve a feladat. 4 fiatal kiment a közeli közértbe, szaladtak, ahogy csak tudtak, visszaértek, hozták az általuk vett édességeket, és mondta a Juka, hogy ha nem jót hoztok, akkor ő fogja megenni az egészet, és jót választottak, nem volt allergén senki az osztályban, időre visszaértek, csak elfelejtették elkérni a blokkot. És utána ennyit kérdezett tőlünk, hogy, és mondta, hogy hát akkor most ő kénytelen lesz megenni ezt az édességet, és kérdezte a gyerekeket, hogy mi volt ennek a tanulsága. És erre azt mondták, arra, hogy nem elég az utasítás részleteire odafigyelni, hanem minden pontosan tudni kell. A másik, hogy el kellett volna kérni a blokkot. Tehát, hogy kinek mi a szokása, és a blokkot az általában eldobják a fiatalok, és nem kérték el, és mivel nem volt ott a blokk, ezért nem tudták megvalósítani a feladatot, és ennyit kérdezett Juka, hogy szerintetek mit tanultak ebből a matek órából? És azt mondtuk, hogy rengeteg sokat, még mi is. Hogy megbízott a gyerekekbe, hogy azok meg fogják oldani a feladatot a lehető legjobban, és még hogy az osztály közösségre is odafigyelnek, hogy ne hozzanak olyat, amit mondjuk valaki nem ehet. Ez mindenképpen a finn oktatás egyik érdekessége. Kérdésre meg visszatérve, hogy hogyan tanuljuk meg a stílusokat, szerintem ez egy külön adás lesz.
1: Igen, elbarangoltunk Finnország felé, de rendkívül tanulságosak voltak ezek a történetek, akkor a tanulási stílusokkal folytatjuk a következő adásunkban. Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent Dávid Csátora című tanítássorozatának 13. részét
3: hallhat.
4: Észrevehetitek, hogy a hangom már sokkal jobb?
3: Did you notice that?
4: Észrevettétek?
3: Must be God answers prayer.
4: Ez biztos azért van, mert Isten válaszol az imákra.
3: Let's move on. What I want to do now is to look at some more of the keys.
4: Akkor menjünk tovább. Most szeretnék még néhány kulcsot megnézni.
3: And I want to deal with two very important but very connected keys.
4: Két nagyon fontos és egymással szoros kapcsolatban álló kulcsot szeretnék megnézni.
3: So turn to page 67 on your note. 67.
4: Lapozzatok a jegyzetben a 67. oldalra, a második részben.
3: And the title at the top of the page is the key
4: of
3: specific signs and wonders proclaiming that the kingdom has come.
4: Az van, hogy a konkrét jelek és csodák kulcsa, ami azt hirdeti, hogy elközelített a királyság.
3: So we've got to make this distinction.
4: Tehát most egy ilyen megkülönböztetést fogunk tenni.
3: The general compassion of healing that's in the Lord Jesus.
4: Van egyrészt az az általános irgalom, ami gyógyulásokat hoz létre, ez Jézusnak az irgalma.
3: And certain particular miracles, which the Bible calls a Simeon.
4: Ez is, aztán vannak viszont a konkrét jelek és csodák, amiket a Biblia Simeonnak nevez.
3: Which means an attesting, confirming miracle to authenticate the worker of that miracle.
4: Ami azt jelenti, hogy ilyen tanúskodó, igazoló csodák, amelyek bizonyságot tesznek a csoda tevője mellett.
3: When they could not receive the words of Jesus,
4: amikor az emberek Jézus szavait nem tudták elfogadni,
3: he said, well, at least believe me for my works.
4: Azt mondta Jézus, legalább a cselekedeteim miatt higgyetek nekem.
3: When Nicodemus came to Jesus,
4: amikor Nikodémus odament Jézushoz,
3: he was not convinced by his theology. In fact, he was blown apart by his theology.
4: Nikodémus nem Jézus teológiája győzte meg, mert igazából Jézus teológiai fejreállította Nikodémust.
3: He was known as the teacher of all Israel.
4: Amíg Jézus el nem jött, addig Nikodémust ismerték úgy, mint Izrael, egész Izrael tanítóját.
3: So it must have been very devastating for him to have Jesus rip everything apart that he was famous for.
4: Tehát nagyon pusztító lehetett ránézve az, hogy Jézus mindent szétszaggat, amiről ő híres volt.
3: But he came to Jesus by night in John chapter 3.
4: Mégis a János 3-ban azt olvassuk, hogy Jézushoz ment éjjel Nikodémus.
3: This is what he said.
4: És a következőt mondta.
3: He said, I know that you are a man who's come from God.
4: Tudom, hogy te Istentől küldött ember vagy.
3: Because no man can do these works unless God is with him.
4: Mert senki sem teheti ezeket a cselekedeteket, ha Isten nincs vele.
3: So there's not a church in the New Testament that was not founded except by the power of signs, wonders and miracles.
4: Az új szövetségben egyetlen olyan gyülekezetet sem alapítottak, amit nem a jelek és csodák bizonyítékainak alapján alapítottak meg.
3: Our church policies need to become biblical again.
4: És a gyülekezet alapítási módszereinknek újra biblikussá kell válniuk.
3: I've been privileged to do these sort of graduation message at a number of Bible colleges.
4: Többször volt az a kiváltságom, hogy különböző bibliai iskolákban az ilyen diploma osztó alkalmakon az ige hirdetést tarthattam.
3: Some of the big ones
4: a világ különböző részein, nagy bibliai iskolákban is.
3: Asbury College, the Wesleyan College in America.
4: Amerikában még a Wesley után alapított bibliai iskolának is voltam ilyen diplomaosztó alkalmán.
3: Students graduating.
4: És ott van az a sok diák, aki most végez.
3: So I always ask the principal, I said, now have these students been examined in living faith?
4: Megkérdezem mindig az igazgatót, hogy ezeket a diákokat levizsgáztatták élő hitből.
3: I said, have they had a practical faith course?
4: Átmentek egy olyan tanfolyamon, ami a gyakorlati hitet tanítja.
3: Signs and wonders and miracles in the name of Jesus.
4: Képesek Jézus nevében jeleket és csodákat tenni?
3: And they look at me absolutely blank.
4: És ilyenkor teljesen üres szemekkel néznek rám ezek az igazgatók.
3: I said, in the early church,
4: elmondtam, hogy a korai egyházban
3: you could not be a deacon,
4: diakonus se lehetett az ember,
3: unless you were full of faith,
4: ha nem volt tele hittel,
3: you could not be a deacon,
4: nem lehetett diakonus senki,
3: unless you were full of faith,
4: amíg tele nem volt hittel,
3: full of the Holy Spirit,
4: és Szent Lélekkel.
3: And you also normally did miracles.
4: És az egy normális dolog volt, hogy az ilyen hívők csodákat tettek.
3: Philip the evangelist was a deacon.
4: Philip az evangélista diakórusként kezdte.
3: And Stephen was a deacon.
4: István is diakórus volt.
3: And they shook regions with the mighty miracles which they did.
4: Mégis egész térségeket ráztak meg azokkal a nagy csodákkal, amiket tettek.
3: So I said, I don't think any of these students would qualify in the early church.
4: Tehát azt mondtam, hogy nem hiszem, hogy bármelyik az önök diákjai közül megfelelne az ókorai egyházban a feladatoknak.
3: Now we got to take this seriously.
4: Komolyan kell ezt vennünk.
3: Come to Hebrews chapter 2.
4: Lapozzunk a Zsidók 2-höz.
3: And let's just read there.
4: És olvassuk el ott.
3: We could go to many scriptures, but we just look at a few.
4: Sok igéhez lapozhatnánk oda, de csak néhányat fogunk megnézni.
3: Chapter 2.
4: Második rész.
3: And let's come to verse 3 of chapter 2 of Hebrews.
4: Harmadik vers, Zsidók 2:3.
3: How shall we escape if we neglect so great a salvation?
4: Mi módon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk így nagy üdvösséggel?
3: Which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard him.
4: Amelyet miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak számunkra. Hogyan biztosítottak ezek? A negyedik vers szerint.
3: God also bearing witness both with signs and wonders and various miracles and gifts of the Holy Spirit according to his own will.
4: Velük együtt bizonyságot tévén arról az Isten jelekkel meg csodákkal és sokféle erőkkel és a Szentléleknek közléseivel az ő akarata szerint.
3: So it wasn't just the Lord, it was also those who heard him and continued to speak the gospel of the kingdom.
4: Tehát nem csak az Úr volt ez, hanem azok is, akik őt hallották és utána tovább terjesztették a királyság üzenetét.
3: Come to Romans chapter 15.
4: Labozzunk a Róma 15-höz.
3: Romans 15 verse 18.
4: Róma 15:18.
3: For I will not dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me in word and deed to make the Gentiles obedient.
4: Mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére szóval és tettel.
3: What was it that made the Gentiles obedient?
4: Mi tette engedelmessé a pogányokat?
3: Verse
4: 19. 19. vers.
3: In mighty signs and wonders.
4: Jelek és csodák ereje által.
3: By the power of the Spirit of God.
4: Az Isten szellemének ereje által.
3: So from Jerusalem.
4: Ugyannyira, hogy én Jeruzsálemtől.
3: And as far around as to Zada, which is his present name.
4: És környékétől fogva Zádáig, ami a jelenlegi neve ennek a helynek. Tehát én Zádát mondtam, ez a mai neve Illyricumnak, Illyriának.
3: So if you come from Zada, this is the Bible's talking about you here.
4: Tehát hogy a Zádából jöttetek, a Biblia rólatok beszél itt.
3: If you come from Croatia, the Bible's talking about you.
4: Tehát hogy a Horvátországból jöttetek, a Biblia itt rólatok beszél.
3: Amen. Go wake up.
4: Ébredjetek már fel.
3: You are allowed to shout in the meetings. It's perfectly okay.
4: Teljesen megvan engedve, hogy az összejöveteleken kiabáljatok.
3: So that's how the gospel came to Zada in the beginning, and that's how it's going to come to Zada again.
4: Tehát kezdetben így jutott el Zádába az evangélium, és az idők végén ugyanígy fog eljutni.
3: Amen. So it was by signs and wonders and by the power of the Spirit of God that from Jerusalem and as far round as Illyricum I fully preached the gospel of Christ.
4: Tehát jelek és csodák ereje által, az Isten szellemének ereje által, ugyannyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Tehát teljességében hirdettem.
3: The gospel was not fully preached unless it was accompanied by signs and wonders.
4: Tehát az evangélium hirdetése nem teljes addig, amíg jelek és csodák nem kísérik.
3: Come to 2 Corinthians.
4: Lapozzunk a 2 Korintushoz.
3: 2 Corinthians chapter 12.
4: 2 Korintus 12.
3: Listen to the apostle Paul.
4: Figyeljétek, mit mond Pál apostol.
3: Verse 12. For truly the signs of an apostle were accomplished among you.
4: Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek.
3: Truly the signs of an apostle were accomplished among you.
4: Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek.
3: How were they accomplished?
4: Hogyan?
3: By signs and wonders and mighty deeds.
4: Jelekben, csodákban és erőkben is.
3: So an apostle that did not move in mighty signs and wonders was unknown in the early church.
4: Tehát a korai egyházban nem ismertek olyan apostolt, akiben nem működtek hatalmas jelek, csodák és erők.
3: Now we're not talking here about a general healing ministry.
4: Itt nem egy általános gyógyító szolgálatról van szó.
3: We're talking about specific things that God does to break open a region and make them hear the gospel of our Lord Jesus Christ.
4: Hanem olyan jelekről, amiket konkrétan Isten azért cselekszik, hogy egy adott térséget megnyisson azelőtt, hogy meghallgassák az Úr Jézusról szóló evangéliumot.
3: So anyone pioneering new churches.
4: Tehát bárki, aki új gyülekezeteket alapít.
3: If you are to be biblical,
4: hogyha biblikus akarsz lenni,
3: you've got to move in the same way.
4: Akkor ugyanígy kell, hogy működj.
3: Now I do not move in a gift of healing in the church.
4: Én az egyházban nem működök gyógyító szolgálatban.
3: That's not my calling.
4: Nem az elhívásom ez.
3: My calling is to be an apostle.
4: Nekem az az elhívásom, hogy apostol legyek.
3: But if God does not keep confirming the word with signs and wonders, I'm not a biblical apostle.
4: De nem vagyok bibliai szempontból apostol, hogyha Isten az általam hirdetett igét nem erősíti meg állandóan jelekkel és csodákkal.
3: And this is not the general flow of healings, it's certain special miracles which confirm the name of Jesus.
4: Ez nem a gyógyulások általános áradása, hanem konkrét jelek, amelyek Istennek, Jézusnak az üzenetét megerősítik.
3: And all the years of my ministry in apostolic ministry.
4: Az apostoli szolgálatom és általában a szolgálatom évei alatt.
3: Whether it's India, England, Africa, many nations, or even the United States of America.
4: Akár Indiában, akár Afrikában, akár Angliában, akár az Egyesült Államokban, akár sok más országban.
3: Is only confirmed by the signs and wonders of miracles.
4: Az apostoli szolgálatomat kizárólag a jelek és csodák erősítik, megbizonyítják be.
3: But in the early church, everybody did it down to the deacons.
4: De a korai egyházban mindenki csinált ezeket a dolgokat egészen le a diakónusokig.
3: They would not think of any kind of church planting ministry that was not accompanied by signs and wonders and miracles.
4: Eszükbe nem jutott olyan gyülekezet alapítási szolgálat, amit nem kísértek volna a jelek és csodák és erők.
3: Now God wants us to become truly biblical.
4: Isten azt akarja, hogy valóban biblikusak legyünk.
3: Amen. And I'm going to explain at the end of this session how to become functionally biblical.
4: És ennek a tanításnak a végén el fogom magyarázni, hogy hogyan lehetünk valóban a gyakorlatban biblikusak.
3: Now, you received an anointing last night.
4: Tegnap este kaptatok egy kenetet.
3: But it can remain dormant unless you do something about it.
4: De ez ott szúnyodhat bennetek, hogyha nem tesztek vele valamit.
3: Paul said to Timothy.
4: Pál azt mondta Timóteusnak.
3: He said, stir up the gift that is within you through the laying on of my hands.
4: Gerjesz fel a benned levő ajándékot, ami az én kezeimnek rád tétele által van benned.
3: So I want to close this session by teaching you those practicalities.
4: Tehát ezt a tanítást azzal akarom befejezni, hogy ezeket a gyakorlati dolgokat tanítom nektek.
3: Now, I'm going to move on now to page 70. I'm just picking odd pieces out.
4: Most tovább lapozunk a 70. oldalra, csak megérintek itt néhány témát.
3: And before we get into page 70,
4: de mielőtt a 70. oldalt olvasnánk,
3: let's read the title.
4: Olvassuk el a címét.
3: The key of healing miracles and casting out of demons, making the kingdom known to be at hand.
4: A gyógyító csodák és a démonűzések kulcsa, ami ismertté teszi az emberek előtt, hogy elközelített Isten országa.
3: In 1966, I shared a conference with a young man in England at the headquarters of the WEC Missionary Society.
4: 1966-ban együtt szolgáltam egy konferencián egy fiatal emberrel Angliában, egy missziós társaságnak a konferenciáján. Ez egy kis indonéz volt, körülbelül másfél méter magas.
3: He was not Mel, it wasn't Mel Terry, but it was actually someone who led came before him.
4: Nem Mel Terry volt az, hanem valamelyik elődje.
3: No one knows this guy, but I tell you, he's mighty through God.
4: Senki sem ismeri ezt az embert, de mondom nektek, hogy hatalmas ember Isten előtt.
3: And in that conference, he told the story.
4: Ezen a konferencián elmondott egy történetet.
3: In the statistics of world religion, of 1960, Indonesia had no Christians. They were not statistically significant.
4: Az 1960-as világvallásokról szóló statisztika szerint Indonéziában nem volt mérhető a keresztények száma.
3: There were a few little Christians, but they weren't worth putting on the statistical record.
4: Volt néhány kis keresztény, de nem voltak annyian, hogy statisztikába ki lehetett volna őket mutatni.
3: It was regarded as a 100% Muslim nation.
4: Úgy tekintették ezt a nemzetet, mint ami 100%-ig muszlim ország.
3: This little man was in touch with God and he was a saved little man.
4: De ez a kis ember kapcsolatban volt Istennel, és egy üdvösséget nyert kis ember volt.
3: And one day God told him to go out into his community.
4: Egy nap azt mondta neki Isten, hogy menjen el a környékre az emberek közé.
3: And offer healing to anybody who was sick.
4: És ajánlja fel a gyógyulást minden betegnek.
3: He was not to try to convert them.
4: Nem kellett megpróbálnia megtéríteni őket.
3: But simply offer healing in the name of Jesus.
4: Egyszerűen fel kellett, hogy ajánlja a gyógyulást Jézus nevében.
3: Now, any Muslim community is always full of sick people. You probably know that, but it's a desperately sick community.
4: Valószínűleg tudjátok, de elmondom, hogy minden és bármely muszlim közösség mindig tele van beteg emberekkel. Rettenetesen betegek az emberek
3: ott. The devil's a weird dude.
4: Az ördög egy furcsa fickó.
3: The devil is strange.
4: Tehát nagyon furcsa.
3: He's so horribly tormenting even to people that worship him.
4: Szörnyen gyötri azokat az embereket is, akik őt imádják.
3: So this man went out into his community, offered to heal in the name of Jesus.
4: Tehát ez az ember elment a szomszédaihoz és felajánlotta nekik a gyógyulást Jézus nevében.
3: Two weeks, thousands of amazing healing miracles took place.
4: És a következő két hétben több ezer megdöbbentő gyógyulási csoda történt.
3: He didn't try to convert any of them.
4: Ez az ember nem próbált egy embert sem megtéríteni. Csak azt mondta, hogy Jézus nevének az ereje okozza ezeket a gyógyulási csodákat.
3: And the whole community was now in uproar. They were all coming to him to get healing.
4: És most már az egész környék felzúdult teljesen, mindenki jött gyógyulni hozzá.
3: Later,
4: két hónappal később,
3: an evangelizing team came and began to preach the gospel of the kingdom to these sensitized people. Hello.
4: Jött egy ilyen evangelizáló csoport, aki elkezdte a királyság evangéliumát hirdetni ezeknek az embereknek, akik már akkora érzékenyek voltak erre.
3: And he said over the next 18 months.
4: És azt mondta, hogy a következő 18 hónap alatt
3: 250,000 Muslims gave their lives to Jesus Christ.
4: 250,000 muszlim adta át az életét Jézus Krisztusnak.
3: And that began the Indonesian revival.
4: És ez kezdte el az indonéz ébredést.
3: Now there's persecution and there's trouble, but it's only the devil desperately trying to hang on to what he cannot keep.
4: Volt sok üldöztetésben részük és sok bajban, de ezzel csak az ördög próbálta kétségbe esetten megtartani azt, amit nem tarthatott meg.
3: Today Indonesia is between 17% and 20% Christian.
4: Ma Indonézia lakosságának 17-20%-a keresztény.
3: And they are on fire for Jesus Christians.
4: És ezek olyan keresztények, akik égnek Jézusért.
3: Who are forcefully advancing the kingdom.
4: És akik erőteljesen foganatosítják a királyságot és terjesztik.
3: And I sort of prophesy.
4: És én úgy nagyjából profétálom ezt.
3: That within a decade Indonesia will be a Christian nation.
4: Hogy egy évtizeden belül Indonézia egy keresztény nemzet lesz.
3: It'll be many of the Muslim nations that totally turn to Jesus Christ.
4: És sok muszlim nemzet lesz, ami teljesen Jézushoz fog fordulni.
3: In the mid-70s, I came in contact with a little Nepali.
4: A 70-es évek közepén kapcsolatba kerültem egy kis nepálival.
3: Also about 1.5 meters tall.
4: Aki szintén körülbelül másfél méteres volt.
3: He before I met him, he'd been an ardent Hindu priest.
4: Mielőtt találkoztam vele, egy szenvedélyes, meggyőződéses hindu pap volt.
3: And he was militantly proclaiming, the gospel of Hinduism.
4: És harcos módon hirdette a hinduizmus evangéliumát.
3: Now in Nepal at that time it was forbidden to become a Christian.
4: Akkor Nepálban tiltva volt az, hogy valaki keresztény váljon.
3: If you converted to Christ, you went to jail for 1 year, just a conversion.
4: Hogyha valaki megtért Krisztushoz, akkor emiatt egy évre bebörtönözték, csak azért, mert megtért.
3: If you were caught evangelizing, you went to jail for 6 years.
4: Hogyha azon kaptak valakit, hogy evangelizál, akkor 6 évre börtönözték be.
3: And we used to go from India into Nepal, do a 3-week raid and come back before the police caught us.
4: Indiából néha átrucantunk Nepálba 3 hétre, gyorsan egy ilyen evangelizációt tartottunk, aztán visszamentünk Indiába, mielőtt elkapott volna a rendőrség.
3: We saw amazing things happening.
4: És megdöbbentő dolgokat láttunk ott, amik történtek.
3: His name was Reshem Raj Pudel was his name.
4: De találkoztam ezzel az emberrel, akit úgy hívtak, hogy Reshem Raj Pudel.
3: Pudel. I'm sure nobody's ever heard of him.
4: Biztos vagyok benne, hogy még soha senki nem hallotta ezt a nevet.
3: This zealous young Hindu priest.
4: Ez a fiatal lelkes hindu pap.
3: He was given the responsibility to answer Christian teaching.
4: Azt a feladatot kapta, hogy vitatkozzon a keresztény tanítással, tehát mondjon ellenérveket rá.
3: And to refute Christian teaching.
4: És döntse meg a keresztény tanítást.
3: He was required to read the New Testament.
4: Ehhez viszont el kellett, hogy olvassa az Új Szövetséget.
3: So he had the Bharata Gita, that's like the New Testament of Hinduism.
4: Tehát ott volt a Bharata Gita, ami a hinduizmusnak a tana, tehát mondjuk Új Szövetsége.
3: And you cheated. The Bharata Gita.
4: Tehát a Bharata Gita.
3: And he had the New Testament.
4: És volt egy Új Szövetsége.
3: And after reading comparatively these two books,
4: és miután elolvasta ezt a két könyvet és összehasonlította őket egymással,
3: he became convinced that the gospel of Christ has a much better message.
4: Meggyőződött arról, hogy Krisztus evangéliumának sokkal jobb az üzenete.
3: He was powerfully converted.
4: Erőteljes módon megtért.
3: He was terribly persecuted.
4: Szörnyű üldöztetést élt át.
3: He went to jail no less than 22 times.
4: 22-szer ment börtönbe.
3: They broke his legs, they broke his ribs, they beat him up so severely.
4: Eltörték a lábcsontjait, a bordáit, annyira borzasztóan megverték.
3: In prison he would preach Christ and miracles would take place.
4: A börtönben Krisztust hirdette és csodák történtek.
3: So they'd throw him out of prison because all the prisons were there.
4: Tehát kidobták a börtönből is, mert minden fogoly megtért.
3: Preach Christ out of prison and they would be miracles all the time.
4: És akkor a börtönön kívül hirdette az evangéliumot és állandóan csodák kísérték a szolgálatát. De szörnyű árat fizetett ezért.
3: Finally in 1990.
4: Végül 1990-ben
3: the pressure of the world community,
4: a világközösség nyomására,
3: it forced the Nepali government,
4: tehát a világközösség arra kényszerítette a nepáli kormányt,
3: to change the law,
4: hogy változtassák meg a törvényt,
3: and Christians got a measure of freedom.
4: És a keresztények kaptak egy bizonyos fokú szabadságot.
3: Reshem Raj Pudel was freed from prison.
4: Reshem Raj Pudel kiszabadult a börtönből.
3: And I last had contact in 1997 with this man.
4: Legutóbb 1997-ben volt kapcsolatom ezzel az emberrel.
3: 7 years.
4: 7 év alatt.
3: He had visited 37 of the 35 districts of Nepal.
4: Nepal 35 körzetéből 33-at meglátogatott.
3: He established churches by signs, wonders and miracles.
4: Jelekkel és csodákkal gyülekezeteket alapított.
3: More than 500,000 Nepalis are now on fire believers in our Lord Jesus.
4: Most már több mint 500,000 nepáli tűzzel égő hitben van Jézus Krisztusban.
3: I heard him say this.
4: És hallottam, hogy ez az ember ezt mondta.
3: He said, Jesus paid the price for the sins of the world at Calvary.
4: Azt mondta, Jézus kifizette az árat a világ bűneiért a Golgotán.
3: But we have paid the price for Nepal to be the precious jewel in his crown.
4: De mi megfizettük az árát annak, hogy Nepál Jézus koronájában egy drága kő legyen.
3: See, there's a price we pay for what, in order to enforce what he's already paid. Do you understand that?
4: Tehát ez volt az ára, amit fizettünk azért, hogy fogalatosítsuk azt, amiért Jézus már megfizetett. Értitek ezt?
3: He says, Nepal is ours, we paid the price for it.
4: Azt mondta a fiatal ember, Nepál a miénk, mert megfizettük az árát.
3: And it will be the jewel in the crown of Jesus.
4: És ez drága kő lesz Jézus koronájában.
3: Amen.
4: Amen.
3: So this has to flow. Now come to John.
4: Tehát ennek így kell áradnia. Jöjjünk a János 7-hez.
3: And I want us to come to these very well-known verses.
4: Szeretném, hogyha ezeket a nagyon jól ismert verseket néznénk most meg.
3: Verse 37.
4: 37. vers.
3: On the last day, that great day of the feast.
4: Az ünnep utolsó nagy napján.
3: Jesus stood and cried out.
4: Pedig feláll a Jézus és kiállt a mondván.
3: Saying, if anyone thirsts.
4: Ha valaki szomjúzik.
3: Let me just explain here that every verb in the Greek manuscript is in what's called the present continuous tense.
4: Hadd mondjam el, hogy ezekben a versekben minden ige az úgynevezett folyamatos jelen időben áll a görög nyelvben.
3: You do and go on continually doing.
4: Tehát ez egy olyan dolog, amit folyamatosan tesz az ember.
3: So let me read it in that way.
4: Tehát hadd olvassam így.
3: If anyone is thirsty and goes on continually thirsting,
4: hogyha valaki szomjazik és folyamatosan szomjas,
3: let him come and go on continually coming.
4: Jöjjön folyamatosan hozzám,
3: and drink and continually drink.
4: És igyon folyamatosan.
3: Now in verse 38,
4: a 38. versben,
3: in the English Bible there's a comma. Take it out, it messes up the whole sense of that.
4: Van az angol fordításban egy vesző, ezt ki kell venni, mert teljesen elrontja a jelentését a mondatnak.
3: Now you may have to make the adjustment in the different translation.
4: A bennem utána a magyarban a vesszőt ki kell venni.
3: Let me read verse 38.
4: Tehát akkor a 38. verset olvasom.
3: And goes on continually believing in me.
4: Aki hisz én bennem folyamatosan.
3: Let me read it. He who believes in me and goes on continually believing in me, as the scriptures have said.
4: Az, aki folyamatosan hisz én bennem, amint az írás mondotta, hogy én milyen vagyok.
3: There's not a pause there.
4: És itt nincs szünet.
3: What we're being told is this.
4: Hanem a következőt mondja itt Jézus.
3: You have to believe and go on continually believing in Jesus the way the Bible describes him.
4: Hinnünk kell Jézusban folyamatosan, mint olyanban, amilyennek a Biblia őt leírja.
3: Many Bible believing Christians have an unbiblical Jesus.
4: Sok Bibliát hívő kereszténynek az Jézus képe nem bibliai.
3: Because he's too small.
4: Mert Jézus túl kicsi ezekben a képekben.
3: He's my Jesus.
4: Ő az én Jézusom,
3: me,
4: aki szeret engem,
3: and me,
4: és megmentett engem, és kapcsolatom van vele,
3: and we have a happy time together on earth.
4: És nagyon jól el vagyunk itt a Földön.
3: We're going to heaven,
4: egy nap majd megyünk a mennybe,
3: so me,
4: és nagyon örülök, so hogy megmentett, és nagyon örülök, hogy szeret engem.
3: And I have a Jesus just big enough for me.
4: És van egy akkora Jézusom, aki nekem pont elég.
3: But my Bible says the blood of Jesus Christ, God's Son.
4: De az én Bibliám azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak, Isten fiának a vére.
3: Is the propitiation, it's the payment.
4: A váltságdíj.
3: Not only for my sins.
4: Nem csak az én bűneimért.
3: But also for the sins of the whole world.
4: Hanem az egész világ bűneiért.
3: In other words, you've got to let God stretch you.
4: Más szóval engednetek kell, hogy Isten kitágítsa a látásokat, hogy lássátok, hogy a Biblia Krisztus amilyen nagy.
3: When your Christ is as big as the Bible says he is,
4: amikor a ti Krisztusotok akkora, amekkorának a Biblia őt mondja,
3: then something happens to you.
4: Akkor történik veletek valami.
3: You stop personalizing the gospel.
4: Nem fogjátok már csak a saját személyetekre vonatkoztatni az evangéliumot.
3: And his passion for the world starts to flow out of you to meet the needs of the world.
4: És elkezd belőletek kiáradni az ő világ iránti szenvedélye, és elkezdi a világ szükségeit ilyen módon betölteni. Tehát Jézus itt két feltételt szab.
3: The condition of hungrily or thirstily continually drinking.
4: Az egyik az, hogy folyamatos szomjúsággal ígyünk folyamatosan.
3: Because he's the source, there is no other source of supply.
4: Mert ő az egyetlen forrás, sehonnan máshonnan nincsen ellátásunk.
3: Continually believing in the bigness of who he really is.
4: Aztán folyamatosan higgyünk annak a nagyságában, hogy ő valójában kicsoda.
3: And when these two requirements are fulfilled.
4: És amikor ezt a két követelményt betöltjük,
3: then something automatically follows.
4: Akkor ezt automatikusan követi valami.
3: If we continually come.
4: Ha folyamatosan jövünk.
3: If we continually drink,
4: és folyamatosan iszunk,
3: and if we continually believe,
4: és folyamatosan hiszünk,
3: in a Jesus as big as the scriptures,
4: egy olyan nagy Jézusban, ami ennek a Biblia őt leírja,
3: then continually out of us,
4: akkor belőlünk folyamatosan,
3: will flow rivers of living water.
4: Az élő víz folyamai fognak folyni.
3: And we begin to meet the needs of the whole world.
4: És elkezdjük az egész világ szükségeit betölteni.
3: We're not the source.
4: Nem mi vagyunk a forrás, ő a forrás.
3: But we are an effective conduit of that endless supply of this living water.
4: De mi hatékony csatornái vagyunk az élő víz végtelen folyamának.
3: It's one thing to know for yourself where there is a refreshing well of water.
4: Az egy dolog, hogy a magunk számára tudjuk, hogy hol találunk egy üdítő vízzel teli forrást. Az már egy másik dolog, hogy lefektetünk egy csatornát, és az egész várost ellátjuk ezzel a vízzel.
3: And too many Christians are coming to the well to drink, but they're not being the pipe that carries that living water to flood a whole city with its refreshing power and glory.
4: Nagyon sok keresztény oda megy a folyóhoz, hogy ő maga igyon, de nem fekteti le a csatornát, hogy egy egész város az elvezesse az életet adó dicsőséges erőteljes folyót, hogy az egész város abból táplálkozhasson.
3: So the flow of miracles for his glory and for their sake.
4: Tehát a csodák áradása Isten dicsőségére és az emberek javára.
3: It's God's method to prepare a people for the kingdom.
4: Isten módszere arra, hogy előkészítse az embereket a királyságra.
3: Now we could turn to many scriptures, and I'm sure you can think of many yourself.
4: Sok igéhez lapozhatnánk, és biztos vagyok benne, hogy nektek is sok az eszetekbe jut.
3: Everybody Jesus sent out to preach the gospel of the kingdom.
4: Mindenki, akit Jézus kiküldött arra, hogy az ő evangéliumát, a királyság evangéliumát hirdesse, mindenkinek ezt az utasítást adta Jézus.
3: Heal the sick.
4: Gyógyítsátok a betegeket.
3: Cast out demons.
4: Üzzetek démonokat.
3: And tell people the kingdom of God is near.
4: És mondjátok meg az embereknek, hogy elközelített Isten királysága.
3: Now healing miracles do not produce disciples.
4: A gyógyított csodák nem hoznak létre tanítványokat.
3: It's the kingdom that produces disciples.
4: Isten királysága hozza létre a tanítványokat.
3: But signs and wonders and miracles and healings, they make people open and sensitive to the gospel of the kingdom.
4: De jelek, csodák és gyógyulások nyitottá és érzékenyé teszik az embereket arra, hogy elfogadják a királyság üzenetét.
3: And in these demon-bound regions of Europe.
4: És Európa démonoktól megkötözött térségeiben.
3: Whether it's secular materialism.
4: Ahol itt a világi materializmus.
3: Whether it's bondage to Mary worship.
4: Ahol a Mária imádás kötelékei vannak.
3: Whether it's captivity by some other orthodox Christian religion.
4: Ahol néhány egyéb más ortodox keresztény vallásnak a kötelékei vannak.
3: Whether it's Islam or whether it's atheism.
4: Legyen az iszlám vagy ateizmus, ami a probléma.
3: Mighty miracles have an amazing power to make people open to the gospel of Jesus Christ.
4: Néhány hatalmas csodának teljesen meggyőző ereje van arra, hogy az emberek nyitottá tegye az evangélium számára.
3: I found myself in a strange position once in India.
4: Egyszer Indiában egy furcsa helyzetben találtam magamat.
3: I can't tell you how I got there, it would take too long.
4: Nem tudom elmondani nektek, hogy jutottam oda, nagyon hosszú lenne.
3: But I
4: embereknek, hogy elközelített Isten királysága.
3: Now, healing miracles do not produce disciples.
4: A gyógyított csodák nem hoznak létre tanítványokat.
3: It's the kingdom that produces disciples.
4: Isten királysága hozza létre a tanítványokat.
3: But signs and wonders and miracles and healings, they make people open and sensitive to the gospel of the kingdom.
4: De jelek, csodák és gyógyulások nyitottá és érzékenyé teszik az embereket arra, hogy elfogadják a királyság üzenetét.
3: And in these demon-bound regions of Europe.
4: És Európa démonoktól megkötözött térségeiben.
3: Whether it's secular materialism.
4: Ahol itt a világi materializmus.
3: Whether it's bondage to Mary worship.
4: Ahol a Mária imádás kötelékei vannak.
3: Whether it's captivity by some other orthodox Christian religion.
4: Ahol néhány egyéb más ortodox keresztény vallásnak a kötelékei vannak.
3: Whether it's Islam or whether it's atheism.
4: Legyen az iszlám vagy ateizmus, ami a probléma.
3: Mighty miracles have an amazing power to make people open to the gospel of Jesus Christ.
4: Néhány hatalmas csodának teljesen meggyőző ereje van arra, hogy az emberek nyitottá tegye az evangélium számára.
3: I found myself in a strange position once in India.
4: Egyszer Indiában egy furcsa helyzetben találtam magamat.
3: I can't tell you how I got there, it would take too long.
4: Nem tudom elmondani nektek, hogy jutottam oda, nagyon hosszú lenne.

0: materializmus,
1: whether it's bondage to Mary worship,
0: ahol a Mária imádás kötelékei vannak,
1: whether it's captivity by some other orthodox Christian religion,
0: ahol néhány egyéb más ortodox keresztény vallásnak a kötelékei vannak,
1: whether it's Islam or whether it's atheism,
0: legyen az iszlám vagy ateizmus, ami a probléma.
1: Mighty miracles have an amazing power to make people open to the gospel of Jesus Christ.
0: Néhány hatalmas csodának teljesen meggyőző ereje van arra, hogy az emberek nyitottá tegye az evangélium számára.
1: I found myself in a strange position once in India.
0: Egyszer Indiában egy furcsa helyzetben találtam magamat.
1: I can't tell you how I got there, it would take too long.
0: Nem tudom elmondani nektek, hogy jutottam oda, nagyon hosszú lenne.
1: But I was asked to be the person to conduct a retreat for all the redemptorist priests of the Catholic Church of India.
0: De megkértek arra, hogy vezessek egy szemináriumot az India összes ilyen megváltásra foglalkozó katolikus papja számára.
1: And this retreat was to be held in the Jesuit headquarters in southern India.
0: És Dél-Indiában a jezsuita főhadiszálláson kellett tartani ezt a szemináriumot.
1: And I've never met a more cynical, unbelieving, godless company of people in all my life.
0: Egész életemben nem találkoztam még egy olyan csoporttal, ami tele lett volna ilyen hitetlen, cinikus embercsoporttal,
1: kételkedőkkel.
0: Teljesen értelmiségiek voltak, és semmi nyoma nem volt bennük a Szentléleknek.
1: They were full of intellectualism and totally without the Spirit.
0: Nagyon értelmiségiek voltak, és nem volt bennük Szentlélek.
1: This retreat center, they were all smoking their cigars and cigarettes and talking intellectual rubbish.
0: És amikor a buszon utaztunk ebbe a központba, ami a helyszín volt, akkor ott cigarettáztak, szivaroztak, és a maguk értelmiségi szemetjükről beszélgettek, és azt mondtam, Istenem, mit csinálok én itt? És amikor az első összejövetel volt,
1: and they discovered that this idiot that was going to take their retreat actually believed the Bible.
0: És ők rájöttek, hogy ez az idióta, aki vezeti fogja a szemináriumokat, az tulajdonképpen elhiszi a Bibliát.
1: They laughed at me in open ridicule.
0: Akkor nyílt gúnyolódással kinevettek.
1: It was a very difficult first meeting.
0: Nagyon nehéz volt az első alkalom.
1: I was offended, wanted them all to drop dead, and I wanted to go home.
0: Nagyon megsértődtem, azt akartam, hogy holtan essenek össze, én meg haza akartam menni.
1: I went to my room, all hurt and offended. I said, Lord, I want to go home. Let me out of here.
0: Teljesen megsértve mentem a szobámba, és azt mondtam, hogy Uram, hadd menjek el innen, haza akarok menni.
1: While I was praying, I began to see a series of physical conditions in bodies. I saw it like a television screen.
0: És miközben imádkoztam, elkezdtem látni, mint egy tévéképernyőn mindenféle fizikai betegséget.
1: It wasn't just an ulcer. I could locate in the stomach the exact location of the ulcer.
0: És nem csak annyi, hogy láttam egy gyomorfekét, hanem pontosan láttam a gyomorban, hogy hol van ez a fekély a gyomron.
1: There's someone else with something spondylitis, you know, the arthritic curvature of the spine.
0: Volt ott valaki, akinek volt a gerincében egy olyan görbület, amit ilyen ízületi gyulladás okozott.
1: Someone else had a dislocated or hip, and he walked with a limp. I saw them in my bedroom.
0: Valaki másnak csípőficam jellegű problémája volt, sántikált, és mindezt láttam a hálószobámban. Egy egész sor dolgot, és jegyzeteltem egy kis papírdarabra ezekről. Aztán jött a második összejövetel. És elkezdtem a táblára felírni azokat a dolgokat, amiket láttam.
1: And as I looked through the room, I knew which person this was referring to.
0: És ahogy áttekintettem a csoportot, mindig tudtam, hogy melyik probléma melyik emberre vonatkozik.
1: I said, there's someone in agony of pain with a stomach ulcer. It's just here in your stomach, and that's you.
0: Azt mondtam, van itt valaki, akinek nagyon nagy fájdalma van a gyomorfekélye miatt, te vagy az, és itt van a gyomrodon a fekély.
1: I said, right, Jesus loves you in spite of your attitude.
0: És azt mondtam, hogy Jézus szeret téged a hozzáállásod ellenére.
1: And I said, he's willing to heal, come forward.
0: És kész meggyógyítani téged, gyere előre.
1: And they came forward, and this man with the curvature of spine, he came forward like this.
0: És előre jöttek ezek az emberek, ez az ember, akinek a gerinc ferdülése volt, így jött előre. És amikor hozzáértem,
1: it was like someone firing a gun.
0: Olyan volt, mint hogy ilyen sorozatvető puskát sütöttek volna el. Szóval így, és akkor így felállt ez az ember egyenesen.
1: And the noise was every arthritic seizure was being broken off in the name of Jesus.
0: És ez a zaj az attól volt, hogy a gerincéről letört mindenféle ilyen ízületi beszűkölődés, keményedés Jézus nevében.
1: Ran round the room crying with joy.
0: És ez az ember ott futkározott körül a teremben, és sírt örömében.
1: That's where I got this phrase. I've seen many men in the Catholic Church.

0: Azóta szoktam azt mondani, hogy nagyon sok katolikus embert láttam, aki felrúgta a szokásait.
1: I've seen many men and women in the Catholic Church kick the habit.
0: Tehát láttam sok férfit és nőt a katolikus egyházban, aki felrúgta a korábbi szokásait. Mindegy, nagyon mély ez a szólás, úgyhogy lehet, hogy nem értitek.
1: The Americans will understand.
0: Az amerikaiak azok megértik, hogy mit gondolok ez alatt.
1: Anyway, when all this happened.
0: Tehát az a lényeg, hogy amikor mindez megtörtént.
1: They sat there with eyes like saucers.
0: Ezek az emberek ott ültek ilyen nagy szemekkel, mint a csészel lett volna a szemük.
1: I proceeded to teach them without any more problem.
0: És minden további probléma nélkül taníthattam nekik bármit, amit akartam.
1: Every single one of them got saved.
0: Mindegyikük üdvösséget nyert.
1: Delivered of their demons.
0: Megszabadultak a démonjaiktól.
1: And were filled with the Holy Spirit.
0: És betöltekeztek Szentlélekkel.
1: We're going to stop now while they change the tone.
0: Most megfordítják a kazettát.
1: Now the principle of the Jesuit College for training Jesuit priests for the whole of India was attending also these meetings.
0: A jezsuita főiskolának a vezetője, aki egész India számára képezte a jezsuita papokat, ott volt szintén ezen a szemináriumon, és oda jött, hogy beszélgessen velem.
1: In the privacy of his study, he told me the secret sins which were in his life.
0: És a dolgozó szobájának a csendjében elmondta nekem a titkos bűneit az életéből, amik kötözték őt.
1: Powerful, filthy demons came out of him.
0: Erőteljes, tisztátalan démonok jöttek ki belőle.
1: He was totally delivered.
0: Teljesen megszabadult.
1: Powerfully converted.
0: Erőteljes módon megtért.
1: And is now a mighty minister of the gospel. I won't say where and I won't say who. Okay, but he's.
0: Tehát nem mondom meg a nevét, nem mondom pontosan hol, de most erőteljes módon szolgálja az evangéliumot.
1: Now it wasn't the power of argument, it was the power of miracles which transformed that situation.
0: Nem az érvek ereje, hanem a csodák ereje változtatta meg ezt a helyzetet.
1: Now, if you will come and drink,
0: tehát hogyha jöttök és isztok,
1: continually,
0: folyamatosan,
1: because you never yourself can be the source.
0: Mert soha nem ti lesztek a forrás.
1: You can only be the conduit, the pipe through which the power of God flows.
0: Ti csak a csatorna lehettek, amin keresztül átfolyik Isten ereje.
1: So if the power is going to flow, you have to remain connected to the source.
0: Tehát, hogyha az erőnek áradnia kell, akkor folyamatosan kapcsolatban kell maradnotok a forrással.
1: It's not enough to have a few great evenings in David's tabernacle. We have to live there permanently.
0: Nem elég néhány nagyszerű estét eltölteni Dávid sátorában, hanem folyamatosan ott kell élnünk.
1: And then if you believe in Jesus to be as big as the Bible says he is.
0: És aztán, hogyha hiszitek, hogy Jézus akkora, amekkorának a Biblia őt mondja.
1: Then you have a passion to be the communicator of that greatness to a dying world.
0: Akkor az lesz a legnagyobb vágyatok, hogy közvetítsétek az ő nagyságát egy haldokló világnak.
1: And rivers will flow through you.
0: És akkor folyók fognak rajtatok átfolyni.
1: It's an absolute promise of God.
0: Ez Istennek a feltétlen ígérete.
1: Notice what he says.
0: Figyeljétek meg, mit mond.
1: If anyone.
0: Ha bárki.
1: Goes on if anyone is continually thirsty.
0: Ha bárki folyamatosan szomjas.
1: Continually comes.
0: És folyamatosan jön.
1: Continually drinks.
0: Folyamatosan iszik.
1: Continually believes.
0: És folyamatosan hisz.
1: There will be a continual supply to meet the needs of those all around you.
0: Akkor folyamatosan árad belőle majd mindez, ami betölti a körülötte lévők szükségeit.
1: And rivers will flow out of you.
0: És folyók fognak folyni belőletek.
1: Now, it's obvious if you read the Bible.
0: Nyilvánvaló, hogyha olvassátok a Bibliát.
1: That this is one of the most powerful keys to open whole communities to the kingdom of our Lord Jesus Christ.
0: Hogy ez az egyik legerőteljesebb kulcs, ami kinyithat egész közösségeket Jézus Krisztus evangéliuma számára.
1: It powerfully opens door after door after door.
0: Ez erőteljesen nyitja az ajtókat egymás után.
1: And you've got to be ready to use that key because Jesus has given it to you.
0: És késznek kell lennetek arra, hogy használjátok ezt a kulcsot, mert Jézus adta nektek.
1: Now the Apostle Peter, who is our model building material.
0: Péter apostol, aki az építőkőnek a példája számunkra.
1: He's a pioneer, an example for us of many, many things.
0: És sok dologban úttörő és példa a számunkra.
1: And Peter came out to use the key of signs and wonders and miracles to open up several nations to the power of the gospel of Jesus Christ.
0: Péter is a jelek és csodák kulcsát használta arra, hogy több nemzetet megnyisson, nyisson Jézus evangéliuma és Isten királysága számára. Így van?
1: So he took the, he said, thank you Lord, I'm going to use these keys.
0: Azt mondta, köszönöm Uram, használni fogom ezeket a kulcsokat.
1: And he began to use them.
0: Elkezdte használni őket.
1: From the day of Pentecost.
0: Pünkös napjától kezdve.
1: And many, many situations were liberated by the power of that key which he turned.
0: És ennek a kulcsnak az ereje által, amit ő elfordított, nagyon sok helyzet megnyílt.
1: He opened the door to the to Jerusalem.
0: Megnyitotta Jeruzsálem ajtaját.
1: He opened the door to Judea.
0: És Judea ajtaját.
1: He opened the door to the Gentiles, although Paul became the specialist apostle. It was Peter who opened the door.
0: És a pogányok ajtaját is megnyitotta, noha Pál volt ez az apostol, aki konkrétan a pogányok felé szolgált, mégis Péter nyitotta ki az ajtót előttük, így van?
1: We can be just the same as him.
0: Tehát lehetünk mi is ugyanolyanok, mint ő.
1: All right.
0: Rendben.
1: Let me just see what I want else to cover.
0: Nézzük, mit akarok még mondani.
1: Okay. Let me just now, I want to teach you some principles.
0: Most szeretnék néhány alapelvet megtanítani.
1: Of how to become effective as an instrument of signs, wonders and miracles.
0: Azzal kapcsolatban hogyan lehetünk hatékonyan eszközök a jelek és csodák megtörténésében.
1: For miracles to flow,
0: ahhoz, hogy csodák áradjanak,
1: there are three conditions which need to come together.
0: Három feltételnek kell betöltődnie.
1: It's not in your notes, this is all a free extra, okay?
0: Ez nincs a jegyzetetekben, ezt úgy ingyen adom pluszban.
1: There's no charge, but do it.
0: Nem számítok fel érte semmit, csak tegyétek meg. Lapozzatok a Lukács 5-höz.
1: We read in verse 16.
0: Azt olvassuk a 16. versben.
1: Jesus himself often withdrew into the wilderness and prayed.
0: Jézus maga is.
1: 16 of chapter 5 of Luke.
0: Lukács 5. 16. Maga Jézus is visszavonult sokszor a pusztába imádkozni.
1: In Luke's gospel you find Jesus at prayer on 8 different occasions.
0: Lukács evangéliuma 8-szor jegyzi fel különböző esetekben, hogy Jézus imádkozott.
1: And they teach us many principles about effective prayer life.
0: És ezek az imák nagyon sok alapelvet tanítanak nekünk a hatékony ima életről.
1: You can do that for homework.
0: Ezt házi feladatként megcsinálhatjátok. De Lukács 5:16.
1: He was in the habit of going into the wilderness and praying.
0: Az volt Jézus szokása, hogy félrevonult a pusztába és imádkozott.
1: And that was the powerhouse, that was the personal David's tabernacle that he himself was.
0: És ez volt az erőmű, ez volt az egyéni dávidi sátor, ami az ő saját személye volt.
1: Until the Spirit came, he had to be a one-man David's tabernacle.
0: Amíg a Szentlélek el nem jött, addig neki egy ilyen egyszemélyes Dávid sátrának kellett lennie.
1: But once the Spirit came, the community of the upper room became that tabernacle powerhouse.
0: De miután eljött a Szentlélek, a felházban összegyűlt csoport lett ez a csoportos testületi erőmű.
1: And the power of that prayer life produced something.
0: És Jézus ima életének az ereje létrehozott valamit.
1: It was an atmosphere of the possibility of healing miracles.
0: Egy olyan légkört, amiben megvolt a lehetősége a gyógyítási csodáknak.
1: Now that's a number one requirement.
0: Ez az első számú követelmény.
1: Is that we have the right kind of corporate prayer life.
0: Hogy meglegyen a megfelelő fajta testületi ima életünk.
1: That produces an environment where healings are a possibility.
0: Ami olyan légkört hoz létre, amelyben lehetségesé válnak a csodák.
1: Now the prayer of itself rarely produces the miracle, it produces the possibility of the miracle.
0: Az ima nagyon ritkán hozza létre magát a csodát, hanem a csoda lehetőségét hozza létre az ima.
1: In verse 17 of Luke,
0: a 17-es versben itt,
1: it tells
0: Lukács 5-ben,
1: the power of the Lord was present to heal.
0: Azt olvassuk, hogy jelen volt az Úr ereje a gyógyításra.
1: So it was an atmosphere which made miracles a possibility.
0: Tehát olyan légkör volt, ami lehetővé tette a csodákat.
1: In San Antonio, maybe 2 years ago.
0: San Antonióban talán 2 évvel ezelőtt.
1: God directed the intercessors that one of the main problems was the fighting and division amongst the Hispanic pastors in the southern part of the city.
0: Isten azt mutatta a közbenjáróknak, hogy a megoszlások és a problémák egyik fő oka az, hogy a város déli részében a spanyol ajkú pásztorok között nagy megoszlások és nagy viták vannak.
1: For 4 months, we were to target our prayers on these carnal, fighting, arguing, dividing pastors of the Hispanic churches.
0: Azt mondta Isten, hogy 4 hónapon keresztül a közbenjárásunkat irányítsuk ezekre a vitatkozó, testies, mindenféle ellentétekben élő spanyol ajkú pásztorokra. És ahogy az imáinkat erre a problémára összpontosítottuk, mindenféle elkezdett történni.
1: These pastors began to repent.
0: Ezek a pásztorok elkezdtek megtérni.
1: Be reconciled to each other.
0: Megbékélni egymással.
1: Even some church splits merged back together again to be one church.
0: Még néhány korábban szétszakadt gyülekezet is újra egybeállt, hogy egy gyülekezet legyen.
1: 9 groups of pastors agreed to meet every morning for prayer out of that bombardment of our prayers.
0: 9 pásztorcsoport egyezett meg abban, hogy különböző reggeleken találkozni fognak, hogy együtt imádkozzanak, és mindez ami ima bombázásunk eredménye volt, úgyhogy minden reggel imádkoztak a térségükért.
1: But nothing physically happened, it was just the atmosphere was changing.
0: Fizikailag még semmi nem történt, csak a légkör változott meg.
1: Then we had a phone call from a group of businessmen.
0: Aztán felhívott minket egy csoport üzletember.
1: They say we're Christian businessmen.
0: Azt mondták, mi keresztény üzletemberek vagyunk.
1: We own our own business.
0: Vállalkozók vagyunk.
1: And we have decided to tithe our time.
0: És úgy döntöttünk, hogy tizedet adunk az időnkből.
1: So 5 weeks in the year we leave our businesses.
0: Tehát évente 5 hétre otthagyjuk a vállalkozásunkat.
1: And we go to a city for 1 week.
0: És elmegyünk egy-egy városba egy-egy hétre.
1: And we keep together as a company of about 40 to 50 business men.
0: Ez körülbelül 40 vagy 50 főből álló üzletember csoport volt.
1: In the morning we spend the time in prayer.
0: Azt mondják, délelőtt imádkozunk.
1: In the afternoon we prayer walk the streets looking for every opportunity to pray for businesses.
0: Délután imasétát tartunk az utcákon és keressük a lehetőségeket, hogy különböző vállalkozásokért imádkozhassunk.
1: And we pray for whatever need there may be.
0: És imádkozunk bármilyen szükségükért, ami van nekik.
1: It could be financial prosperity.
0: Ez lehet a pénzügyi bővölködés problémája.
1: A sickness needs to be healed.
0: Vagy egy betegség, aminek meg kell gyógyulni.
1: Or we look for people we can lead to salvation.
0: Vagy keresünk olyan embereket, akiket üdvösségre vezethetünk.
1: We feel God's told us to come to San Antonio.
0: És úgy éreztük, hogy Isten azt akarja, hogy San Antonióba jöjjünk.
1: We want to come under the covering of your prayer ministry.
0: És a ti ima szolgálatotoknak a befedezése alatt akarunk oda jönni. Tehát jöttek.
1: And our prayers agreed to cover their activity with prayer.
0: És megegyeztünk abban, hogy a mi imáink majd befedezik az ő tevékenységüket. Megkérdezték, hova menjünk?
1: We said, well, the southern part of the city is full of small businesses of the kind that you are looking for.
0: Azt mondtuk, hogy például a városnak a déli része tele van olyan kicsi üzletekkel, vállalkozásokkal, amilyeneket ti kerestek.
1: And it happens to be the Hispanic area.
0: Ez történetesen a spanyol ajkú terület volt.
1: Now, no one at that time connected these two things.
0: Ekkor még senki sem hozta összefüggésbe egymással ezt a két dolgot.
1: So they agreed to go to the southern part of the city, and for 4 weeks they would concentrate on that southern part of the city.
0: Úgyhogy ők beleegyeztek abba, hogy oda mennek a város. A város déli részére, és 4 napig a tevékenységüket a városnak erre a részére koncentrálták.
1: We will go to the northern part for the other 3 days.
0: Aztán azt mondták, hogy hát az északi részre is elmegyünk a maradék 3 napra.
1: We said okay.
0: Azt mondtuk, jó.
1: These men came.
0: Ezek az emberek jöttek.
1: We and they were amazed at what happened.
0: Mindannyian meglepődtünk azon, hogy mi történt.
1: In 4 days they led 1563 businessmen to Christ.
0: 4 nap alatt 1463 üzletembert vezettek Krisztushoz a déli részén a városnak.
1: Amazing miracles of healing took place.
0: Megdöbbentő gyógyulási csodák történtek.
1: It's full of amazing stories which I haven't time to tell you.
0: Az egész esemény tele volt megdöbbentő történetekkel, amiknek nincs időm, hogy elmondjam nektek az összeset.
1: Tripled in size in 4 days.
0: 4 nap alatt néhány kicsi spanyol ajkú gyülekezet meg kétszereződött a tagságában,
1: vagy
0: meg háromszorozódott, aztán elmentek a város északi részére.
1: And they did the same thing for 3 days.
0: És ugyanezt csinálták 3 napig ott is.
1: Nothing at all happened.
0: És egyáltalán semmi nem történt.
1: Because it was not prepared by the prayer. Hello.
0: Mert nem készítette elő a terepet az ima ott.
1: So we learned a tremendous lesson with that.
0: Tehát hatalmas leckét tanultunk meg ebből.
1: Requirement number one is a climate of prayer.
0: Tehát az első számú követelmény az ima légköre.
1: Now, when Jesus came to his own hometown,
0: amikor Jézus elment a saját városába,
1: he was unable to do any mighty miracle because of their unbelief.
0: képtelen volt ott hatalmas csodákat tenni az emberek hitetlensége miatt.
1: So the atmosphere is a big factor.
0: Tehát a légkör az egy nagyon jelentős tényező.
1: And all of us have responsibility for that.
0: És mindannyian felelősek vagyunk ezért.
1: Through our prayers we produce the right climate.
0: Az imáink által hozzuk létre a megfelelő légkört.
1: And when that climate is produced,
0: és amikor létrejön ez a légkör,
1: we can step into that climate,
0: beléphetünk ebbe a légkörbe,
1: and start to do things which are effective.
0: És elkezdhetünk hatékony dolgokat cselekedni.
1: Come to Luke chapter 6.
0: Lapozzatok a Lukács 6-hoz.
1: And come to verse 12.
0: 12. vers.
1: And it says there, he went out into the mountain to pray and continued all night in prayer.
0: Azt mondja, hogy Jézus kiment az egész éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el, kiment a hegyre imádkozni. Meg fogjátok látni, hogy Jézus életének ez az alaptétele.
1: And we find from verse 17 down to 18 a flow of miracles, healings, demons coming out.
0: És a 17.-18. versben azt látjuk, hogy rengeteg gyógyulás és csoda történt, és nagyon sok démont kiűzött Jézus.
1: But it didn't happen while he prayed on the mountain. Listen to me.
0: De ez nem akkor történt, miközben ő imádkozott a hegyen. Figyeljetek ide.
1: He had to go into the city and reap what his prayers had produced.
0: Be kellett menniük a városba, be kellett menni a városba, és learatni azt, amit az imái létrehoztak.
1: Now, verse 19.
0: 19. vers.
1: It says this.
0: Következőt mondja.
1: And power went from him and healed them all.
0: Mert erő származik belőle, és mindeneket meggyógyítta.
1: So now he's being the conduit for the power of God to flow through him to meet their needs.
0: Tehát most Jézus Isten erejének a csatornája, és ez az erő az, ami átárad belőle, és meggyógyítja az embereket.
1: So that's factor number two.
0: Tehát ez a második tényező.
1: It's not enough to pray.
0: Nem elég imádkozni.
1: It's very necessary to pray.
0: Nagyon fontos imádkozni.
1: But once the right climate has been produced,
0: de miután létrejött a megfelelő légkör,
1: we have to have the clean channels that the power of God can flow through.
0: Annak a tiszta csatornának kell lennünk, amelyen keresztül átfolyhat Isten ereje.
1: And we have to go to where the need is and be the channel to meet that need.
0: És oda kell mennünk, ahol a szükség van, és nekünk kell lenni annak a csatornának, amin keresztül a szükség betöltődik.
1: Now, do you want to be that channel?
0: Akartok ilyen csatornák lenni?
1: Right. Let me just give you the conditions.
0: Hadd mondjam el nektek a feltételeket.
1: Number one, you've got to be holy.
0: Először is szentnek kell lennetek.
1: You know what I don't mean religious holy, I mean real Bible holy.
0: Nem úgy értem, hogy vallásos szentnek, hanem olyan igazi bibliai szentnek.
1: I'm not trying to explain it, but I think you know what I mean.
0: Most nincs időm ezt elmagyarázni, de gondolom értitek, mire gondolok.
1: Number two, you've got to be humble.
0: Másodszor alázatosnak kell lennetek.
1: It's never you, and it's never by anything that you have that these things happen.
0: Soha nem ti vagytok az oka, és semmi, ami nektek van, nem az oka annak, hogy ezek a dolgok megtörténnek.
1: You're just the human instrument that he's using.
0: Ti csak az emberi eszköz vagytok, akit Isten használ.
1: When Van Gogh painted these great paintings,
0: amikor Van Gogh a nagyszerű festményeit készítette,
1: people did not come and worship the brush that he used.
0: Az emberek nem jöttek, hogy imádják azt az ecsetet, amit ő használt.
1: Amen. You understand what I'm saying?
0: Értitek, hogy mit mondok?
1: You don't worship the brush, you worship the artist that used the brush.
0: Tehát nem az ecsetet dicsérik az emberek, hanem azt a festőt, aki használja az ecsetet.
1: Amen.
0: Így van.
1: He'll use you, but it's his glory and his power that makes the miracle happen.
0: Isten használ titeket, de az ő ereje és ő dicsősége az, ami által megtörténnek a csodák.
1: Number three, you've got to be childlike.
0: Harmadik pont, olyanok kell lennetek, mint a gyermekek.
1: You've got to be childlike.
0: Gyermekieknek kell lennetek.
1: Don't try and understand, just do whatever he tells you to do.
0: Ne próbáljatok mindent megérteni, csak tegyétek meg, amit Isten parancsol.
1: If you've got intellectual problems, you want to understand it, you'll never go anywhere or do anything.
0: Ha értelmiségi problémáitok vannak, és meg akarjátok érteni a dolgokat először, akkor soha nem fogtok sehova menni, és nem fogtok semmit csinálni.
1: In Europe particularly.
0: Különösen Európában találom ezt a problémát.
1: Although things are changing for the better.
0: Noha most már javulnak a dolgok itt is.
1: Every time I used to teach,
0: valahányszor tanítottam itt,
1: particularly in Austria,
0: különösen Ausztriában,
1: az
0: emberek odajöttek hozzám utólag, és azt mondták, testvér, van egy kérdésem.
1: I said, blow your question, obey.
0: Azt mondtam, el a kérdéseddel, engedelmeskedj.
1: The best way to understand the word of God is to do it.
0: Isten igéjét legjobban úgy lehet megérteni, hogyha megcselekesszük.
1: Do it without understanding, and eventually you will begin to understand what you are doing.
0: Tedd meg mielőtt értenéd, és a végén elkezded majd megérteni, hogy mit csinálsz.
1: But you can do it for years without understanding. It doesn't stop you.
0: De évekig csinálhatod úgy, hogy nem érted. Ettől nem kell leállnod.
1: You can drive a car without understanding the mechanics. You can get in a plane without knowing how it flies.
0: Vezeted autót, anélkül, hogy értenéd, hogyan működik. Ülhatsz egy repülőn, anélkül, hogy tudnád, hogy hogyan működik.
1: Why have we got to understand God before we let him use us?
0: Hát akkor miért kell megértenünk Istent, mielőtt engednénk, hogy használjon minket? Így van?
1: Which leads me on to the fourth point, which is obey.
0: Ez a negyedik ponthoz vezet engem, hogy mi az, hogy engedelmeskedj.
1: Whatever he says to you, do it.
0: Bármit mond Jézus, tedd meg.
1: Here's the third factor.
0: Ez a harmadik tényező.
1: Come to Luke chapter 8.
0: Lapozzatok a Lukács 43. vers.
1: Now a woman having a flow of blood for 12 years spent all her livelihood on physicians and she wasn't healed by any.
0: És egy asszony, ki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani.
1: She came and touched Jesus, believing that if she, don't read it. She came and touched Jesus, believing that if she touched him, she would be healed.
0: Ez az asszony jött és megérintette Jézust, mert hitte azt, hogy ha megérinti, akkor meg fog gyógyulni.
1: Don't read it. Just say the story. It's not there. No. The moment she touched Jesus.
0: Abban a pillanatban, amikor megérintette Jézust.
1: He felt power go out from.
0: Jézus érezte, hogy erő folyt ki belőle.
1: He said, "Who touched me?"
0: Azt kérdezte, ki érintett meg engem?
1: Said, "You're crazy. Everybody's touching you."
0: Azt mondták az emberek, hát észnél vagy, hát mindenki itt szorongat téged. De ez egy másféle érintés, azt mondta Jézus.
1: I felt power go out from me.
0: Éreztem, hogy erő származott ki belőlem.
1: You know, there's some people that they have such expectation for their healing.
0: Tudjátok, vannak emberek, akikben akkora elvárás van a gyógyulásokkal kapcsolatban.
1: It's like a vacuum cleaner.
0: Olyanok, mint egy porszívó.
1: They come near you.
0: Közeledbe mennek.
1: They suck it out of you.
0: És így kiszívják belőled az erőt, a gyógyítást.
1: And they're healed.
0: És meggyógyulnak.
1: Now, you see, some people are like a block of plastic.
0: Aztán vannak emberek, akik olyanok, mint egy műanyag tömb.
1: And they stand there in this block of unbelieving plastic.
0: Ott állnak, mint egy nagy hitetlen műanyag tömb.
1: This happened to me in one meeting.
0: Egyszer megtörtént ezzel, amit összejövetelen. Ez az ember ott állt előttem, mint egy műanyag tömb.
1: And I said, "Are you expecting to be healed?"
0: És én megkérdeztem tőle, számítasz arra, hogy meggyógyulsz?
1: And this man said, "No, not really."
0: Ő azt mondta, hogy hát nem igazán.
1: He said, "I've had all the best people pray for me."
0: Már a legjobb szolgálók mind imádkoztak értem.
1: He said, "None of them were able to heal me."
0: De egyik sem tudott meggyógyítani.
1: But I thought I'd come and see what you could do.
0: De arra gondoltam, hogy eljövök és megnézem, te mit tudsz csinálni.
1: I said, "You might as well go back to your seat now. I can't do anything for you."
0: Mire azt mondtam, hogy nyugodtan visszamehetsz akkor a helyedre, mert semmit nem tehetek érted.
1: In another meeting, this was in Waco, Texas.
0: Egy másik összejövetelen, ez Texasban volt.
1: I was doing a healing seminar, a series of teachings on healing.
0: Ez egy gyógyító szeminárium volt, amit tartottam, egy csomó tanítást a gyógyulásról.
1: Finished at midday Saturday.
0: Szombat délben fejeződött be.
1: And we were going to have a power meeting that Saturday night.
0: És szombat este egy az erő összejövetelére készültünk.
1: And there was this lady with very advanced Parkinson's disease.
0: És volt ott egy hölgy, akinek nagyon előre haladott állapotban volt a Parkinson kórja.
1: Walker, she came into the meetings like this.
0: És ilyen járókával jött be az összejövetelre.
1: And she sat painfully down in her seat.
0: És fájdalma között leült a székére.
1: And she listened intently to all the teaching.
0: És nagy figyelemmel hallgatott minden tanítást.
1: And at the end of the Saturday morning.
0: És a szombat délelőtt végén.
1: You stay there. She came up to me.
0: Oda jött hozzám így.
1: And she said, "I think my time's come for healing."
0: És azt mondta, azt hiszem, hogy eljött az időm a gyógyulásra.
1: And I said, "Let's wait till tonight till the power's come."
0: És én azt mondtam, hogy várjunk ma estig, amikor majd jön az erő.
1: She said, "No, now's the time."
0: Ő azt mondja, nem most van itt az idő.
1: So I thought, well, to get rid of her, I better pray for her.
0: Arra gondoltam, jó, hát ahhoz, hogy megszabaduljak tőle, azt legjobban teszem, ha imádkozom, értem.
1: I put my hands on her.
0: Rátettem a kezemet.
1: And she got up off the floor.
0: Amikor felkelt a padlóra.
1: And there was a slight trembling in one hand.
0: Tehát volt még az jobb kezében egy pici görcs. Az körbe szaladgált a teremben, így felrohant a lépcsőken, így járkált körben.
1: Came back that night.
0: Este visszajött.
1: Even the trembling in the hand completely.
0: És akkor már a kezében a remegés sem volt benne.
1: She sucked it out of me like a vacuum cleaner.
0: Mint egy porszívó kiszívta belőlem a gyógyító erőt.
1: Now, If you have all three together, you've got healing.
0: Hogyha ez a három tényező együtt van, akkor megvan a gyógyulás.
1: If you've got the right environment,
0: a megfelelő környezet kell hozzá.
1: If you've got the right channels to conduct the power,
0: hogyha megfelelő csatornák vannak ahhoz, hogy Isten erejét továbbítsák, és megvan a megfelelő hozzáállás, hogy elfogadja a beteg azt, ami kell neki, akkor jönnek a csodák.
1: Anyone can work to some extent alone.
0: Egy bizonyos fokig mindenki dolgozhat egyedül is.
1: But when all three come together, you've got power.
0: Tehát ha mindegyik tényező működhet egyedül is, de hogyha az három együtt van, akkor igazi erő van benne, és akkor csodák történnek. És akkor Jézus nevét dicsőítjük meg.
1: Can quickly tell me how much time I've got, someone quickly.
0: Gyorsan, mennyi időm van? Még mondjátok meg nekem, mennyi időm van.
1: 30.
0: 13 perc.
1: One, three. Oh, that's enough. I can't understand.
0: Az elég. Csak nem értettem.
1: Right, let me just continue on then. Three things.
0: Akkor folytatom. Három dolog.
1: I'll do these before we break.
0: Ezt a szünet előtt elmondom még.
1: You have to do.
0: Három dolgot kell tennetek.
1: Here's number one.
0: Az első.
1: Come to Acts chapter 9.
0: Lapozzunk az Apcsel 9-hez.
1: You've got to believe.
0: Hinnetek kell.
1: In what you have.
0: Abban, amitek van.
1: Here's the first condition.
0: Ez az első feltétel.
1: Acts chapter 9.
0: Abcsel 9.
1: Let me just find the verse. It's about 30 something. Let me
0: ez a 30 valahanyadik vers.
1: Come to verse 33.
0: 33. vers.
1: Peter comes to a man called Aeneas.
0: Péter elment egy Éneás nevű emberhez.
1: He's been bedridden 8 years.
0: Aki 8 esztendő óta ágyban feküdt.
1: Now listen to what he says in verse 34.
0: Figyeljetek, mit mond a 34. versben Péter.
1: Peter said to him,
0: és mondanék Péter,
1: Aeneas,
0: Éneás,
1: Jesus Christ heals you.
0: Gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus.
1: Get up,
0: kelj föl,
1: make your bed,
0: vesd meg magad az ágyadat,
1: and he arose immediately.
0: És azonnal felkelt.
1: You see, Peter was aware of what he had inside him, or rather, who he had inside him.
0: Péter tudta, hogy mi, illetve ki van benne.
1: How aware are you of what or who lives inside you?
0: Te mennyire tudod, hogy mi, illetve ki él benned?
1: Is it theology or is it fact?
0: Ez teológia vagy tény?
1: A theological presence of Jesus doesn't get anybody healed.
0: Jézus teológiai jelenléte senkit nem gyógyít meg.
1: But a real presence of Jesus does.
0: De Jézus valódi jelenléte igen.
1: In 2 Kings chapter 4.
0: A Kettő Királyok 4-ben.
1: A widow woman in a pathetic situation comes to Elisha.
0: Egy profétai helyzetben egy özvegyasszony oda megy Elizeushoz.
1: A husband's dead.
0: Meghalt a férje.
1: They're in debt.
0: Adósságuk van.
1: All to become slaves.
0: Hamarosan mindannyian rabszolga sorsa jutnak.
1: Elisha says to her.
0: Elizeus azt mondja neki.
1: Yeah, let me give you a check to help you to stay in your misery.
0: Akkor adok neked egy csekket, egy kicsit kisegítelek a bajodból, aztán maradj benne nyugodtan nyomorodban. Nem, azt mondta, hogy asszony.
1: What have you got in your house?
0: Mi van a házadban?
1: She said,
0: azt mondta a nő.
1: Just this little pot of oil.
0: Hát egy kis korsó olaj.
1: Now, the oil is a picture of the Holy Spirit.
0: Az olaj az a Szentléleknek a képe.
1: Oh yes, I was baptized in the Spirit.
0: Ó, igen, bemerítkeztem Szentlélekben.
1: But that was years ago, and it's just a little pot of oil.
0: Ez évekkel ezelőtt volt, és egy kicsit már elenyészett ez a dolog, csak egy kicsi korsó olaj van.
1: Find all the empty vessels you can.
0: Azt mondta Elizeus, menj asszony, és találj meg minden üres edényt, amire csak a kezedet rá tudod tenni.
1: And you'll find the supplies there.
0: És kezd el önteni beléjük az olajat, és azt fogod találni, hogy ott van az ellátmány.
1: What does that mean?
0: Mit jelent ez?
1: You've got to find situations which need the power of God, and then you be the channel for that power.
0: Olyan helyzeteket kell keresned, amelyeknek szükségük van Isten erejére, hogy megoldódjanak, és akkor legyél te Isten erejének a csatornája, ami megoldja ezeket.
1: The evangelizing attitude of the cell groups in Seoul, South Korea.
0: Nagyon szeretem Dél-Koreában, Szöulban a házi csoportoknak az evangelizáló hozzáállását.
1: They meet together to reach their region for Jesus.
0: Azért találkoznak, hogy a térségüket elérjék Jézus számára.
1: Here's a typical South Korean cell group meeting that I've been in.
0: Voltam Dél-Koreában egy ilyen tipikus házi csoport találkozón.
1: We'll come together.
0: Összejövünk, imádkozzunk.
1: Who knows anybody near your house that's dying of cancer, got some terrible sickness?
0: Ki tud a szomszédságában bárkit, aki éppen rákban haldoklik, vagy valami egyéb borzasztó betegsége van? Ó, én ismerek kettő embert az utcámban. Nagyon jó.
1: Let's pray.
0: Imádkozzunk.
1: We'll go there and get them healed.
0: Aztán elmennek oda és meggyógyítják őket.
1: The heart and passion of these people.
0: Ezeknek az embereknek ez van a szívében, ezért ez a szenvedélyük.
1: They're looking for empty vessels.
0: Keresik az üres edényeket.
1: places where they can pour the power of the Spirit into.
0: Olyan helyeket, ahova beáraszthatják a szellemnek az erejét.
1: Now when your eyes open, you can see all around you empty vessels.
0: Amikor nyitva van a szemed, akkor magad körül láthatsz rengeteg üres edényt.
1: Needy people that need the power of God.
0: Szükségbe levő embereket, akinek szükségük van Isten erejére.
1: Stop despising what you've got and start pouring it out.
0: A továbbiakban ne vesd meg azt, amit van, hanem kezd kiönteni.
1: As you pour it out, you'll find the flow is endless.
0: Ahogy kiöntöd, elkezded tapasztalni, hogy ez az áradat végtelen.
1: So she poured out into every vessel she could find.
0: Tehát ez az asszony,
1: stopped when she stopped pouring.
0: Az asszony elkezdte önteni az olajat minden üres edénybe, amit csak talált, és amikor már nem volt több üres edény, akkor abban maradt a folyam.
1: And then Elisha said this.
0: És aztán Elizeus ezt mondta.
1: He said, now use all this oil to pay your debts.
0: Most használd mindezt az olajat fel arra, hogy kifizesd az adósságaidat.
1: And you and your sons can live on the rest.
0: És a maradék pénzből pedig élhetsz te és a fiad.
1: In the church we got it round the wrong way.
0: Az egyházban ezt pont fordítva csináljuk.
1: We say, oh, the Holy Spirit is first for me to enjoy him.
0: Azt mondjuk, ó, hát a Szentlélek először is nekem szól, hogy én élvezem a jelenlétét.
1: And then maybe I'll give a little bit away to other people.
0: És aztán majd keveset adok neki, adok belőle még más embereknek is, akiknek szükségük van. Nem fordítva kell ezt csinálni.
1: Paul said, I'm a debtor to all men.
0: Pál azt mondta, hogy mindeneknek adósa vagyok.
1: Woe is me if I do not preach the gospel.
0: Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot.
1: The Holy Spirit was given to you for them, not for you in the first instance.
0: A Szentlélek elsősorban nem magad érdekében kaptad, hanem a többiek érdekében, akik körülötted vannak.
1: If you try and keep him from yourself, you are robbing the purpose for which you were given the Holy Spirit.
0: Hogyha megpróbálod megtartani magadnak, akkor megfosztod a Szentléleket attól a céltól, amiért adatott.
1: Stop pouring out what you've got.
0: Kezd kiönteni azt, amit van.
1: And you'll have plenty to live on yourself.
0: És akkor utána nagyon sok marad neked is, amiből megélhetsz.
1: Amen.
0: Amen.
1: So, here's the first thing then.
0: Tehát itt az első dolog.
1: Don't despise what you have, but believe that all, you see, in John 14, Jesus said, the Father and the Son and the Spirit will come to live in you.
0: Ne vesd meg, amit van. Azt mondta a János 14-ben Jézus, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek belétek fog költözni.
1: Do you believe that?
0: Hiszitek ezt?
1: We will come and make our home with you.
0: Azt mondta Jézus, hogy hozzátok költözünk, belétek költözünk.
1: If you are indwelt by the Father, by the Son and by the Holy Spirit, what can that do?
0: Hogyha benned lakik az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, mit tud ez elvégezni?
1: All the fullness of the Godhead living in you.
0: Az Istenség teljessége benned lakozik.
1: Boy, that's a explosive combination.
0: Hát ez egy igen robbanóképes összeállítás.
1: So number one, believe in what you have.
0: Tehát először is higgy abban, amit van.
1: The Holy Spirit has healed millions of cancer. I don't have to try.
0: A Szentlélek már több ezer rákot meggyógyított, nekem nem kell megpróbálnom.
1: I just let him do it.
0: Én csak hagyom, hogy ő megtegye.
1: I get out of the way, say, please Lord, use my humanity and you sock it to them.
0: Elmegyek az útból, és azt mondom, Uram, használd az én emberi lényemet, és te add ezeknek az embereknek ezeket a dolgokat.
1: God has no problem being God. It's not a problem to him.
0: Istennek nem probléma, hogy ő Isten.
1: He is God.
0: Ő Isten.
1: And he can do all things.
0: És mindent megtehet.
1: And he can do all things even through my humanity.
0: És még az én emberi lényemen keresztül is megtehet mindent.
1: That's number one. Number two.
0: Ez az első pont, a második.
1: Acts chapter 3.
0: Apcsel 3.
1: Peter at the gate called Beautiful.
0: Péter az ékes kapunál.
1: He meets the lame man.
0: Találkozik a bénával.
1: Peter says, silver and gold I do not have.
0: Péter azt mondja, nincsen aranyom és ezüstöm.
1: But listen to this.
0: De figyeljétek ezt.
1: But what I do have, I give it to you.
0: De amin van, azt adom neked.
1: What I do have,
0: amin van,
1: I give it to you.
0: Azt adom neked.
1: In the name of Jesus Christ of Nazareth.
0: A názareti Jézus Krisztus nevében.
1: Get up!
0: Kelj fel!
1: And the man got up.
0: És az ember felkelt.
1: Now, this is hard to explain.
0: Nehéz ezt elmagyarázni.
1: What you have to do is a kind of faith mechanism.
0: De tulajdonképpen egy ilyen hitgépezetet kell működtetnünk.
1: Where you don't. The last thing I do is to pray for people to be healed.
0: Ahol általában, tehát az én általában utoljára teszem azt, hogy imádkozom azért, hogy az emberek gyógyuljanak meg. Jézus soha nem imádkozott azért, hogy az emberek gyógyuljanak meg.
1: He just said, be healed, get out, whatever is necessary.
0: Soha csak azt mondta, hogy gyógyulj meg. Gyere ki belőle, meg minden olyat mondott, ami szükséges volt.
1: Ready to meet people's needs.
0: Tehát nekem olyan az ima életem, ami készítesz engem arra, hogy az emberek szükségeit betöltsem.
1: But when I meet the need,
0: de amikor betöltöm a szükséget,
1: I give them what I've got.
0: Akkor azt adom az embereknek, amim van.
1: Explain, it's like a faith switch goes over, and I say, right, what I've got, I give it to you in the name of Jesus.
0: Ezt nehéz elmagyarázni, de ez olyan, mint hogyha lenne egy hitkapcsoló, és azt mondom, hogy amim van, azt adom neked, bekapcsolom és átadom neked.
1: And the power of God flows and things happen.
0: És akkor Isten ereje árad, és dolgok történnek.
1: Okay, so you got to learn to give what you have.
0: Tehát meg kell tanulnotok odaadni azt, amitek
1: as
0: van.
1: As an act of faith.
0: A hit cselekedeteként.
1: As an act of spirit. Will inside you. You just loose what you've got in Jesus' name.
0: De egyszerűen felszabadítod azt, ami benned van a Szentlélek által Jézus nevében.
1: The Spirit will teach you how to do that.
0: A Szentlélek majd megtanít, hogy kell ezt csinálni.
1: Number three.
0: Here's harmadik pont, ez az utolsó.
1: When a little baby grows to about, say, 11 or 12 months, about one year.
0: Amikor egy csecsemő olyan 11-12 hónapos lesz, tehát körülbelül egy éves.
1: It's been walking around on its hands and knees quite happily.
0: Addig elég boldogan mászott négy kézláb.
1: And then it sees its elder brother.
0: Aztán látja a bátyját.
1: Walking around with his big legs of it.
0: Aki a nagy lábain járkál.
1: And it sees his daddy walking around on legs.
0: És látja, hogy az apukája is lábakon jár.
1: Thinks, oh, that looks cool. I'd like to do that.
0: És azt mondja, ez klassznak tűnik, én is szeretném ezt csinálni.
1: So he suddenly one day you find him. Not on his hands and knees like a baby should.
0: Hirtelen egy napon már ezt a gyereket nem négy kézláb találod, ahogy egy csecsebőnek illik lenni.
1: Holding onto some chair or table.
0: Hanem ott átsorog valami székbe vagy asztalba kapaszkodva. Így.
1: Now just imagine, here's the elder brother comes into the room.
0: Képzeljétek, a bátyja bejön a szobába.
1: Or the father comes into the room.
0: Vagy az apja bejön a szobába.
1: Have you ever seen a loving father behave like this?
0: Láttál már szerető atyát, aki így viselkedett volna?
1: You be the baby.
0: Akkor te leszel a csecsemő, már a Tomás nő.
1: What do you think you're doing?
0: Mit gondolsz, mit csinálsz te?
1: Get on your hands and knees where you belong.
0: Vissza gyorsan négy kézlábra, oda tartozol. Az a te helyed.
1: Have you ever seen a loving father behave like that?
0: Tehát láttatok már szerető atyát, aki így csinált volna? Nem, a következőt teszi. Nézzétek, Johnny elkezd járni, gyere papához, ess el!
1: Oh. Now, the first try to walk is very painful.
0: Az első járási próbálkozások nagyon fájdalmasak.
1: The crazy thing is, she'll try again and again and again.
0: Az a lökött dolog, hogy ez a csecsemő ezt újra és újra megpróbálja. Tehát gyere papához, na gyere, gyere! Már megint, durr!
1: Now over 3 months.
0: 3 hónap alatt.
1: When that little one's learning to walk.
0: Amikor már ez az apróság megtanult járni.
1: There are many painful experiences.
0: Sok fájdalmas élmény van a háta mögött.
1: Many disappointments.
0: Sok csalódás.
1: Many cuts and bruises.
0: És sok sérülés.
1: Pray for you right now.
0: Majd mindjárt imádkozom érted.
1: But eventually.
0: De végül.
1: They always get it.
0: Mindig sikerül.
1: And they start to walk like their dad and their brother.
0: És úgy kezdenek járni a gyerekek, mint a bátyjuk és az apjuk. Hamarosan már a plafonról se lehet őket leszedni. Ez a következő tanítja meg nekünk. 1 János 2.
1: Verse 6 says this.
0: 6, ezt mondja.
1: Let me just think what it says.
0: Megnézem, mit mond.
1: If you as you have received the Lord Jesus Christ.
0: Ahogy kaptátok az Úr Jézus Krisztust.
1: No, it's not the right word.
0: Nem ez a megfelelő szó.
1: As many as let's get the word right. First John.
0: 1 János.
1: Chapter 2.
0: 2.
1: I know what it says now.
0: Most már tudom, mit mond.
1: As many as say they abide in him.
0: Aki azt mondja, hogy ő benne marad.
1: As many as say they abide in him.
0: Aki azt mondja, hogy ő benne marad.
1: Do you abide in Jesus?
0: Te Jézusban maradsz?
1: Amen. Does he abide in you?
0: Ő benned marad.
1: We'll see what it says.
0: Nézzük, mit olvasunk itt.
1: They ought also to walk, even as he walked.
0: Annak úgy kell járnia, amint ő járt.
1: So here's your elder brother Jesus.
0: Tehát itt van a bátyád Jézus.
1: And he walks in the power of signs and wonders and miracles.
0: És ő a jelek és csodák erejében jár.
1: And you look at that and say, oh, I'd love to do that.
0: És te ránézel és azt mondod, én is szeretném ezt csinálni.
1: But come on. That's what you were born for.
0: Akkor Jézus azt mondja, gyere, hát erre születtél.
1: So, why does this baby keep getting up saying, I've got to learn to walk, I've got to learn to walk?
0: Miért van az, hogy a kisbaba állandóan föltápászkodik és azt mondja magában, hogy meg kell tanulnom járni, meg kell tanulnom járni.
1: You learn to walk like he walked.
0: Nem számít, tanulj meg úgy járni, ahogy ő járt.
1: Now, we've run out of tape, but I'm not going to stop.
0: Elfogyott a kazetta, de azért nem hagyom abba.
1: Here's the next. Amen. Colossians.
0: A Kolossé levében azt mondja,
1: as you have received the Lord Jesus Christ,
0: ahogy elfogadtátok az Úr Jézus Krisztust,
1: so walk ye in him.
0: Úgy járjatok is ő benne.
1: How did you receive Jesus?
0: Hogyan fogadtátok el Jézust?
1: By faith.
0: Hitáltal.
1: How do you walk in him?
0: Hogyan jártok benne?
1: By faith.
0: Hitáltal.
1: Now, as you leave this conference,
0: ahogy elmentek erről a konferenciáról,
1: I'm calling you to start to walk as he walked.
0: Felhívlak titeket, hogy kezdjetek el úgy járni, ahogy ő járt.
1: Start to pour out what you've got into other people's lives.
0: Kezdjetek el más emberek életébe vele árasztani azt, ami nektek van.
1: If you fall flat on your face,
0: hogyha arcra estek közben,
1: fall flat on your face, if it doesn't work the first time,
0: hogyha elsőre nem működik,
1: just get up and do it again.
0: De keljetek fel, kezdjétek újra.
1: Do it again, do it again.
0: Tegyétek újra, tegyétek újra.
1: I was born to walk like Jesus, and I'm going to walk like Jesus.
0: Mert arra születtél, hogy úgy járj, mint Jézus, ezért döntsd el, hogy úgy fogsz járni, mint Jézus. És akkor látni fogjátok az áttörést.
1: And the miracles will begin.
0: És elkezdődnek a csodák.
1: And this mighty key of the kingdom will now be available to us.
0: És a királyságnak ez a hatalmas kulcsa elérhető lesz a számunkra.
1: In Jesus' mighty name.
2: Elhangzott Ellen Vincent, Dávid Csátora című tanítássorozatának 13.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Good morning, everybody.
4: Jó reggelt mindenkinek.
3: It is really great to be here.
4: Nagyszerű itt lenni.
3: I feel at home here.
4: Otthon érzem magam.
3: And it's good to be back.
4: És jó újra.
3: Enjoyed your worship as always.
4: Mint mindig. Ismét nagyon élveztem a dicsőítéseteket.
3: During worship I leaned over and I told Nigel that you could probably govern Hungary from your worship and prayer room here. Govern Hungary.
4: És mondtam, odahajoltam Nigelhez közben, és mondtam, hogy valószínűleg kormányozni lehetne Magyarországot egyszerűen csak a dicsőítésetek által.
3: Really enjoyed it.
4: Nagyon-nagyon élveztem.
3: So, Alan and Eileen Vincent send greetings to you.
4: Üdvözletét küldi Ellen és Eileen Vincent.
3: Talked to the last couple days and even last night in the meeting she texted me.
4: Mindkettőjükkel beszéltem az elmúlt napokban, sőt tegnap az alkalom alatt Eileen rám írt.
3: But also JC said I should say hello.
4: JC is megkért, hogy üdvözöljelek titeket.
3: And Peter said I should say hello.
4: És Peter Light is azt mondta, hogy üdvözletét küldi.
3: And Karen Woods said I should say hello.
4: Rod és Karen Woods is üdvözletét küldi.
3: I think they're all jealous that we're here and they're not.
4: Azt hiszem, egy kicsit irigykednek arra, hogy mi itt vagyunk és ők nem.
3: Cheryl and I are very happy to have Nigel Reed with us, who I know you're going to really enjoy.
4: Cheryl és én nagyon örülünk, hogy Nigel itt van velünk. Szerintem nagyon fogjátok élvezni a szolgálatát.
3: You need to know that you're part of a worldwide family and that you are loved.
4: Tudnotok kell azt, hogy egy világméretű család részei vagytok, és szeretve vagytok.
3: This church has a good reputation and people love you. They've all said I should say hello.
4: És ennek a gyülekezetnek nagyon jó híre van, és így sokszor küldenek üdvözletet.
3: Peter Light, by the way, has cancer in his gums. They just found out a week or two ago.
4: Csak úgy mellékesen, egy-két hete Peter Light megtudta, hogy rákos daganat van az ínyében.
3: They will only tell him next week what the treatment program will be, but let's pray for Peter.
4: De és csak jövő héten fogja megtudni, hogy milyen kezelési lehetőségei vannak, de én szeretném, hogyha imádkoznánk most Peterért.
3: So I feel humbled by this topic.
4: Szóval engem úgy érzem, hogy alázatra indít ez a téma, amit kaptam tőletek.
3: It's a topic that I personally can get very excited about, but there's I don't feel like I'm an expert in the topic.
4: Ez egy olyan téma, ami fellelkesítheti az embert, de nem érzem úgy, hogy én szakértő lennék ebben a témában.
3: When does this session end, by the way?
4: Mikor lesz vége?
3: So like 11 till 12 noon. Yeah, okay. So I've entitled the first session Possessing the Gates of Your Enemies.
4: Az első tanítás az ellenségeink kapujának a birtoklásáról szól.
3: But I just want to say a couple things before I get to that.
4: De mielőtt ezt elkezdeném, szeretnék néhány dolgot elmondani.
3: There's a big question about how much God is interested in the earth.
4: Ott van az a nagy kérdés, hogy mennyire érdekli Istent a Föld.
3: And what his long-term plan is for the earth.
4: És mi az ő hosszú távú terve a Földdel?
3: Is he only waiting, but eventually planning to destroy the earth? Is God only in a time of waiting?
4: Hát, hogy Isten csak arra vár, hogy majd a végén elpusztítsa a Földet?
3: Or does he really have purposes for things that he wants to see happen here, and does he have a long-term plan for that?
4: Vagy ténylegesen van hosszú távú terve, és vannak céljai, amiket meg akar valósítani itt a Földön.
3: You know, we're taught to pray that God's will would be done here the same as it is in heaven.
4: Azt tanították nekünk, hogy úgy imádkozzunk, hogy legyen meg az ő akarata a Földön, ahogy a mennyben is megvan.
3: Seems like he is interested in what happens here.
4: Tehát ebből az jön le, hogy igenis érdekli az, hogy mi történik a Földön.
3: Bill Johnson says that God wants to colonize Earth from heaven.
4: Bill Johnson azt mondja, hogy Isten gyarmatosítani akarja a földet a mennyből.
3: And I know that, you know, making colonies is not politically correct.
4: És tudom azt, hogy a gyarmatosítás az politikailag nem korrekt.
3: But God seems to want to take what's in heaven and bring it here.
4: De úgy tűnik, hogy Isten azt akarja, hogy ami a mennyben van, azt megvalósítsa itt a földön is.
3: A lot of Christianity, at least the kind that I grew up with, wants to, teaches that God will take from earth and take it to heaven.
4: A kereszténység jó része, főleg az a vonal, amiben én felnőttem, azt tanítja, hogy Isten majd fog minket, azt felvisz a mennybe.
3: When I first became a Christian, I was part of a movement in the United States called the Jesus People.
4: Amikor megtértem, akkor egy olyan mozgalom része voltam, amit a Jézus mozgalomnak, vagy Jézus népének neveztek.
3: You had this in Hungary?
4: Volt ilyesmi Magyarországon?
3: So we were hippies.
4: Hippik voltunk.
3: But we were Jesus hippies.
4: De Jézus hippik voltunk.
3: And we loved Jesus.
4: Szerettük Jézust.
3: And we couldn't wait to get to heaven. We thought Jesus was coming soon.
4: És alig vártuk, hogy a mennybe jussunk. Úgy hittük, hogy Jézus hamar visszajön.
3: And when I was, this is when I was 17.
4: Ekkor 17 éves voltam.
3: And all I wanted to do was play guitar and sing Jesus songs.
4: És igazából én csak annyit szerettem volna csinálni, hogy folyamatosan gitározzak és énekeljek Jézusnak.
3: I definitely didn't want to have a career or start a business or go to university.
4: Egyáltalán nem akartam karriert csinálni, vagy bármiféle vállalkozásba kezdeni, vagy egyetemre menni.
3: Because to invest anything into anything on the earth was a waste, because God was going to do away with it completely.
4: Mert teljesen fölösleges lenne bármit is belefektetni ebbe a földbe, mikor Isten úgyis elpusztítja teljesen.
3: And if I put 4 years into university and the night before I graduated Jesus came back, I would lose it all.
4: És hogyha mondjuk 4 évet végig szenvednék az egyetemen, és pont a diplomázás előtt visszajönne Jézus, akkor így az egésznek semmi értelme nem lenne.
3: So we were of a kingdom that was not from this world.
4: Szóval mi egy olyan királyságból voltunk, ami nem e világi.
3: And that's true, right?
4: És ez igaz, ugye?
3: Our citizenship is in heaven, we're part of a kingdom that's not earthly.
4: Mert a mi polgárságunk a mennyben van, és egy olyan királyság része vagyunk, ami nem egy földi királyság.
3: And I believe all that.
4: Hát én hiszem ezt.
3: And somehow though, I now realize that God is interested in what happens here.
4: De mégis rájöttem, hogy Istent igenis érdekli az, hogy mi történik itt a Földön.
3: And I believe that God cares about the earth and even cares about creation.
4: És hiszem azt, hogy Isten törődik a Földdel, és törődik az ő teremtményével.
3: In John 17,
4: János 17-ben,
3: verse 15 to 17,
4: a 15-től 17-ig,
3: Jesus prayed, I don't ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
4: Jézus azt mondta, hogy nem azért imádkozom, hogy kivedd őket a világból, hanem hogy megőrizd őket a gonosztól.
3: He said, they are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them in the truth, your word is truth.
4: És azt mondja, hogy ők nem e világból vannak, ahogy én sem e világból való vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal.
3: As you sent me into the world, so I have sent them into the world.
4: A te beszéded igazság. Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra.
3: So Jesus actually prayed that God wouldn't take us away from here.
4: Tehát Jézus konkrétan azért imádkozik, hogy Isten ne vegyen ki minket a világból, ne vigyen el minket innen.
3: He wants us here.
4: Mert ő itt akar látni minket.
3: And I believe in heaven, I can't wait to get there.
4: És én igenis hiszek a mennyben, és alig várom, hogy oda kerüljek.
3: I think that my heart can long for that and at the same time be fully present while I'm here.
4: De én hiszem azt, hogy a szívem teljes egészében vágyódhat a mennybe, miközben 100%-osan itt vagyok a földön.
3: I used to think that it was wrong to enjoy the things of this earth.
4: Én régebben úgy gondoltam, hogy nem helyes élvezni a világ dolgait.
3: And I do believe that we cannot worship creation, we have to worship the creator.
4: És igen, hiszem azt, hogy nem imádhatjuk a teremtményeket, hanem a teremtőt kell imádni.
3: But remember in the beginning God said of all creation it is good.
4: De emlékeztek, a legelején Isten azt mondta az egész teremtett világra, hogy jó.
3: I think it's still good.
4: És szerintem még mindig jó.
3: It's been affected by sin and the fall.
4: Persze a bűn és a bűnbeesés hatással volt rá.
3: But we don't have to jump to the conclusion that all that has to do with the earth and with humanity and with the flesh is evil and wrong.
4: De ettől nem kell arra a következtetésre ugranunk, hogy minden, ami e világi és testi, az gonosz és rossz.
3: It's okay for us to enjoy our work.
4: Teljesen rendben van az, hogyha élvezzük a munkánkat.
3: Enjoy creation.
4: Élvezzük a teremtett világot.
3: Enjoy our children and our grandchildren.
4: Élvezzük a gyerekeinket, az unokáinkat.
3: Since I was here last, Cheryl and I now have a grandson.
4: Mióta legutóbb itt voltam, azóta született egy fiú unokánk.
3: It's true, everything they say, it's a lot of fun.
4: És igaz, amit mindenki más mondott, hogy jó móka.
3: But sometimes spirit-filled Christians are so heavenly minded and spiritual that they miss the fact that God is interested also in the earth.
4: De néha a Szent Szellemmel teljes keresztények annyira a mennyre fókuszálnak és Istenre, hogy elfelejtik azt, hogy Istent érdekli az, hogy mi történik itt a földön.
3: When I was taking Hebrew and I began to read the Old Testament, it struck me how often God talks about the land.
4: Amikor elkezdtem héberül tanulni, és elkezdtem héberül olvasni az Ószövetséget, mellbevágó volt ez, hogy milyen gyakran beszél Isten a földről.
3: So Israel's newspaper is termed Haaretz, which means the land.
4: Izrael egyik újságja, a Haaretz azt jelenti, hogy a föld.
3: And so God is interested in the earth, he's interested in land and all the things that happen here.
4: Szóval Isten érdekli a föld és mindaz, ami történik itt.
3: But to listen to some Christians, you'd think that God is so angry with what happened in the garden that he can't wait to destroy the earth.
4: De hogyha egyes keresztényeket hallgatunk, akkor az a benyomásunk támad, hogy Isten annyira megharagudott azért, ami történt az Édenkertben, hogy alig várja, hogy elpusztítsa a világot.
3: The only thing that's on his mind now is to save a few people so he can bring them to heaven and then he can just wipe the rest out.
4: És hogy most már csak az érdekli, hogy néhány embert megmentsen, a mennybe vigye és mindenki mást elpusztítson.
3: But I really think he loves the earth. I think he loves the nations of the earth. I think he is very wanting to be involved in what happens here.
4: De én meg vagyok győződve arról, hogy ő igenis szereti a földet, szereti a föld népeit, és igenis érdeklődve figyeli azt, hogy mi történik itt.
3: And in Romans 8 it says that all of creation is groaning and is longing and is awaiting for the manifestation of the sons of God.
4: És a Róma 8 azt mondja, hogy a teremtett világ sóvárogva, nyögve, vágyakozva várja Isten fiainak a megjelenését.
3: So I believe that creation will be, I believe God wants to redeem it and restore it, not destroy it.
4: Én meg vagyok győződve arról, hogy Isten helyre akarja állítani a teremtett világot, nem pedig elpusztítani, megsemmisíteni azt.
3: So all things will become new.
4: Minden újjá lesz.
3: And that includes the new heavens and new earth, I understand.
4: Ez az új földet és az új eget is jelenti, ahogy én értem.
3: Remember, the new Jerusalem comes down from above and it comes here.
4: De emlékeztek, hogy a mennyei Jeruzsálem, vagy az új Jeruzsálem a mennyből száll a földre, és lejön a földre.
3: I'm not going to take an official position because I don't know how it all fits together. All I know is that I think God is interested in the earth.
4: Szóval én nem fogok most hivatalos álláspontot foglalni, mert nem tudom, hogy mindez hogy fog összeállni és megtörténni, de azt igenis tudom, hogy Istent érdekli az, hogy mi történik a földön.
3: And for this church, I felt God was talking to me last night during the worship at the men's meeting.
4: És tegnap este úgy éreztem, hogy a dicsőítés alatt szólt hozzám az Úr ezzel a gyülekezettel kapcsolatban.
3: He kept saying that God will soon crush Satan beneath your feet.
4: És mindazt hallottam, hogy Isten hamarosan megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt.
3: That's out of Romans.
4: Ez a római levélből van.
3: And then in Ephesians it talks about God making known the manifold wisdom of God through the church to the principalities and powers.
4: És az Efézusi levél arról beszél, hogy
3: Yeah, he wants to make known his manifold wisdom.
4: Hogy Isten az ő bölcsességet, a sokféle bölcsességét az egyházon keresztül nyilvánítja meg.
3: So and the church is on the earth. I mean, the kingdom is eternal, but the church is his representation here.
4: Tehát az egyház, a gyülekezet itt van a földön. A menny az egy örök királyság, de a gyülekezet a képviselője itt a földön.
3: So I think God cares about Hungary.
4: Szóval én hiszem azt, hogy Isten igenis törődik Magyarországgal.
3: I think he cares about your economy and inventions and your art.
4: Érdekli a gazdaságotok, a befektetéseitek, találmányaitok, a művészetetek.
3: He cares about all this.
4: És érdekli mindez.
3: And in the end we all get to go to heaven.
4: És a végén mind a mennybe jutunk,
3: but
4: mind a mennybe megyünk.
3: We are to occupy here fully until he comes.
4: De teljes egészében el kell foglalnunk a földet, míg ő visszajön.
3: And I think that God's view of the future is very positive.
4: És én úgy vélem, hogy Isten nagyon pozitívan látja a jövőt.
3: Now of course it includes judgment and there's he talks about a lot of things in the New Testament that are yet to come.
4: És persze benne van az ítélet is, és nagyon sok mindenről beszél az Új Szövetségben, ami még meg kell történjen.
3: But I think many Christians have been taught to look to escape rather than been taught that through all the things that happen, you know, God will be victorious here.
4: De nagyon sok keresztényt arra tanítottak, hogy elmeneküljön, ahelyett, hogy azt tanították volna, hogy helytálljon itt, amíg Isten teljes győzelme meg nem nyilvánul.
3: So we live in a very interesting time right now.
4: Jelenleg nagyon érdekes időszakban, időben élünk.
3: Politically on the earth.
4: Politikailag érdekes időszakban
3: and,
4: itt a földön.
3: I know in America, some Christians have become very pessimistic about the future.
4: És Amerikában néhány keresztény elég pessimistává vált a jövőt illetően.
3: So I don't know if it's the same here.
4: Nem tudom, hogy itt ugyanaz é a helyzet.
3: I think we need to also hang on to optimism about the future that I can get from scriptures.
4: De szerintem az optimizmusunkat is meg kell tartsuk a jövővel kapcsolatban, amit a Isten beszédéből vehetünk.
3: So that was all introduction. Let me look at my text today, which is Genesis 22.
4: Okay, ez volt a bevezető, akkor most nézzük meg a Biblia részt, amiből beszélek ma, ami az 1 Mózes 22.
3: This takes place right after God asked Abraham to sacrifice his only son.
4: Ez közvetlenül azután történik, miután Isten megkérte Ábrahámot, hogy áldozza fel a fiát.
3: And I know that story presents complications for many people.
4: És tudom, hogy az a történet sok ember számára bonyodalmakat jelent.
3: I believe that Abraham believed in the resurrection because he knew that this was a promised son.
4: Én hiszem azt, hogy Ábrahám hitt a feltámadásban, mivel Izsák az ígéret fia volt.
3: So in verse 15, Genesis 22:15.
4: Tehát az 1 Mózes 22:15. vers.
3: The angel of the Lord called to Abraham a second time.
4: Az Úrnak angyala másodszor is szólt Ábrahámhoz.
3: And he said, "By myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, I will indeed bless you greatly. And I will greatly multiply your seed as the stars of heavens and as the sand which is on the seashore, and your seed shall possess the gate of their enemies. And in your seed all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice."
4: És mondta, én magamra esküszöm, azt mondja az Úr, mivel hogy e dolgot cselekedted, és nem kedveztél, nem tartottad vissza a te fiadnak, a te egyetlenednek, hogy megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek.
3: So God wants to bless Abraham's seed and he wants to multiply Abraham's seed.
4: Szóval Isten meg akarja áldani Ábrahám magját és meg akarja sokasítani Ábrahám magját.
3: So he uses the term seed in the singular.
4: És itt a mag egyes számban van, hogy egy mag.
3: But then he says he wants to multiply.
4: De utána azt mondja, hogy meg akarja sokszorosítani
3: őket. He also says that your seed shall possess the gates of their enemies in a plural.
4: De azt is mondja, hogy a te magod az ellenségeinek a kapuit fogja birtokolni, és ez többes számban van.
3: So who's God talking about here?
4: Hát kiről beszél itt Isten?
3: One answer would be Israel.
4: Az egyik válasz az lenne, hogy Izraelről.
3: Which I think is one fulfillment in one sense.
4: Ami szerintem egyik értelemben beteljesedett.
3: But that's not how the New Testament answers that question.
4: De az Új Szövetség nem ezt a választ adja erre a kérdésre.
3: If you look at Galatians 3:16, it answers it another way.
4: Hogyha megnézzük a Galata 3:16-ot, teljesen más választ ad.
3: And it, you know, it says, now the promises were spoken to Abram and to his seed. He does not say and to seeds, as referring to many, but rather to one, and to your seed, that is Christ.
4: És azt mondja, hogy az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő magvának. Nem mondja, és a magvaknak, mint sokról, hanem mint egyről, és a te magodnak, aki a Krisztus.
3: The seed through which all of the earth would be blessed was Jesus.
4: Tehát a mag, ami által az egész föld áldást nyer, az Krisztus.
3: But he also says that he wants to multiply the seed of Abraham.
4: De azt is mondja, hogy meg akarja sokszorosítani, tehát szaporítani Ábrahám magját.
3: So when Abraham is outside in the dark and he's looking at all the stars and God tells him to count the stars, what he was counting was us.
4: Tehát amikor Ábrahámot kint volt a sötétben, és felnézett az égre, és Isten azt mondta neki, hogy számolja meg a csillagokat, akkor igazából Ábrahám, amit számolt, az mi vagyunk.
3: The stars and the sand that were the fulfillment of that command was, I think, speaking of Christians today.
4: Tehát a csillagok és a tengerparti fövény, homok, azt én úgy hiszem, hogy az rólunk keresztényekről szólt.
3: So, and the Bible talks about us all being the seed of Abraham.
4: És a Biblia beszél arról, hogy mi mindnyájan Ábrahám magvai vagyunk.
3: 2 Corinthians
4: 1:20. 2 Korintus 1:20.
3: Says, as many as are the promises of God, in him they are yes, and therefore through him is our amen to the glory of God through us. Yes, 1:20.
4: Hogy Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné az Isten dicsőségére mi általunk.
3: The word Christian means little Jesus, little Christ.
4: Az a szó, hogy keresztény, az azt jelenti, hogy kicsi Jézus, egy ilyen mini Jézus.
3: So it's like in the book of Acts. You know, they were complaining about the Christians turning the world upside down.
4: Az apostolok cselekedeteinek a könyvében ugye panaszkodtak a keresztényekre, hogy vagy hát Jézus követőire, hogy felforgatják a világot.
3: Just the time they thought they crucified him and ended this nonsense of miracles and everything, now there's thousands of them.
4: Mikor végre azt hitték, hogy na keresztre feszítettük, most már kész annyi a ezeknek a tanításoknak, a csodáknak, akkor hirtelen több ezren ott vannak.
3: So I don't mean to take anything away from Israel, because I believe in God's covenant to Israel.
4: Én semmit sem akarok elvenni Izraeltől, mert igenis hiszek Isten szövetségében Izraellel.
3: But we are the fulfillment, the many Christians that are now and are still going to become Christians are the fulfillment of this prophecy.
4: De a keresztények ennek a proféciának a beteljesülése.
3: So you are destined to possess the gate of your enemies.
4: Tehát az a te sorsod, hogy birtokold az ellenségednek a kapuit.
3: That's your destiny.
4: Ez a sorsod.
3: So I like watching people win.
4: Én szeretem nézni azt, amikor emberek győznek.
3: When I first saw this a number of years ago, it was during the time of the Olympics.
4: Amikor először láttam ezt néhány évvel ezelőtt olimpiai versenyek alatt.
3: There were I love seeing the Kenyans run races.
4: Nagyon élvezem nézni azt, hogy a kenyaiak hogyan futják a versenyeket.
3: They're amazing runners.
4: Elképesztő futók.
3: But I watched them and I was in Kenya where they train.
4: És néztem őket, és én jártam Kenyában ott, ahol edzenek.
3: High altitude.
4: Nagyon nagy magasságban, tehát tengerszint fölött jó magasan van.
3: I go on a short walk there and I get out of breath.
4: Tehát én egy rövid sétát teszek, és már nehezen kapok levegőt.
3: They train hard.
4: Tehát ők keményen edzenek.
3: They do what they do well.
4: És amit tesznek, azt nagyon jól teszik.
3: Because they believe they can win.
4: Mert hiszik azt, hogy győzhetnek.
3: Nobody would train for the Olympics unless they believe they could win.
4: Senki nem edzene az olimpiára csak úgy, hogyha hisz abban, hogy győzhet.
3: I'm not training for the Olympics.
4: Én nem készülök, nem edzek az olimpiára.
3: I really don't believe I could win.
4: Mert szerintem nem győznék.
3: So I'm not going to bother training.
4: Úgyhogy nem fogok foglalkozni azzal, hogy edzek.
3: This is what happens with many Christians.
4: De nagyon sok keresztényel ez történik.
3: We believe we can escape and get out of here.
4: Elhisszük azt, hogy kimenekülhetünk innen.
3: But we really don't believe that God could give us a place of influence on the earth.
4: De nem hisszük el azt, hogy Isten ténylegesen befolyást adhat nekünk a földön.
3: And so many Christians never try, or we never work toward that.
4: És így nagyon sok keresztény soha meg se próbálja ezt.
3: We know that Jesus won, but we're not sure that he's actually going to manifest that on the earth.
4: Tehát, hogy tudjuk azt, hogy Jézus győzött, de nem vagyunk biztosak abban, hogy ő tényleg ezt meg is fogja nyilvánítani itt a földön.
3: I'm not going to read the text, but I just want to pull a couple lines from 1 Corinthians 15.
4: Nem fogom felolvasni, de néhány dolgot szeretnék kiemelni az 1 Korintus 15-ből.
3: This passage talks about Jesus as the first fruits of many.
4: És ez a rész Jézusról úgy beszél, mint sokaknak az első zsengéje.
3: All those who are with Christ at his coming are also fruit, but Jesus is the first fruit.
4: Tehát azok, akik Jézussal lesznek az ő visszajövetelekor, ők is gyakorlatilag a termés, a gyümölcs, de Jézus az első zsenge.
3: But the passage talks about the end when Jesus hands over the kingdom to his God and Father.
4: De ez a rész Jézusról beszél, és az utolsó időkről, amikor Jézus átadja a királyságot az ő atyának.
3: And by that time he will have abolished all rule and authority and power.
4: És addigra már átvett minden uralmat, hatalmat és tekintélyt.
3: And Jesus has to reign until he's put all his enemies under his feet.
4: És Jézus addig uralkodik, amíg minden ellenség a lábai alá kerül.
3: Who are these enemies?
4: Kik ezek az ellenségek?
3: I believe that there are principalities and powers that rule the earth.
4: Én úgy vélem, hogy ezek a fejedelemségek és erőségek, akik uralják a földet.
3: And they enslave people.
4: És rabszolgaságba taszítják az embereket.
3: So if we are to possess the gates of our enemies, we need to know exactly who our enemies are.
4: Tehát, hogyha birtokolni akarjuk az ellenségeink kapuit, akkor pontosan tudnunk kell, hogy ki az ellenségünk.
3: Our enemies are the same.
4: Mert ugyanaz a mi ellenségünk.
3: Our enemies are not flesh and blood.
4: Tehát az ellenségünk az nem test és vér.
3: It's not the other political party.
4: Nem az ellenzéki párt.
3: Those are not our enemies. The enemies are spiritual.
4: Nem ők a mi ellenségeink, az ellenségeink szellemiek.
3: They are spirits of darkness that use ideas and sin and oppression and deception.
4: Tehát ők a sötétség szellemei, akik a bűnt, a csalást, a megtévesztést használják.
3: So what does it mean? What are the gates of these enemies?
4: És mik ezeknek az ellenségeknek a kapui?
3: We need to know what it is that we are destined to possess.
4: Ismernünk kell azt, hogy mi a sorsunk, hogy mit fogunk birtokolni.
3: So in ancient in ancient Mideast culture, the gates served as a center for almost all of their life.
4: Az ősidőkben, Közép-Keleten a kapu az tulajdonképpen az egész életüknek a központja volt.
3: The city gates were the center of all their social life and also the commercial hub of the city.
4: Tehát a város kapuban zajlott a társasági életük, és az üzleti élet is ott történt meg.
3: Business transactions would be done at the city gates.
4: Tehát az üzletelés ott történt a város kapuban.
3: Announcements would be made at the city gates.
4: A hirdetéseket a város kapuban hirdették ki.
3: They were the place of discussion for public topics.
4: A közérdekű témáknak ez volt a tárgyalási helye.
3: The courts would convene at the city gates.
4: A bíróság ott jött össze a városkapuban.
3: Criminals would be punished, tried and punished at the city gates.
4: A bűnözőket a városkapuban tárgyalták és büntették.
3: Other people would be honored at the city gates.
4: Másokat a városkapuban méltattak.
3: Everything that came into the city came through the gate.
4: Tehát bármi, ami bejött a városba, az a városkapun keresztül jött.
3: And so they would watch and monitor the gates, they would also guard the gates.
4: Ezért nagyon odafigyeltek a kapura, és őrizték a kapukat.
3: And at night they would close the big gate, and they would have someone watch a little door of who would go in and out, so they would monitor that.
4: Éjszakára bezárták a nagy kaput, és volt egy ilyen kis mellékajtó, amit valaki állandóan figyelt éjszaka is, és nyitott, zárt, hogy ki jön, ki be.
3: So for us as Christians, the gates could be symbolic of where we interact with the culture around us.
4: Tehát számunkra, keresztények számára a kapu jelentheti azt, hogy melyik szinten érintkezünk a társadalommal.
3: They could be compared to spheres of influence.
4: A befolyás szintjeivel lehetne leírni ezt.
3: And I believe it right now. These gates, spheres, mountains, whatever you call them, are dominated by the powers of darkness.
4: És én úgy hiszem, hogy jelenleg ezeket a szinteket, hegyeket, kapukat, akárminek akarjátok nevezni, a sötétség erői birtokolják, vagy uralják.
3: So in 1975, Bill Bright, who's the founder of Campus Crusade, had he felt God spoke to him.
4: Bill
3: Bright. Oh. It doesn't matter.
4: Bill Bright-hoz szólt Isten, ő a Campus Crusade-nak a megalapítója.
3: And Lauren Cunningham, who is the founder of YWAM, also had an experience with God where he spoke to him.
4: És Lauren Cunninghamnek is volt egy találkozása Istennel, ahol Isten szólt hozzá. Lauren Cunningham alapította a fiatalok küldetéssel.
3: So these two men were having breakfast in Colorado, and they discovered that God had spoken to each of them the identical same word.
4: És együtt reggelizett ez a két ember Colorado-ban, és így beszélgettek, és rájöttek, hogy Isten mindkettőjüknek pontosan ugyanazt a dolgot mondta.
3: They found out later that Francis Schaeffer in Switzerland had a similar word given the same year.
4: Később megtudták azt, hogy Francis Schaeffer is ugyanazt az üzenetet megkapta abban az évben Istentől, Svájcban.
3: There were other prophets and thinkers that all said that they got the same kind of picture in 1975.
4: És voltak más proféták is, akik mind ugyanazt mondták el, hogy ugyanazt a képet kapták Istentől 1975-ben.
3: So probably the most prominent term today is that of seven mountains.
4: És azt hiszem, hogy a legismertebb kifejezés mostanában az a hét hegy kifejezés.
3: So, there's seven mountains that surround Jerusalem.
4: Tehát, hogy hét hegy veszi körül Jeruzsálemet.
3: It has seven gates.
4: Hét kapuja van.
3: I like the gate term. Personally, that's my preference.
4: Személy szerint én leginkább a kapu szót szeretem. Lauren Cunningham alapította a fiatalok küldetéssel.
3: So these two men were having breakfast in Colorado, and they discovered that God had spoken to each of them the identical same word.
4: És együtt reggelizett ez a két ember Coloradoban, és így beszélgettek, és rájöttek, hogy Isten mindkettőjüknek pontosan ugyanazt a dolgot mondta.
3: They found out later that Francis Schaeffer in Switzerland had a similar word given the same year.
4: Később megtudták azt, hogy Francis Schaeffer is ugyanazt az üzenetet megkapta abban az évben Istentől, Svájcban.
3: There were other prophets and thinkers that all said that they got the same kind of picture in 1975.
4: És voltak más proféták is, akik mind ugyanazt mondták el, hogy ugyanazt a képet kapták Istentől 1975-ben.
3: So probably the most prominent term today is that of seven mountains.
4: És azt hiszem, hogy a legismertebb kifejezés mostanában az a hét hegy kifejezés.
3: So, there's seven mountains that surround Jerusalem.
4: Tehát, hogy hét hegy veszi körül Jeruzsálemet.
3: It has seven gates.
4: Hét kapuja van.
3: I like the gate term. Personally, that's my preference.
4: Személy szerint én leginkább

0: évben Istentől Svájcban.
1: There were other prophets and thinkers that all said that they got the same kind of picture in 1975.
0: És voltak más proféták is, akik mind ugyanazt mondták el, hogy ugyanazt a képet kapták Istentől 1975-ben.
1: So probably the most prominent term today is that of seven mountains.
0: És azt hiszem, hogy a legismertebb kifejezés mostanában az a hét hegy kifejezés.
1: So, there's seven mountains that surround Jerusalem.
0: Tehát, hogy hét hegy veszi körül Jeruzsálemet.
1: It has seven gates.
0: Hét kapuja van.
1: I like the gate term. Personally, that's my preference.
0: Személy szerint én leginkább a kapuszót szeretem.
1: And basically what the word says is that we can influence the culture around us in these seven different arenas or spheres.
0: És gyakorlatilag amiről ez az üzenet szólt, amit a különböző emberek kaptak, az az volt, hogy hatással lehetünk a körülöttünk levő kultúrára ezen a hét kapun keresztül.
1: So we're not talking about conquering and taking over.
0: És itt most nem arról beszélünk, hogy átvesszük az uralmat a kapuk fölött.
1: I know we use that for climbing a mountain because we ascend to the top, and I'm not sure that that's a good way for Christians to look at it.
0: És tudom, hogy sokszor használjuk ezt a kifejezést a hegymászásnál, hogy legyőzzük, hogy végre megcsináltuk, és akkor miénk a győzelem.
1: Let me list the seven for you, then we'll talk a little bit more about it.
0: De most gyorsan felsorolom a hét kaput, és utána beszélünk róluk.
1: And they're actually presented in several different variations, but I'm going to just give you one of them.
0: Tehát különböző változatokban lehet hallani róluk, én most csak egyet mondok el.
1: So the one sphere is that of business or the marketplace.
0: Az első az az üzlet, a munkahely.
1: The second one is government at all levels.
0: A második az a kormányzás minden szinten.
1: The third one is media.
0: A harmadik az a média.
1: News, magazines, print.
0: Hírek, újságok.
1: Television, internet.
0: TV, internet, rádió.
1: And then the fourth one would be that of arts and entertainment.
0: A negyedik az a művészetek és a szórakoztatóipar.
1: Music.
0: Zene.
1: Movies, athletics.
0: Filmek, atlétika, sport.
1: And number five would be that of education.
0: Az ötös az az oktatás.
1: You think about these, all of these are places where we learn and where we interact with the world around us.
0: Tehát ha belegondoltok, ez mind olyan hely, ahol tanulunk és kapcsolatba lépünk a körülöttünk levő világgal.
1: These are areas that influence us and our families.
0: Tehát ezek olyan területek, amik hatással vannak ránk a családon belül is.
1: In fact, I'll finish the list. Number six is family.
0: Befejezem a listát, mert a hatos pont az a család.
1: And that would include the definition of a family and all the social issues around that a family.
0: És ebbe a definícióba beletartozik a család és az azt körülvevő mindenféle szociális érintettség.
1: And then number seven is that of religion.
0: És a hetedik az a vallás.
1: So this would just include the dialogue in the world about who has created it and what.
0: Ide tartozik a világban zajló vita arról, hogy ki teremtett mit.
1: Be the dialogue about different religions.
0: Vagy különböző vallások megvitatása.
1: In essence, I believe what God was saying to all these men that heard this was that this is where the battle is taking place for our nations and our culture.
0: És én úgy vélem, hogy lényegében Isten azt mondta ezeknek az embereknek, hogy ezeken a szinteken zajlik a csata a nemzetünkben.
1: It's in these spheres or these arenas where culture is won or lost.
0: És ezeken a területeken nyerjük meg vagy veszítjük el a kultúránkat.
1: Now, as spirit-filled Christians and Pentecostals, we believe in revival.
0: Tehát Szent Szellemmel teljes keresztényekként, pünkösdiekként hiszünk az ébredésben.
1: I believe something even larger than revival in the church would be an awakening that would go culture-wide in a nation or a continent.
0: És szerintem ez az ébredés, ez a gyülekezeten túl, ez az egész nemzetet, az egész kontinenst érinti.
1: I've been to nations that had massive revival.
0: Voltam olyan országokban, ahol nagy ébredések voltak.
1: complete with conversions, deliverance, healing, miracles.
0: Nagyon

0: sok megtéréssel, szabadulással, gyógyulással, csodákkal.
1: But after 10 years or some time, as you look back, the nation was not really changed that drastically.
0: De 10 évvel később, vagy hogyha visszanézünk, hogy bizonyos idő után azt lehetett látni, hogy a maga a nemzet nem változott meg drasztikusan.
1: And I believe that the gospel must be delivered in love and in power.
0: És én hiszem azt, hogy az evangéliumot szeretetben és erővel kell elmondani.
1: We get into huge trouble when we try to witness for Jesus without love. It's not effective.
0: Nagyon nagy bajba keveredhetünk, hogyha szeretet nélkül próbálunk bizonyságot tenni Jézusról. Egyáltalán nem hatékony.
1: We also get into trouble when we begin to try to interact with culture without love.
0: Akkor is bajba kerülünk, hogyha a kultúrával próbálunk érintkezni szeretet nélkül.
1: And I personally believe that the miracles, the signs and wonders are very important for us to fulfill the Great Commission.
0: Én személy szerint úgy hiszem, hogy a jelek és a csodák nagyon fontosak ahhoz, hogy betöltsük a nagy küldetést.
1: But I do believe that we can become so focused on the spiritual things that we neglect our need to influence and interact in the larger culture in these other spheres.
0: De ugyanakkor azt is tudom, hogy néha annyira ráfókuszálunk a szellemiekre, hogy elfeledkezünk arról, hogy hogyan is érintkezzünk a körülöttünk levő kultúrával és a társadalommal.
1: Whether we like it or not, all of us interact with these seven gates or mountains weekly.
0: Tetszik vagy sem, mindenki érintkezik ezzel a hét heggyel vagy szinttel hetente.
1: We have elections.
0: Vannak választásaink, ugye, ahol szavazni kell.
1: We buy things at the mall, or we go to work and business.
0: Elmegyünk vásárolni, elmegyünk munkába.
1: We listen to the news.
0: Meghallgatjuk a híreket.
1: And I'm not sure how it works in Hungary these days, but there's big tensions as to how believable the media is.
0: És nem tudom, hogy működik ez itt Magyarországon, de Amerikában azért elég nagy kételyek merültek fel abban, hogy mennyire valós az, ami elhangzik a híradásokban.
1: Even beyond our sources for information, there is the whole realm of movies and music.
0: Tehát a hírforrásainkon túl ott van a filmek és a zenék nagy világa.
1: And it can be a force for good or evil.
0: És ezt lehet jóra vagy rosszra használni.
1: And I know Hollywood from America has impacted the cultures all over the world in not so good ways.
0: És tudom azt, hogy Hollywood világszerte hatással volt a kultúrákra nem jó irányban.
1: But we're also seeing some movies come out that actually are very good and helpful.
0: De mostanában láttunk több olyan filmet is, ami ténylegesen jó és segít.
1: I watched a half a movie on the plane. And then I fell asleep.
0: Megnéztem egy fél filmet a repülőn, aztán elaludtam.
1: It was called Hacksaw Ridge, and it was about someone who had a conviction that he stood up for.
0: Egy olyan emberről szólt, akinek volt egy meggyőződése, és kiállt ezért a meggyőződésért.
1: And we know how influential education is.
0: És tudjuk azt, hogy mekkora hatása van az oktatásnak.
1: Ideas are very powerful.
0: Az ötletek nagyon erősek.
1: Even children that are grow up in Christian teachings with the Word of God can be impacted by ideas at university level that can be very harmful.
0: Még azok a gyerekek is, akik keresztény családban nőttek fel, a Bibliát ismerve, tanulva, még ők is hallhatnak olyan ideákat az egyetemen, ami károsan hathat rájuk.
1: One of the problems, though, as I've seen it at least in America, is that the church has seen the evil in many of these spheres and has withdrawn from it.
0: De az egyik rossz dolog, amit én láttam Amerikában különösképpen, az az, hogy az egyház látta ezeknek a szinteknek a gonoszságát, vagy hogy mi a rossz benne, és visszahúzódott.
1: You know that Cheryl and I were both Mennonites before we got filled with the Spirit.
0: Tudjátok, hogy Cheryl is én is Mennoniták voltunk, mielőtt Szent Szellemmel beteltünk volna.
1: Cheryl wore a head covering.
0: Cheryl fejfedőt hordott.
1: And we weren't Amish, but we were in the same kind of thinking that the Amish have.
0: Nem ámisok voltunk, de hasonló gondolkodásmódunk volt, mint nekik.
1: So my history was one of being a separatist.
0: És az én történelmemben ott van az, hogy én szeparatista voltam.
1: The Anabaptist believed in separation of church and state.
0: Az anabaptisták hittek a vallás és az állam elkülönítésében.
1: I actually still believe in the need for separation of church and state.
0: Tulajdonképpen én még mindig hiszem azt, hogy szükség van arra, hogy elkülönüljön a vallás és az állam.
1: But we went so far with this that we were taught not to vote.
0: De mi annyira extrém irányba elmentünk, hogy arra tanítottak minket, hogy ne menjünk el szavazni.
1: We had to keep our children and our family separate from the rest of the evil world.
0: A gyerekeinket és a családunkat el kellett különítsük a gonosz világtól.
1: We were not to serve in the military. We weren't even allowed to serve as policemen.
0: Nem volt szabad a hadseregben szolgálnunk, sőt még rendőrnek sem mehettünk el.
1: I've changed all this now, so don't worry.
0: Persze, ez már megváltozott nálam, úgyhogy ne aggódjatok.
1: But we saw ourselves the need to be completely separate from the rest of the world.
0: De mi azt láttuk, hogy teljesen el kell különülnünk a körülöttünk levő világtól.
1: And in many ways, as Christians, we need to be separate from the world, at least the motives and the thinking of the world.
0: És sok értelemben valóban el kell különülnünk a világtól, különösképpen ami az indító okokat és a gondolkodásmódot jelenti.
1: But eventually, the way we lived and the way we believed, it became very hard to evangelize.
0: De végső soron az, ahogyan éltünk, és a meggyőződéseink megakadályoztak abban, hogy evangelizáljunk.
1: We were so separate, we had very little in common with anybody else.
0: Mert annyira elkülönültünk, hogy nagyon kevés közös pont volt bárki mással.
1: We saw evil and the people of the world as something that we should not touch and have fellowship with.
0: A világban levő gonoszságot és a világi embereket úgy tekintettük, mint akikkel nem érintkezhetünk és nem lehet közösségünk velük.
1: The church in general in America abdicated education.
0: Az egyház általánosságban véve visszalépett az oktatási rendszerből.
1: So you know Harvard and Yale.
0: És tudjátok, ott van a Harvard és a Yale Egyetem.
1: Most of the famous universities of America started as places that they trained preachers.
0: A legtöbb ilyen nagy egyetem Amerikában a kezdetek kezdetén prédikátorokat nevelt ki.
1: If you wanted to be a lawyer in America, you had to first get a year of theology.
0: Hogyha ügyvéd akartál lenni Amerikában, akkor előbb el kellett végezned egy év teológiát.
1: But over time the church became so separate, and what happened was is that I believe principalities of evil and the ideas with them began to take over universities.
0: De egy idő után az egyház annyira visszahúzódott ezektől, hogy az én meggyőződésem az, hogy a fejedelemségek, a gonosz fejedelemségek és az ő öt ideáik, gondolataik átvették az uralmat az egyetemek fölött.
1: The church also saw money as evil.
0: Az egyház a pénzt is gonosznak ítélte meg.
1: And so, while the church needed some businessmen to help pay its bills, it really felt that being in business was sort of second class in the kingdom.
0: És míg az egyháznak szüksége volt üzletemberekre, hogy kifizessék a számlákat, úgy tekintett a vállalkozásra vagy az üzleti életre, mint egy másodrangú dologra.
1: Because if you were really spiritual, you would pray or preach.
0: Mert ha tényleg szellemi voltál, akkor imádkoztál vagy prédikáltál.
1: Not make money.
0: Nem pedig pénzt kerestél.
1: We operate a 24/7 house of prayer at our church.
0: A gyülekezetünkben egy ilyen állandó imádságháza működött.
1: It's a great movement. I love it.
0: És még mindig működik, ez egy nagyszerű mozgalom.
1: But
0: nagyon
1: again,
0: szeretem.
1: This same kind of thinking permeated the culture.
0: De ugyanez a fajta gondolkodásmód járta át ezt a kultúrát.
1: They were insulted one day when I challenged them that they were becoming like a monastery.
0: És teljesen zokon vették azt, mikor egy nap így felvetettem nekik így kihívásként, hogy kezdenek olyanná válni, mint egy kolostor.
1: They were always recruiting young people to not go to university, not get a job, but come on staff full time and be full time for prayer in the house of prayer.
0: Hogy mindig keresnek fiatalokat és vonzák a fiatalokat, hogy ne menjenek egyetemre, ne legyen teljes állásuk, hanem jöjjenek és szolgáljanak az úrházában teljes idejű szolgálóként.
1: One day a young African American came to me. He was very perplexed.
0: És egy nap odajött hozzám egy afroamerikai, és nagyon zavarban volt, meg úgy gondolkodóban volt.
1: He said, Pastor, I feel that God might be asking me to become an engineer.
0: És azt mondja, hogy Pásztor, én úgy érzem, hogy Isten arra hív el engem, hogy mérnök legyek.
1: But all the other young people in the house of prayer think that I should come on full staff as a house of prayer.
0: De az összes többi fiatal az imádságházában úgy gondolja, hogy teljes állású szolgálóként kellene csatlakoznom az imádságházába.
1: And they were saying, why would you waste your time going to 4 years of university only to draw buildings when you could actually be praying?
0: És azt mondták neki, hogy miért pazarolnád az idődet arra, hogy 4 évig egyetemre jár, csak azért, hogy egy épületet megrajzolj, ahelyett, hogy ide jönnél imádkozni.
1: I encouraged the young man to go to university and become an engineer.
0: És én bátorítottam őt, hogy menjen egyetemre, és legyen mérnök.
1: And we have some that are full-time prayer as well.
0: És vannak olyanok is, akik teljes idejű imádkozók.
1: But if Christians won't teach in the universities, if we won't get involved in business, if we don't get involved in the making of movies, if we don't get involved in education or anything like that, what will happen? You remember all that, sure? You're a very smart girl here.
0: De ha mi keresztények visszavonulunk az egyetemen való oktatástól, nem veszünk részt az üzleti életben, nem csatlakozunk be a filmkészítésbe.
1: It's okay. Yeah, I think they got the idea.
0: Akkor hogyan tudunk hatással lenni a társadalomra?
1: So what I'm not saying is that we should force Christianity on the larger culture. I'm not saying that.
0: Tehát amit nem mondok, az az, hogy rá kell erőltetnünk a kereszténységet a nagy kultúrára.
1: There was a teaching.
0: Ezt nem mondom.
1: There was a teaching back in the 70s and 80s called Dominion Theology. Is that when it was?
0: A 70-es, 80-as években volt egy tanítás, ami az uralom teológia volt.
1: And the teaching basically was started in Genesis, where God created Adam and Eve and gave them dominion and challenged them.
0: És a tanítás alapja az egy Mózesnél kezdődött, hogy Isten megteremtette Ádámot és Évát, és uralmuk alá helyezett mindent.
1: I personally believe that the creation mandate has never been withdrawn by God.
0: Én úgy vélem, hogy a teremtéskor kiadott utasítást soha nem vonta vissza Isten.
1: One year I preached on being fruitful and multiplying.
0: Egy évben arról tanítottam, hogy szaporodjunk és sokszorozódjunk, tehát legyünk gyümölcsözők.
1: We now have very large families in the church.
0: Mostanra nagyon nagy családok vannak a gyülekezetben.
1: I think the following year, after about 18 months, we dedicated 50 some babies.
0: Azt hiszem, az utána következő évben volt az, hogy valami 50 valahány babát mutattunk be az Úrnak.
1: I don't care how large your family is, but children are a blessing from the Lord.
0: Engem nem érdekel, hogy mekkora a család, de a gyerek igenis áldás az Úrtól.
1: And the culture that tells us not to have children, tells us you need to have enough money to have children, all this stuff, it's just wrong.
0: És az a kultúra, ami azt mondja nekünk, hogy ne vállalj gyereket, vagy előbb legyen elég pénzed ahhoz, hogy gyereket vállalj, az tévedés.
1: We do have to examine what the word dominion means.
0: Meg kell vizsgálnunk, hogy mit jelent az a szó, hogy uralom.
1: Because I think there's dangers in Christians getting the idea that we're going to take over.
0: Mert veszélyes az a gondolat a keresztények között, hogy mi majd átvesszük az uralmat.
1: The one teacher that was teaching this during that time said that if they're elected to power, they would give homosexuals 6 months to repent and then he'd execute all of them.
0: A tanító, aki előállt ezzel a teológiai tanítással, azt mondta, hogy ha ő uralomra jutna, tehát hogy megválasztanák őt, akkor a homoszexuálisoknak 6 hónapot adna, hogy megtérjenek, utána, aki nem tért meg, és nem változott meg, azt kivégeztetnék.
1: That's horrible. That is not what I'm talking about.
0: Tehát én nem erről beszélek.
1: I think that everything we do must be done with love.
0: Én úgy vélem, hogy minden, amit teszünk, a szeretetben kell történjen.
1: But I believe that it's also a lie to say that God's going to judge the earth. Don't invest anything in the earth. And of course, it's going to all go to the devil. We expect that, and soon Jesus comes, and then it's all over.
0: De az is tévedés lenne, ha azt mondanánk, hogy a világ el fog pusztulni, és nem szabad belefektetni semmit a világba, mert úgyis Jézus visszajön, és vége lesz az egésznek.
1: And while I do believe that you can govern Hungary through your prayers and your worship,
0: és míg én hiszem azt, hogy kormányozni tudjátok Magyarországot az imáitok és a dicsőítésetek által,
1: I also believe that Christians can be involved in government and in business and in any of these spheres.
0: Én hiszem azt is, hogy a keresztények igenis részt vehetnek a kormányzásban, az üzleti életben, bármelyik szinten, amiről beszéltünk.
1: And I think the devil is happy to see the church be so separate from the culture it lives in that it just he can do whatever he wants.
0: És szerintem az ördög nagyon örül annak, hogy az egyház így teljesen elszeparálta magát a világtól, mert így azt tehet, amit akar.
1: You've heard the story of William Wilberforce?
0: Hallottátok már William Wilberforce történetét?
1: He's the man from the UK that brought legislation to end slave trade.
0: Ő egy angol úriember volt, aki megszavaztatta azt a törvényt, hogy véget vessenek a rabszolgaságnak.
1: There's a good movie about him named Amazing Grace.
0: Van egy nagyon jó film, ami róla szól, nem tudom mi a magyar címe, az angol címe Amazing Grace.
1: It would be well worth seeing if you've not seen it.
0: Érdemes megnézni, hogyha nem láttátok.
1: But he was wrestling with this whole thing is should I run for parliament or should I be a man of God and pray and preach?
0: De hogy ő nagyon küzdött ezzel, hogy akkor most induljak parlamenti képviseletbe, vagy pedig legyek Isten embere és prédikáljak.
1: And in the movie at one point a lady friend of his said, William, why must you choose between praying and working?
0: És a filmben van egy olyan rész, ahol egy hölgy ismerőse megkérdezi tőle, hogy William, miért kellene választanod az ima és a munka között?
1: And he was trying to decide between the ministry, which means being professional clergy, and a life in politics.
0: Mert ő a között próbált választani, hogy a teljes idejű szolgálat, ami azt jelentette, hogy akkor prédikátor lesz, vagy pedig úgymond világi munka, és akkor parlamenti képviselő lenne.
1: So he realized he can do both.
0: És rájött, hogy igazából mind a kettőt tehetné.
1: So you might see yourself as a businessman.
0: Hát lehet, hogy te üzletemberként gondolsz magadra.
1: I also think you're in full-time ministry.
0: De szerintem teljes idejű szolgáló is vagy.
1: And people that are full-time clergy can also be involved in the other areas of society.
0: És azok az emberek, akik teljes idejű szolgálók, azok igenis részt tudnak venni a társadalom különböző szintjein való munkában.
1: I think Wilberforce introduced legislation 80 or 90 times, something like that, before it was actually passed.
0: Ha jól emlékszem, Wilberforce 80 vagy 90 alkalommal vitte azt tette azt arra ezt a törvényjavaslatot, mire végül elfogadták.
1: But what he gave his life to was a very worthwhile cause, and he remained a very strong Christian, a praying man all the while.
0: De amire ő feltette az életét, az egy, most azt mondom, hogy egy érdemes ügy volt, mindeközben ő megmaradt hívő, imádkozó embernek.
1: Then you have the Apostle Paul, whose theology we read all over the world.
0: Aztán ott van Pál apostol, akinek a teológiájáról az egész világon olvashatunk.
1: And he ran a business the whole time he planted churches.
0: És miközben gyülekezeteket plantált, ő ez idő alatt folyamatosan a vállalkozásával is foglalkozott.
1: He employed people.
0: Embereknek adott munkát.
1: At some points it's believed that he's taken like 30 some people with him as part of his team.
0: Vannak olyan vélemények, amik azt mondják, hogy volt olyan idő, amikor 30 ember volt a csapatában.
1: And they made money while they planted churches.
0: És pénzt csináltak, pénzt kerestek, miközben gyülekezeteket is
1: plantáltak. So I'm going to close.
0: Úgyhogy én itt most abba fogom hagyni.
1: I wanted to just get at several things in the first session.
0: De így az első tanításban jó néhány dolgot szerettem volna átadni.
1: Number one, God cares about the earth.
0: Az első az, hogy Isten törődik a földdel.
1: I know all the verses about hell and destruction and judgment. I understand all that. That's there.
0: És ismerem az összes Biblia verset a pokolról, a pusztításról, és igen, tudom, hogy ott vannak.
1: But his ultimate purpose is to redeem creation.
0: De Istennek a végső célja az, hogy helyreállítsa a teremtett világot.
1: I wanted you to see the various ways that we interact with the culture around us.
0: Szerettem volna, ha meglátnátok a különböző módot, ahogy a körülöttünk levő kultúrával érintkezünk.
1: And some of you might have callings to some of those spheres, and I want to affirm that. I think that can be from God.
0: És lehet, hogy vannak köztetek olyanok, akik a különböző szintekre kaptak elhívást Istentől, és én ezt szeretném megerősíteni, hogy igenis Istentől van.
1: But if as Christians we give up those realms, then we shouldn't complain about the fact that the devil and evil take over.
0: De hogyha keresztényként mi feladjuk ezeket a szinteket és visszavonulunk, utána nincs jogunk panaszkodni, hogy az ördög átvette az uralmat fölötte.
1: We have a lot of Christians in America that homeschool and some send their children to Christian schools.
0: Nagyon sok keresztény van Amerikában, akik otthon tanítják a gyermekeiket magántanulóként, vagy keresztény iskolába küldik a gyerekeket.
1: Just last week my son ran for a school board director.
0: A múlt héten a fiamat megválasztották ilyen iskolai tanács igazgatónak.
1: Yeah, in America our public schools are governed by elected officials, so my son will be one of seven that will govern a school district of about 40,000.
0: Tehát Amerikában az állami iskolákat megválasztott tisztviselők vezetik, vagy irányítják, és a fiam az egyik kerületnek a hét közül az egyike lesz.
1: He and Kate are still debating whether they will send their son to the public schools or to the Christian school. I'm not sure what they'll do.
0: A fiam és a felesége még mindig beszélgetnek arról, hogy állami iskolába vagy keresztény iskolába küldjék majd a fiúkat, még döntetlen.
1: But he feels like he wants to be salt and light in the public school system.
0: De ő úgy érzi, hogy ő szeretne só és világosság lenni az állami iskolákban.
1: And that group will determine curriculum.
0: És ez a tanács csoport határozza meg a tanrendet.
1: So our church now has four of the seven voting members of the board.
0: Úgyhogy most jelenleg a hét tisztviselőből négy a gyülekezetünkből való.
1: So my advice to him was go and love and serve and listen. Don't go in there to try to take over, but serve and love them.
0: És az én tanácsom a fiam számára az volt, hogy menj, szolgálj, szeress, ne próbáld átvenni az uralmat, csak szolgálj szeretettel.
1: We have people in four different school districts. This is just one.
0: Tehát, hogy négy különböző iskola kerületben vannak ezek az emberek a gyülekezetből.
1: That's just an example, and we'll talk about other examples. I have some other stories I can tell of Christians that are making an impact in culture.
0: Ez csak az egyik példája volt annak, hogy hogyan vehetünk részt a különböző szinteken. Még sok történetem van arról, hogy az emberek hogyan hathatnak a körülöttük levő kultúrára.
1: So I think these are things that we have to do, but also do carefully.
0: És én hiszem azt, hogy ezek olyan dolgok, amiket meg kell tennünk, de oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan tesszük.
1: So some of, actually all of you are involved in these seven in one way or the other, and I want to affirm your involvement, and we'll talk more about it in coming sessions.
0: Hát, és tudom azt, hogy mindannyian valamilyen szinten részesei vagytok valamelyik szintnek, amiről beszéltünk, és én szeretném megerősíteni, hogy ez jó dolog, és majd még beszélünk.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: A mai prédikációnak a címe, hogy elküldtem már a hírlevélbe is, gyere ki a barlangból. A történetet fölolvastuk, illetve egyik ilyen barlangos, barlangból kijövős történetet fölolvastuk az Egy Királyok 19-be. Délelőtt baptista gyülekezetben voltunk, a gyülekezetből többen is, Attiláék és Beáék is voltak. Ma lett elbúcsúztatva a Révész Lajos, a baptista gyülekezet lelkipásztori szolgálatából, úgyhogy holnap utántól már nem, illetve mától már nem ő a lelkipásztor. Még nincs meg, hogy ki lesz. Úgyhogy Isten gondviselését, vezetését és akaratának a megvalósulását kérjük a baptista gyülekezetre is, hogy rendeljen ki nekik egy szíve szerint való pásztort, aki így az egybeszerkesztésbe, együttmunkálkodásba is aktívan részt tud venni, vállalni. Csak ott láttam a gyülekezet, több gyülekezet vezetőivel találkoztunk, testvérekkel is találkoztunk. Ez a Egy Királyok 19 akkor is így forgott bennem. Ugye fölolvastuk az első 15 versét, előtte fantasztikus dolgokat élt át Illés, és meghallotta Jézabelnek a gyűlölettel teli bosszúálló fenyegetés szavait, és ezek valahogy egy olyan rettenetet hoztak belé, ami, hát emlékeztek, hogy azért nem félt kiállni a kábelé, pedig hát vérdé volt kitűzve a fejére, halálra keresték már évek óta, de kiállt. Nem félt kiállni a nép elé, a nép közül nagyon sokan szitták Illést. És Illést hibáztatták, mert tudták, hogy 3,5 éve, hogy nem volt eső, Illés az oka. Mert hogy Illés profétálta, hogy nem fog esni eső. Ezért nagyon sokan Illést hibáztatták. És kiállt a tömeg elé. A tömeg az nem olyan, mint egy face-to-face, négy szem közt való ember, hogy érvekkel lehessen beszélni, hanem érzelmileg be tudják hergelni. És akkor ott volt még a 400 Asera, meg 450 Baál proféta, vagy fordítva, szóval 850 hamis proféta, akiknek a élete múlott azon a találkozón, és tudta Illés is, hogy az ő élete is azon múlik, de mégse félt. Egy fikarszi félelem se volt benne, hanem bátran kiáltod a Kármel hegyén, és vállalta a megmérettetést, idézőjelben, mert tudta, hogy ha most arról van szó, hogy az istenek mérkőznek, akkor nincs párja Izrael istenének, mert csak egyedül ő a teremtő Isten. Az összes többi az bálvány Isten, teremtmény. Legfőjebb gonosz angyal vagy fejedelemség, de nem teremtő Isten. És így is volt, tüzet csak a teremtő Isten adott a mennyből az áldozatra, és utána 850 prófétát, hamis prófétát a saját kezével végzett ki az Izrael fiai előtt, és egy fikarszi félelem se volt benne, de amikor Jezabel üzente ezt, hogy őt is meg fogja ölni, egy olyan félelem jött rá, hogy elmenekült. És a 19. fejezet, hát erről szól, elment Beersebába, aztán elment a pusztába, egy fenyőfa alatt ledőlt, és akkor az úr angyala küldött, vagy vitt neki ennivalót, innivalót, annyira kelt csak föl, hogy éppen evett, ivott, aztán megint visszafeküdt és visszaaludt. Ha megnézed, ez a csüggedésnek, a depressziónak tipikus jelei, tehát amikor igazából minden aktivitás kiment belőle. hogy bármit is kezdeményezzen, bármi jót is csináljon, csak eszik, iszik és alszik. Körülbelül ennyi. Aztán Isten angyala ugye újból fölkeltette megint étel, ital, és akkor elküldte Isten, hogy menjen a hegyéig, Hórebig. Elment Hóreb hegyére, és ott bement egy barlangba. És ott megint mit csinált? Bement a barlangba, és lefeküdt aludni. És a 9-es vers, azt olvasom, hogy bement ott egy barlangba, és ott aludt. És lett az Úr beszéde ő hozzá, és azt mondta neki, mit csinálsz itt, Illés? Tehát figyeld meg, elmenekült, Isten megkérdezte, hogy mit csinálsz itt, Illés? Amit a Józsi is mondott, hogy nevén szólította. Hogy biztos legyen benne, hogy Illés, én ismerlek téged. Te hozzád szól a kérdésem, és nem úgy kérdezte, hogy most mit csinálsz ott, hanem mit csinálsz itt. Vagyis Isten akarta, hogy tudja, hogy itt van vele. Ő is ott van. És akkor Illés persze elmondta, hogy Izrael fiai elhagyták a szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat, fegyverrel ölték meg, egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Hát ez a tipikus ilyen áldozat mentalitás, ilyen mártír mentalitás, hogy igazából én vagyok a céltábla, senki más, és senki nem él át olyan fájdalmakat, érzéseket, ezt senki nem érti meg. A pásztor se, maga Jézus se ment át ilyen covidos egyéves dolgon, nem is volt rá ideje, hogy átmenjen, hát összesen 3 évet szolgált, stb. Stb. De Isten tudatni akarta Illése, hogy nem vagy egyedül. Akármilyen menekülhetnék érzésed is volt, vagy van, vagy lenne, akkor is Isten szeretné azt tudatni veled, hogy biztos legyél abban, hogy nem vagy egyedül, nem vagy magadra hagyva. Nem hagyott Isten se magadra, pontosan tud mindenről, ismer téged. És Isten ugye azt is elmondta, hogy nem vagy egyedül abban se, hogy hűséges vagy hozzám. Mint ahogy Péter apostol azt mondja, hogy a világban a többi testvéreinken is ugyanazok a próbák, ugyanazok a kísértések mennek végbe, mert az ördög el akarja azt hitetni mindegyikünkkel. Ez egy tipikus módszere az ördögnek, hogy az önsajnálatot fölkeltse, majd a keserűséget elhintse bármelyikünkbe, hogy olyan különleges próbák és olyan különleges kísértések célkeresztjébe vagyunk, és időszakába vagyunk, amit senki más. És azért, mert olyan fantasztikus vagyok, hogy az ördög annyira kipicézett. Erre Péter apostol azt mondta, hogy az a helyzet, hogy emlékezzünk meg arról, hogy a világban a többi testvéreinken is ugyanazok a kísértések mennek végbe. Teljesen mindegy, hogy férfi, nő, fiatal, idős, egyedülálló, házas, akkor is, hogyha pásztor, akkor is, ha nem, akkor is, hogyha van munkája, akkor is, ha nincs. Illés engedte és hagyta, hogy az érzései leuralják. És hogy az érzelmei értelmezzék azt a helyzetet, ami benne van, amiben benne van. Abban a pillanatban, amikor levette a tekintetét az örökkévalóról, a mindenható, a csodatevő, a szabadító Istenről, és figyelt az ellenségre, figyelt Jezabel szavára, egyszerűen a félelem nem csak bement a gondolataiba és az érzéseibe, hanem szinte fizikailag is úgy megbénította, hogy teljesen tehetetlen volt, csak enni, inni kelt föl, és egyébként aludt. Lesújtva érezte magát. Ezt most nem azért ecsetelem, hogy Illést hibáztassam. És nem azért ecsetelem ezt, hogy most mi vagyunk a 2000 éve már kereszténységben élő, fölvilágosult és Szent Szellem erejével betöltekezett hűosz gyermekek, akiket semmi ilyesmi nem érhet, hanem azért ecsetelem, hogy néha vannak hasonló érzések, amik bennünket is kerülgetnek. Teljesen mindegy, hogy hány éve vagy keresztény, Lehet, hogy csak fél éve, lehet, hogy 20-30 éve, de Isten ebben a nehéz helyzetben azt kérdezte, hogy mit csinálsz itt, Illés, mert akarta tudni, hogy én melletted állok, veled vagyok, itt is itt vagyok, amikor az érzéseidet hagytad, amikor a tekinteted, a figyelmedet levetted rólam, amikor hagytad, hogy a gondolataid olyan módon eluralják az érzéseidet, hogy egy rettentés, egy iszonyat, egy félelem, egy menekülés vágy jöjjön, és vegyen rajtad uralmat. A 19-es, a 11-es vers az így szól. Azt mondta neki az Úr, most gyere ki, állj meg ezen a hegyen az Úr előtt. Tehát gyere ki ebből a barlangból, és állj meg Istennek a jelenlétébe. Hát ha az Úr ott bent volt a barlangba, miért kellett neki ott kihívnia? Figyeld meg, amikor kihívta, azt mondja, hogy... És amikor kiment, ugyanazt megkérdezte. Mit csinálsz itt, Illés? Mint hogyha nem történt volna meg az előző beszélgetés. És akkor Illés ugyanazt elmondta. Azért, mert Isten azt akarja, hogy abból a helyzetből, amiben belekényszerített Jezabel, abból a helyzetből, amiben belekényszerített a körülmények, belekényszerített a Covid, belekényszerített a különböző izolált, elszigetelt és elkülönített érzéseket, vagy pedig helyzetet elősegítő rendeletek, meg körülmények, meg járvány, meg minden. Azt akarja Isten, hogy azokból lépjünk hittel ki, és ki kellett jönnie Illésnek is a barlangból, és Isten ott kint a barlang szája előtt jelent meg neki egy olyan módon, ahogy előtte nem, egy megtapasztalható módon, ahol bent, ahogyan bent nem. Bent is azt mondta, hogy itt vagyok veled. De mégis kihívta őt a barlangból, és azt mondta, hogy gyere ki, állj ide a barlang elé, a barlangból kijöve meg akarom mutatni az én jelenlétemet, a megtapasztalható jelenlétemet. Bent is tudatni akarta, hogyha kínlódok, gyötrődök, félelemmel, szorongással, aggódással vagyok tele, akkor is azt akarja tudatni Isten velem, hogy velem van. De mégis van egy kihívás abból a helyzetből, hogy gyere ki! Gyere ki abból a helyzetből, mert abban a helyzetben valamit nem tudok megadni neked. Egyrészt egy megtapasztalható jelenlétet ott nem tudok átélni. A megtapasztalható jelenlétet akkor tudom átélni, ha kilépek abból a barlangos helyzetből, kijövök abból, és figyeld meg, ezután adott Illésnek útmutatást. A 9-es, 11-es vers kivenve megállt a barlang ajtajába, és szózat lett hozzá, hogy mit csinálsz itt, Illés? És a 15-ös vers, menj el, és térj vissza a te utadon a pusztán át Damaszkuszba, és mikor odajutsz, Kent királyá Hazaelt Szíriában. Ki kellett, hogy hívja Illést az ő börtönéből, ami a saját érzései, a saját gondolatai, a pszichéje vitte be ebbe a börtönbe. A pszichéje szorította be, és bénította meg, mert nem tudott egy csomó dolgot megcsinálni. Ki kellett lépnie Illésnek a barlangból, és kijöve a barlang szájából, Isten újból elkezdte. A nulláról kezdte, ugyanazokkal a szavakkal kezdte el, mint ahogy a kapcsolatot elkezdte fölépíteni a barlangba. De már tovább tudott menni, az ő jelenlétét, megtapasztalható jelenlétét adta, és éreztette, tapasztaltatta meg Illéssel, illetve szólt a jövőről, hogy mit csináljon. És ha megnézed, az ország jövőjére nézve adott neki vezetést. Sőt, a szomszédos országok, tehát a nemzetközi politikai szintérre adott látást és küldetést Illésnek. de ehhez ki kellett jönni a barlangból. Meggyőződésem, hogy Isten népének vannak most is erre az országra, erre a népre, erre a nemzetre vonatkozó utasításai, útmutatásai, ami nem csak erre a népre, hanem a környező országokra, nemzetközi, akár politikai, gazdasági, egyházpolitikai, kapcsolati szinten is üzenete van Istennek az ő népe számára, de ehhez ki kell, hogy jöjjünk a barlangból, oda kell, hogy álljunk Isten jelenlétébe, és kell igényelnünk az ő megtapasztalható jelenlétét, kell kívánunk, igényelnünk azt, hogy Uram, érints meg, Uram, járd át, törd át az én érzelmeimnek, az érzéseimnek, a gondolataimnak, a félelmeimnek, a szorongásaimnak, a negatív előképeimnek, jövőképeimnek a burkát, a te szeretetednek, a jóságodnak az erejével. Az olyan Isten szeretete, jósága, mint a faltörőkos. Áttöri ezeket, és teljesen meg tudja lágyítani az embernek a lelkét, embernek a szívét, embernek a szellemét, és meg tudjuk hallani Istennek az üzenetét, amivel előbbre akar vinni, amivel tovább akar vinni, mert Isten nem azért adta, vagy inkább így mondom, nem azért engedte meg a Covidot az elmúlt több mint egy évben itt Magyarországon is, és nemzetközi szinten is, hogy egy kicsit vissza legyen szorítva Isten népe, be legyen fogva a szánk, a szájkosár rátéve, úgyhogy még meg se ismerjenek a fagyizóba, hanem ennek oka van, és célja van. Akarjuk-e fölismerni azt, hogy mi Istennek ezzel a célja? Meggyőződésem, hogy azért, hogy előbbre vigye az aratást. Meggyőződésem, hogy azért engedte meg, hogy még több embernek a szíve nyíljon meg, mert nagyon sokan megtörtek. Nagyon sok szív, lélek, nagyon sok élet gyötrődéseken ment át, vagy éppen van most benne. Mert nagyon sokaknak nem lett még vége. Lehet, hogy átmentek egy betegségen, átmentek egy fertőzésen, de lehet, hogy ott vannak a post-covidos dolgok, amik még most is gyötrik a fizikai testüket. Vagy lehet, hogy a pszichésen még nem jöttek ki. Mert a félelem, a szorongás, a magány, az elcsüggedés, ezek még mindig lehet, hogy gyötrik őket. Vagy lehet, hogy elveszítettek olyan szeretjüket, hozzájuk közeli tartozót, akinek a hiánya ott van, hiányként, fájdalomként, gyászként, nem tudom. Lehet, hogy anyagilag munkahelyet veszítettek el sokan. De Isten azt akarja, hogy akkor is gyere ki abból a barlangból, hogy tudjon Isten megérinteni, és tudjon a szívedhez szólni, és tudjon a holnapodról, és nem csak a személyes illés holnapról szólt, hanem illésnek a holnapja arról is szólt, hogy annak az országnak, annak a népnek, nemzetnek, Izraelnek és a környező népeknek mi lesz a sorsa. Én hiszem azt, hogy Isten népe, a magyar eklézsia is, só és világosság, van egy küldetésünk, és van egy felelősségünk, azzal kapcsolatban is, hogy átjutottunk a Covidon, és itt vagy. Az, hogy most ott vagy a monitor előtt, és élsz, az, hogy itt vagy, itt ülsz, és élsz, ez egyrészt hálát fakaszt föl belőlünk, másrészt pedig egy felelősséget. Hogyha Isten átvezetett, és megőrzött, és megtartott, nem azért vagyunk csak itt, hogy dicsérjük az Urat, és magasztaljuk, és hálát adjunk, és ez jó, és ezt csináljuk. Hanem azért is, hogy ezzel van egy üzenet, amit adja Isten, hogy megértsünk, befogadjunk, hogy tudjunk oda menni azokhoz, akik még nem tudott áttörni az ő pszichéjüknek a burkán Isten szeretete és jósága. Mert valami személyes, emberi, baráti, munkatársai, vagy valami közeli ismerősen keresztül kell, hogy ez megérintse őket. És az lehet, hogy te vagy. Lehet, hogy én vagyok. És én ezért kezdtem el ezen gondolkodni, hogy most jön a június. Nem kell föltened a kezed, hogy most beoltakoztál, vagy nem oltakoztál. Legtöbben azért beoltakoztunk, sokan. Bátorítalak, ha még nem tetted meg, akkor még tudsz jelentkezni és regisztrálni. Az 1 Sámuel 22-23 és 24-es fejezetek arról szól, hogy Dávid ugye elfutott és Adullám barlangjába menekült Saul elől. Saul az egész besúgó rendszerével, és hát ha megnézed az éveket, ahogy teltek, egyre kiterjedtebb, egyre szélesebb és népesebb besúgó rendszert használt az egész országban, de nemzetközi szinten is. Az egész hadsereg arra volt ráállítva, és a besúgó rendszer, hogy Dávidot és az embereit kikémleljék, elárulják, becserkészék, és megsemmisítsék. Adullám barlangjába oda ment Dávid, és elkezdtek köré gyülekezni azok az emberek, ha megnézed, hát nem a kornak, vagy a kor társadalmának a krémje volt. Azok voltak, akik eladósodtak, azok voltak, akik csencseléssel, vagy ezzel a mozzal foglalkoztak, elítélték őket, menekültek, a törvény elől menekültek, adósság elől menekültek. Mindegyiknek a füle mögött volt valami. A törvény szerint legtöbbjüket, hát törvényszék elé lehetett volna állítani. Ezt olvassuk. De nagyon érdekes, hogy Isten hogy csinálta ezeket, és hogy szerkesztette össze Dávidnak a leghűségesebb emberei, ekkor gyűltek Dávid köré. Ez volt egy olyan időszak, amikor Dávidnak a hőseit, ha elolvasod jóval később, amikor felsorolja a kapitányait, azok mind ebben az időszakban mentek Dávid köré. A leghűségesebb emberei, akik a legnehezebb helyzetben is mellette álltak, azok mind ebben az időszakban, amikor barlangba bujdosott Dávid, ekkor mentek köré. Egy megkeseredett társaság volt. Valami miatt belekeseredtek az egész politikai, társadalmi, gazdasági rendszerbe, Saul királyságába, és kezdtek gyülekezni Dávid köré. De ebbe a részekbe azt olvassuk, hogy ott történt egy változás. Mert Isten népe a gyülekezet se tudja betölteni az ő elhívását, ha mindig a barlangba marad. Illés se tudta volna betölteni az isteni elhívását és küldetését, ha benn marad a barlangba. Isten kihívta a barlangból. Dávidot is próbálta Isten nyöztetni és bátorítani, de nem ment. Jó darabig nem ment. Nagyon hosszú ideig ott volt. Hát ugye összejövünk mi is, akik összejövünk fizikailag, tehát hogy érints meg, Uram, ha ott vagy a monitor előtt, ott kéred, hogy gyógyíts meg, Uram, szabadíts meg, áldj meg, Uram, és ez jó, mert Isten ilyen. Megteszi? Megteszi, mert aki kér, az kap. Sőt, aki kér, az mind kap. Ugyanakkor azt mondja, hogy igen, én megadom, de szeretnélek valamire használni. Szeretném, hogyha rajtad keresztül embereket tudjak elérni. Akihez nem megy oda senki, csak rád számíthatok. Mert van olyan munkatársad, van olyan ismerősöd, rokonod, akinek senki más fele nincs bizalma. Mert nem tud oda menni hozzá egy pásztor. Nem tud oda menni egy lelkész. Mert lepattintja a kapásból. De téged ismer, és te a te szavaidat beengedi a szívébe. De ahhoz ki kell lépni, és bátran meg kell tenni a hitlépéseket. Ha a gyülekezet bennmarad a barlangjába, akkor nem tudjuk a só és világosság küldetést betölteni. Isten Dávidhoz is egy prófétát kellett, hogy küldjön. Gádot elküldte, 1 Sámuel 22 az 5-ös versbe. Ugye Gád próféta pedig azt mondta Dávidnak, ne maradj itt a rejtek helyeden, ne maradj itt a barlangodban, a váradban, hanem eredj és menj el Júda földjére. Elment azért Dávid, a Héret erdejébe ment. Azt nem olvassuk, hogy Gád prófétának az üzenete és az elindulás között mennyi idő telt el, de hát már régóta ott voltak, régóta ott tanyáztak Adullám barlangjába az emberei. Közben lett ugye neki is már 2 felesége volt, közben születtek gyerekei, a barátainak is születtek gyerekei, tehát ott rendesen berendezkedtek. És Isten azt mondta, hogy Gád prófétán keresztül, kérlek, hagyd el ezt a helyet. És azt olvassuk, egy biblia vers, elment azért Dávid, a Héret erdejébe ment el. Nem mondta azt, hogy most várj egy kicsit, várjál most, hagyd temessem el az apámat, vagy hát mint amivel mentek oda a tanítványok Jézushoz, hogy követlek, csak ezt hadd csináljam még előtte, azt hadd csináljam. Jött Gád próféta, és azt mondta Dávidnak, kérlek, menj el erről a helyről, gyere ki a váradból, gyere ki az erősségedből, gyere ki a menedékhelyedből, a barlangodból, és elment Dávid. Ennyi. És sokszor úgy van, hogy a juhok azok meghallják a pásztornak a hangját. Ma délelőtt ugye elvileg a meghívón az volt, hogy egy-egy percet beszélhetünk. Talán 2 ember tartotta be a 1 percet. És hát én bennem is úgy volt, az Abcsel 20.32-t beszéltük Katival, hogy azt fogom elmondani. Aztán ma reggel kérdezte a Kati is, mi van, hogyha előttem lelövik? Majdnem, mert 36-31-et azt elmondták előttem közvetlen. És akkor gondolkodtam, és akkor a 23-as Zsoltár volt bennem, hogy akkor azt fogom mondani. Mert az a gyülekezetnek is, meg a Lajoséknak is. De most is az van bennem, hogy a jók azok fölismerik, hogy a pásztor szól. Tehát Dávid, ő pásztorolt juhokat. De ugyanakkor juh is volt. Mert ő írta a 23-as Zsoltárt. Tehát ő nagyon jól tudta, hogy mit jelent az, hogy az nekem is van pásztorom, és az meg a mindenható Isten. És amikor szólt Gád neki, akkor ezt ő úgy vette, hogy az én pásztorom szól. És a juhok meghallják, fölismerik, amikor a pásztor szól, és követik. Én hiszem azt, hogy Istennek sokkal nagyobb hite van benned, mint sokszor nekünk, embereknek. Még akik ismernek jobban, legjobban, még azok annál is sokkal nagyobb hite van. Nagyobb hite van bennem, benned, gyülekezetünkbe, de az országunk jövőjébe is. Gyakoroljuk mi is ezt a hitet, és imádkozunk ezért az országunk vezetőiért, gazdaság, egészségügy, oktatás, stb. De Istennek, ha van valakinek hite ezzel kapcsolatban, az biztos, hogy Isten. A 22. Zsoltárt emlékeztek, az ugye Jézus Krisztusról, ott a megfeszítettről szól, és ott elmondja, a kínok vannak ott ecsetelve, amiket ő átél szellemben, lélekben, fizikailag, de ott közben azt is mondja, hogy a népek, a nemzetek mind velem együtt fognak téged dicsérni. Tehát már benne van a hit, hogy népek és nemzetek fognak megváltatni, és megszabadulni, és üdvösségre jutni az ő kereszt áldozata által. Én hiszem azt, hogy Istennek van egy hite, ahogy volt hite Illésbe, hogy ő kijön, és utána elmegy, és betölti az ő küldetését, és a küldetésén keresztül egy egész nép, egy egész nemzet, sőt, országok sorsa fog megváltozni. Én úgy hiszem, hogy Istennek van üzenete, most a magyar eklézsia fele, hogy gyere ki a barlangból, szól üzenetet, bátorít, és hiszem, hogy ő neki van arra hite, hogy te ezt megcsinálod, megcsináljuk, és változni fog ennek a népnek, ennek a nemzetnek a sorsa, sőt, a környezetbelieké is. A személyes döntés az mindegyikünknek a személyes felelőssége. Ez nem testületi felelősség, és nem tudom áthárítani a felelősséget a másikra. Nem tudom áthárítani, hogy de azért, mert stb. Stb. Ezt mindegyikünknek saját magunknak kell eldönteni és meglépnie. Gád próféta se azt mondta, hogy az Úr most elvisz téged innen, hanem azt mondta, hogy menj el. Nem azt mondta az Úr, hogy Illés, most kiviszlek téged a barlangból, hanem azt mondta, hogy gyere ki, gyere ki. Tehát ő azt mondta, hogy itt vagyok veled, gyere ki, ez számomra azt jelenti, én kimegyek, de gyere velem. Isten ott van a nehézségeinkbe, de azt mondja, hogy most lépjünk ki a barlangból, és azt mondja, én ott vagyok veled. Ehhez sokszor hitlépés kell. Olyat kell meglépned, amit előtte nem tudsz ki okoskodni, hogy mi lesz a következménye. Ez nem egy életbiztosítás lépés. Amikor kifogásokat keresünk, hogy miért várunk még mindig erre, miért várunk még mindig arra, akkor Isten sokszor küld egy Gádot, küld egy embert, küld egy prófétai szót. Gádról nem sokat olvasunk egyébként, nem túl sokat prófétát, nem a nagy próféták sorába tartozik, de mégis Gádnak a szavára egyből engedett Dávid. Egyetlen egy fél mondatot se olvasok, hogy most elkezdett volna vitatkozni, nem. Szólt Gád, és Dávid lépett. A felelősséget azt nekünk kell fölvállalni. És én úgy hiszem, hogy most én vagyok Gád. Én vagyok Gád számodra, én vagyok Gád közösségek, gyülekezetek számára is. Bizony ki kell lépni, és föl kell vállalni azt, hogy küldetésed van. Feladatod van. Nem csak azért mentett meg Isten, hogy megszirógasson, megszeretgessen, meggyógyítson, megbocsásson, békességet adjon, üdvösséget adjon, és happy, és elszárnyaljunk a mennybe, hanem azért, mert embereknek a sokasága vár még üdvösségre ebbe az országba is. Mert nem kell olyan messzire elmenni, hogy a elhívásodat be tud tölteni. Imádkozunk ugye azért rendszeresen, hogy ez a nép, ez a nemzet jó nemzet legyen. Gondolkodtál már azon, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy ország, egy nép a jó nemzetek oldalára kerüljön, és ne a kecske nemzetek oldalára. Ugye ott vannak, beteg voltam, meglátogattatok, nem volt ruhám, ruhát adtatok, éhes voltam, ennem adtatok. Ott vannak ilyen ismérvek, de vajon mi az, ami az ítéletnek a mérleg nyelvét úgy át tudja billenteni egy-egy ország, egy-egy nép, egy-egy nemzet életébe? Vajon a sok ima? A közös böjtök, imádás, dicsőítés, vagy egy szélesebb körű együttműködés, egyetértés a nép nemzet eklézsiájába, gyülekezetek között? Vagy egy nagymértékű kijelentés, világosság, prófétai szint, emelkedés, vagy mi? Vagy az eléggé igazságos politikai kormányzás? úgy gondolom, hogy mindegyik valamilyen módon, igen, beletartozik, és fontos rész, de Isten mindig egyéneket és a maradékot nézi. Ha körbenézel, és látod azokat, akiket látsz. Nem látlak téged, aki ott vagy a monitor előtt, de számít rád az Úr. És én is számítok rád. Mert te is a maradékba vagy. Azok, akik itt vannak, ők is, és te is. Mert az, hogy ide szánod most az idődet, az azt jelenti, hogy egy elkötelezettség van benned. Áldozatot hozol te is. Ezért te is azok közé tartozol, akiken múlik, hogy ez a nép, ez a nemzet a juh nemzetek közé kerüljön. És nekem ez a vágyam, és nagyon sokszor újból, meg újból előjön a szívembe, hogy adjon Isten ahhoz kegyelmet, hogy megtegyem én is, és megtegye a gyülekezetünk is azt, ami szükséges ahhoz, hogy elvégezzük, hogy ez a nép a juhok közé kerüljön. Azok is, akik nem térnek meg. Sok minden kijelentés, sok minden igazságot, sok minden bölcsességet, tanítást, apostoli látásokat, proféciákat kaptunk, és kapott ez a gyülekezet. Lukás 12:48-at ismeritek, aki sokat kapott, attól sokat várnak el. Akit sokkal bíztak meg, attól többet kérnek számon. Ahogy Gád próféta mondta, hogy menjetek, kérlek, hagyjátok ott ezt a barlangot. És úgy hiszem, hogy Isten most sok kereszténynek ezt mondja, hogy ki kell jönni a barlangból, oda kell állni hittel a barlang elé. Most képzeld el, hány méter volt a különbség. Istennek a jelenléte ugyanúgy meg tudta volna érinteni Illést ott bent is. Ez kicsit olyan, mint hogy most vesétek a hálót a csónaknak a másik oldalára. Néhány métert kellett Illésnek meglépni, de ez egy hitbeli lépés volt. És azt a néhány lépést, ahogy meglépte, Istennek a átélhető és megtapasztalható jelenléte érintette meg. És szólt neki Isten. És úgy hiszem, hogy bent az elmúlt időszakban voltunk barlangban, Isten sok mindent elvégzett benned is, bennem is, és egy elszántságot, odaszántságot munkált ki sokakba. Van, akiben talán egy visszahúzódottságot. De Isten most a visszahúzódottságban levőknek is azt mondja, hogy gyere, bízd rám a te életedet. Bízd rám a te sorsodat, a te jövődet. Állj ide a kősziklára, és én megérintelek téged a szeretetemmel, jóságoddal, megtapasztalható módon átjárlak. És szólok hozzád a holnapodat illetően, a jövődet illetően. Én nem csak helyre akarom állítani az életedet, hanem akarlak használni más emberek életébe. Ha túl sok olyan ember gyűlik össze egy helyen, akik ugyanazzal a problémával küzdenek, akkor fönnáll a veszélye, hogy egymást húzzák le. Ugyanabba a problémába, ugyanabba a gondokba. Figyelned kell arra, hogy milyen emberekkel ragadsz össze. Milyen emberekkel kapaszkodsz össze. Tehát, hogyha a barátnőd a férjével problémája van, akkor én javaslom, hogyha neked a férjeddel problémád van, akkor ne azt a barátnődet keresd meg, mert abba fogjátok egymást erősíteni, hogy a férjetek miért olyan gaz fickó. Eltöltesz vele egy jó délutánt, jót beszélgettek, még lehet, hogy imádkoztok is, de hazamész, és gonoszabbnak fogod látni a férjedet, mint előtte. Ez így működik. Ne érts félre, nem azt mondom, hogy ne oszd meg a problémádat, de nem mindegy, hogy kivel osztod meg. Ha nekem van egy problémám, akkor nem azzal fogom megosztani, de illetően. Én nem csak helyre akarom állítani az életedet, hanem akarlak használni más emberek életébe. Ha túl sok olyan ember gyűlik össze egy helyen, akik ugyanazzal a problémával küzdenek, akkor fönnáll a veszélye, hogy egymást húzzák le. Ugyanabba a problémába, ugyanabba a gondokba. Figyelned kell arra, hogy milyen emberekkel ragadsz össze. Milyen emberekkel kapaszkodsz össze. Tehát, hogyha a barátnőd a férjével problémája van, akkor én javaslom, hogyha neked a férjeddel problémád van, akkor ne azt a barátnődet keresd meg, mert abba fogjátok egymást erősíteni, hogy a férjetek miért olyan gazfickó. Eltöltesz vele egy jó délutánt, jót beszélgettek, még lehet, hogy imádkoztok is, de hazamész, és gonoszabbnak fogod látni a férjedet, mint előtte. Ez így működik. Ne és félre, nem azt mondom, hogy ne oszd meg a problémádat, de nem mindegy, hogy kivel osztod meg. Ha nekem van egy problémám, akkor

hogyha a barátnőd a férjével problémája van, akkor én javaslom, hogyha neked a férjeddel problémád van, akkor ne azt a barátnődet keresd meg, mert abba fogjátok egymást erősíteni, hogy a férjetek miért olyan gaz fickó. Eltöltesz vele egy jó délutánt, jót beszélgettek, még lehet, hogy imádkoztok is, de hazamész, és gonoszabbnak fogod látni a férjedet, mint előtte. Ez így működik. Ne és félre, nem azt mondom, hogy ne oszd meg a problémádat, de nem, mindenki, nem mindegy, hogy kivel osztod meg. Ha nekem van egy problémám, akkor nem azzal fogom megosztani, aki ugyanazzal a problémával küzd, hanem olyannal akarom megosztani, aki már kijött abból, és nincs benne, aki tud segíteni. Érted? Amikor Gád próféta azt mondta, hogy menjetek ki ebből a barlangból, akkor ezzel valójában azt is mondta, hogy tudod, Dávid, muszáj, hogy kilépjél ebből a helyzetből, mert több keseredett embert nem tudsz már magad köré vonni. Ha többet vonsz, te is megkeseredsz. Te is bekeseredsz. Ki kellett, hogy onnan lépjen. És Dávidnak, meg az övéinek változtatniuk kellett, és úgy hiszem, hogy új gondolkozásmód váltás, új látásra volt szükségük, új hitbeli kilépésre volt szükségük nekik is, és most a Covid után nekünk is. Vannak dolgok, amiben muszáj lépnünk, muszáj újat lépnünk. És mondd ki velem együtt, hogy édesatyám, én kérek hitet. Kérek egy bátor kilépésre hitet. Hogy kijöjjön mindenki a barlangjából. Ez most ne érts félre, nem föltétlen az van a barlangban, aki nincs itt és otthon van. Mert lehet, hogy otthon van és nincs barlangba. Lehet, hogy itt van és barlangban van. Ez nem a fizikai állapot. Ez psziché. Ez lélek. Ki kell lépnünk. És így mondjuk el azt is, hogy édesatyám, én most veszek erőt a te fiadba, Jézus Krisztusba, a Szent Szellem által, és kilépek. Kimegyek a barlangból. Tudod, a barlang az a hely, ahol az embereknek igazából nincs felelősségük másokért. A barlangban mindenki saját magával van el. És Isten meg azt mondja, hogy én felelős vagyok, fölvettem a felelősséget az itt élő milliárdokért. Ezért adtam oda számomra legfontosabbat, legdrágábbat, a fiamat. És azt mondja, hogy én ezért hívlak ki téged, hogy ezt a felelősséget, ha nem is az egészet, de egy részét rád akarom terhelni. Rád akarom adni. Ez az én igám. Ez az én terhem. De ez gyönyörűséges és könnyű, hogyha ezt hittel az Úrtól veszed át. Ez nem fog agyon nyomni. Ez téged előbbre fog vinni. Ahogy utána elmentek Dávidék, emlékeztek, hogy jött Siklág. Siklágba egész jól éltek. Siklágba a szövetségi kapcsolatoknak egy más szintjét élték meg, hiszen ott volt... ki volt az a király? Filiszteus király? Ákis, igen. Ákis, bár filiszteus volt, egy szövetségre léptek, és hűségesen, Dávidék hűségesen szolgálták Ákist. Emlékeztek rá. Vagyis a szövetség, bár hát emlékeztek-e előtt, tehát éveken át, azért Dávid írtotta rendesen, egyelte a filiszteusokat. És féltek tőle, de ott egy filiszteus király alá ment be. Ő hűbérese lett Ákisnak. És emiatt küldték vissza végül a nagy Izrael és filiszteus csatából, mert attól tartottak a többi vezérek, hogy Dávid a csata közben átáll a zsidók mellé, és Saul

0: Annak, hogy ezért jó pontokat szerezzem, még a végén a filiszteusok ellen támad, és hazaküldték. Mire hazamentek, földulták Siklágot, az ő városukat, az amálekiták. És hát bizony ott jött egy újabb terület. A járvány időszakban, tehát új területeket nyitott meg Isten. Ebbe az új területekbe voltak nehézségek, kihívások, de volt sok pozitív dolog is. Olyan emberek kapcsolódtak be, akár a gyülekezetünk életébe, akik előtte nem, de más gyülekezetek életébe is. Új emberek kerültek, jutottak hitre, és új emberek kerültek gyülekezeti elköteleződésbe is. Ugye online alkalmak, istentiszteletek, házi csoportok, megbeszélések, képzések, imaösszejövetelek, határokon túlívelő módon is. Gondoljatok csak bele, az elmúlt évben indult el az Alabástrom projekt is. Ez egy olyan sok felekezet és közösség gyülekezet fölött átívelő projekt lett, hogy nagyon sok szolgáló együtt szolgál hétről hétre, profétai módon. Most ott voltunk a baptista istentiszteleten délelőtt, ott is volt egy baptista lelkész, hát az Alabástrom projektben már többször egy szobába szolgáltam vele. Profétált az az ember. Nem is tudják róla esetleg a közeg, nem is baj, de olyan korlátokat lépett át Isten az elmúlt egy évben, felekezeti, gyülekezeti korlátokat, amit lehet, hogyha nincs Covid, nem tudott volna megcsinálni. Most így összesűrítve, zanzásítva nagyon sok mindent elvégzett. De hagyjuk, hogy amit még el akar végezni, azt tudja elvégezni a mi életünkbe is. És adjon ehhez kegyelmet. Itt a városban, Székesfehérváron is tudjon előbbre jutni Istennek a munkája. Az 1 Sámuel 30-ban, a 4-es, 5-ös, 6-os verset olvasom föl gyorsan, ugye Siklágból ott annyira elkeseredtek ebbe, mikor visszamentek és látták, hogy mindenük elveszett, amit éveken át gyűjtöttek, feleségek, gyerekek, barmok, minden javak, minden eltűnt. Dávid és a nép, amely ő vele volt, fölkiáltottak, és annyira sírtak, hogy végül erejük se volt már a sírásra. A 6-os verset olvasom föl, utána Dávid igen nagy szorultságba jutott, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezik őt. Mivel az egész nép lelke megkeseredett fiaik és lányaik miatt. Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Sokszor úgy érzi az ember, hogy nincs más lehetőségem, mint hogy túléljem ezt az egészet. És a keserűségnek eszméletlen nagy nyomása van. Nagyon meg tud bénítani. De volt egy, ez a rövid mondat, ez az egész sorsát megváltoztatta Dávidnak is, és annak a 400 embernek, vagy 600 embernek, és utána az egész országnak. Dávid azonban megerősítette magát az Úrban. Tehát ki kell lépnem abból a helyzetből, amikor annyira sírtak, annyira megkeseredtek, annyira belekeseredtek abba a helyzetbe, kilátástalanságba, hogy már erejük se volt. A fizikai erejüket is lesiratták. De Dávid vett erőt, és megerősítette magát az Úrban, az ő Istenébe. És itt van a döntésed. Bármennyire is el akar lehetetleníteni az ördög az elmúlt időszakba, vagy az elkövetkezőbe, akármilyen körülmények közé is bele akar kényszeríteni ezt az egy rövid mondatot. Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Mondd el velem együtt, mennyei atyám, segíts meg ebben, hogy mint Dávid, én is megerősítsem magam, minden helyzetben te benned, az én Istenemben. Dávid tudta, hogy az én Istenem nem fog ebben a helyzetben benne hagyni. Ha én hozzá kiáltok, ő megszabadít. És így is történt. Tehát Jézus Krisztus Ahogy segítségül hívod az ő nevét, az ő nevébe erő van. Emlékeztek ott az apostolok cselekedeté 3. fejezetben, ott a születésétől fogva vak, sánta ember, hogy aranyom, ezüstöm nincsen, de amin van, azt neked adom, kelj föl az Úr Jézus nevében, és járj. És amikor utána ezt a törvényszék elé állították, akkor azt mondta Péter és János is, hogy az ő neve, és a nevében levő erő, a názereti Jézus Krisztus neve az, aki meggyógyította ezt az embert. A názereti Jézus Krisztus neve az, aki fölsegítette. Igen, és ezt a nevet mindenhol, minden helyzetben, mindenkor segítségül tudott hívni. És én úgy hiszem, hogy olyan helyzetben vagyunk most, olyan helyzetben van a gyülekezetünk, olyan időszakban van a magyar eklézsia is, hogy le kell vennünk a tekintetünket a veszteségekről. Le kell vennünk a tekintetünket a fájdalmakról, a szükségekről, és rá kell ébrednünk, hogy valami nagyobbra van elhívásunk. Valami nagyobb dolog vár rád. Valami nagyobb dolog vár a gyülekezetre, valami nagyobb dolog vár a magyar eklézsiára is, hogy ezt a népet, ezt a nemzetet Isten fele fordítsa. Aranyunk, ezüstünk nincs, nem tudjuk a gazdasági problémákat megoldani Magyarországon, nem tudjuk az egészségügyet megoldani, meg a oktatásügyet, meg az összes többit, de azt igen, amit Isten ránk bízott, hogy az Úr Jézus Krisztus nevét fölemeljük, és egyre inkább ismertté tegyük, és Jézus Krisztus nevében jeleket és csodákat tudjanak átélni az emberek. Amen. Ezek után mentek ugye Hebronba Dávidék, és Hebronba volt az, hogy Dávidot már megkoronázták. Még nem minden törzs, de Júda megkoronázta. Itt már elérte azt, amiért hát közel 20 éve Sámuel megkoronázta, vagy fölkente olajjal a koronát. Tudod, Adullám barlangjából ugye 400 férfi jött ki, itt meg azt olvassuk, hogy itt már sokan voltak, megszámlálhatatlan sereg. És volt valami látásuk, amit Isten Dávidnak adott, és a látás pedig az volt, hogy a régi Isten jelenlétét, a frigyládát mellőző hozzáállást megváltoztatják az egész országba, és a középre állítják, a fókuszba rakják Istennek a jelenlétét. Az egész szisztémát, az egész rendszert, az egész politikai, társadalmi rendszert akarták megváltoztatni. Ez volt az ő látásuk, és erre azt mondta mindegyik régi fene gyerek, erre odaszálljuk az egész életünket, a családunkat, mindenünket. És úgy hiszem, hogy ez a mi célunk is, ez a mi elhívásunk is Istentől, hogy itt a városba, a gyülekezetünkbe és az országunkba, ebbe a nemzetbe is Isten királysága valamilyen módon bejöjjön, és az Isten királyságának örökkévaló értékei valahogy elhassanak a társadalom legkülönbözőbb részeire. A jó és a rossz, az igaz és a hamis között tudjanak már az emberek különbséget tenni. Szükség van erre, akár a családról, házasságról, abortuszról van szó, vagy akár a gyerekeink nemi identitásáról van szó. Egyáltalán nem mindegy, a héten is olvastatok néhány talán hírt, hogy akár Nyugat-Európában, akár tengeren túlon X lelkész vagy pásztort ezért meg azért tartóztatták le, mert éppen a homoszexualitás ellen, vagy a homoszexuálisok házassága ellen, vagy a genderes dolgok ellen nem változtatások ellen prédikált. Isten azt akarja, hogy hidd el, gyere ki a barlangból, amikor kijössz, nem kiszolgáltatottságra hív el, bár kiszolgáltatottság. Nem az ellenség céltáblájává hív el, hanem az ő jelenlétébe hív ki. Ott is benn volt a barlangba, de érdekes ott, átélhető módon nem tapasztalta megillés. Kijött, azt mondja, állj erre a helyre, és átmegyek előtted, és szólok hozzád. Gyere ki ebből a barlangból, amiben éppen vagy. Ki kell lépni a múltból, és azért vagyunk, hogy Isten királyságának az alap értékei, örökkévaló értékei rajtad, rajtam, a gyülekezet a Magyar Eklézsián keresztül ezt az egész népet, nemzetet áthassa. Így tud ez a nép, ez a nemzet a juhok oldalára kerülni majd annak idején, amikor a király ítélni fogja a népeket, a nemzeteket. És mennyi édesatyám, én most te hozzád kiáltok, és fölemeljük a kezeinket, a szíveinket, magunkért is, a gyülekezetekért, gyülekezetünkért, a Magyar Eklézsiáért is. És azt mondom, Uram, hogy kész vagyok. Kész vagyok otthagyni a barlangomat. Készen állok, hogy vegyek tőled küldetést, látást. Kész vagyok arra, hogy ezért erőfeszítést is tegyek. Add, Uram, hogy ebben az országban a te királyságod örökkévaló és változhatatlan értékeit hiteles módon megéljük, és mint só és világosság, bevihess rajtunk keresztül ebbe az egész népbe, nemzetbe. A Jézus Krisztus nevében ne maradj a barlangban. Megáldalak téged, hogy a Szent Szellemnek a frissessége töltsön be, elevenítsen meg, állítson a lábaidra. Megáldalak téged a Jézus Krisztus nevében, hogy megízleld és meglásd, hogy mi Istennek a terve erre a népre, erre a nemzetre, mert ő reményteljes jövőt készített el, és azt általad és általam is rajtunk keresztül akarja elvégezni. Én úgy gondolom, hogy egy csomó nehézségen átjutottál. Kicsit az van bennem, tudom, ez nem erre a helyzetre vonatkozik, de kicsit az van bennem, hogy most azt mondja az Úr sokatoknak, hogy jól van, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, de én most sokra bízlak. És ez a sok az, hogy ezt a népet, ezt a nemzetet a juhok oldalára segítsd. Én veled leszek, és adom az én erőmet. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.